0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: támogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első EP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
2: Kanyarog az út,

Ennyi volt most a Trendnight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. Szent Iván éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt élnek-elnek velük. Mint írták, a Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert és nem is klasszikus előadás, inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert dalok csak nem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Cutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus, Molnár Monika kórus vezető közreműködésével. Kiemelték, hogy minden jegyvásárlónak kiküldik a teljes dalszöveg csomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent Iván éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is, az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
0: Esemény.
1: A jazz, a cigány és a világzene neves képviselőinek koncertjeire, valamint gasztronómiai sétákra várják az érdeklődőket a Rigó Jancsi napokon, amelyeket június 11-e és 13-a között tartanak Kaposváron. A második alkalommal sorra kerülő eseményen a Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán felállított színpadokon olyan kiválóságok lépnek fel, mint a Magyarország legismertebb és leginnovatívabb pop-swing zenekarának tartott Swing a la Django, a fiatal jazz generáció egyik legkiemelkedőbb egyéniségének nevét viselő Orbai Lilla Quintet, az egyedi repertoáriában klasszikus, jazz, cigány és népzenei elemeket is megjelenítő Sárközi kollektív, ez derült ki az esemény honlapjára és a Facebook oldalra feltöltött videókból és ismertetőkből. Hozzátették, hogy a Somogyi Vármegye székhelyen felép az Artisius és kétszeres fonogram díjas basszusgitáros, rendező, producer vezette, Temesi Berci és Barátai nevű formáció, és mások mellett a híres cigány zenész családok leszármazottaiból álló autentikus magyar, francia, orosz és balkáni cigány zenét játszó Hungarian Gypsy All Stars is. Jelezték, az Egy húron pendülünk mottóval meghirdetett háromnapos, mintegy 30 programot felvonultató rendezvény többségében zenei előadásokat kínál, de a közönséget izgalmas fogásokkal, újragondolt ételekkel várják belvárosi éttermek, és gasztrosétákra invitálja a helyi Turinform iroda vezetője Bocska Ági. A június 12-i belvárosi és június 13-i piaci gasztroséta résztvevői hallhatnak az egykori híres kaposvári vendéglőkről, kocsmákról, a régi élelmiszerboltokról, pincérekről, vendégekről, továbbá a híres cigányprímás Rigó Jancsi botrányos szerelmi életéről is.
0: Film.
1: Két hónapig heti 3 ingyenes kertmozis vetítéssel várják a látogatókat a Városligetben található pavilonkertben, június 3-a és július 31-e között. A pavilonkert nyári kertmozi sorozatában klasszikus és magyar filmeket vetítenek majd. A szerda esti kedvenc klasszikusok blokk ikonikus több generáció által ismert alkotásokat mutat be, míg péntekenként a romantikus filmeké, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A programsorozatban levetítik egyebek mellett a Ponyvaregényt, a Good Will Huntingot, a Grease-t, a Mamma Mia-t, a Dr. Seuss-t, az Indul a Bakter házat, az Addams Family-t vagy a Kincs, ami nincset is. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A pavilonkert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. Az aktualitásokról, a kert mozi vetítéseinek pontos menetrendjéről, a Pavilonkert, valamint a Liget Budapest hivatalos felületein és közösségi oldalain folyamatosan beszámolnak a szervezők.
0: Színház.
1: A Szigligeti Várudvarban játszik idén nyáron a Centrál Színház. Az augusztus 8-a és 22-e közötti Centrál nyárra a társulat két produkcióval készül, Neil Simon népszerű darabjának a Furcsa párnak az előbemutatójával, valamint Woody Allen végjátékával a Tiszta őrülettel. A Furcsa pár címszerepében Alföldi Robertet és Tóla Andrást láthatják a nézők, az előadáshoz készült új fordítás is, amely Puskás Somu és Puskás Dávid munkája. A Thália Színház nyári játszóhelye idén is a Salföldi Káli Fecske étterem és kulturális központ. A Thália nyári kert június végén indul Péli Barna koncertjével. A vasárnap a gyerekeké, 28-án a Kip-Kop és Tip-Top című előadás szól a kicsiknek, majd érkeznek további mesék. A Bogyó és Babóca utazás államországba, a Boribon nyaral, valamint a vásári hangulatot idéző Vitéz László Menyecskét keres. Vitéz László karaktere visszatér Barna Zsombor előadásában, és a Rózsa Színház játssza a Ludas Matyit, valamint a Három Kecskegide és a Farkas című báb előadást. A szombat estékre a felnőtteknek szóló táliás előadásokra lehet jegyet váltani. Július 4-én a Bűnöző Zsenék című fekete komédia nyitja a sorozatot, ezt követi a Fénytörés. A nyár közepén Molnár Ferenc Olimpia című végjátéka jön, majd a Tengeren című fekete komédia. Az augusztus Gubik Petra, Mi van a zsebemben című estje kezdi, egy héttel később a Fehér Babák című zenés est látható, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara ad koncertet Otthon vagyunk címmel. A program sorozatot Stál Judit improvizációs gasztroszínházzal zárja a Flódni. Idén is lesz Dumafüred, a Duma Színház program sorozata július 17-e és július 26-a között zajlik majd. A helyszín a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, ahol szinte az összes Duma Színház előadás látható lesz.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Balatoni Mediterrán Botanikus Kert, Kisapáti. A Szentgyörgyhegy közelében különleges mediterrán kert található. Bicskei Sándor alapító ritkaságnak számító egzotikus növényeket, fügefákat és pálmákat telepített az egyedi mikroklímájú hegyoldalba. A sétányokon andalogva olyan érzésünk lehet, mintha egy távoli tengerparton járnánk. A kertben nyár elején különösen intenzív a fűszernövények, leánderek és levendulák illata. Csodás kertem magánarborétum, Kaposvár. A több mint 26 éves kaposvári magánarborétumban közel 5000 négyzetméteren találhatóak juharok, magnóliák, rózsák, dendrológiai ritkaságok és különleges növénytársítások. Kis Zoltánné Androsovics Petronella romantikus kertje mérete miatt is különösen bensőséges, ahol könnyű elmerülni a lombkoronák és a virágok szín- és illatkavalkádjában. A hely különlegessége ugyanakkor a fenntartható szemléletben rejlik. A beporzóbarát, biodivers kertben geotextília nélkül, esővíz hasznosítással, tudatos talaj életfenntartással és víztakarékos megoldásokkal gondozzák a növényeket. Folli Arborétum és Borászat, Badacsonyőrs. A Badacsony oldalában megbújó, a Balaton édenkertjeként ismert arborétumban a hely különleges mikroklímájának köszönhetően ciprusok, cédrusok és illatos mediterrán növények között barangolhatunk, miközben lenyűgöző balatoni panorámában gyönyörködhetünk. Az 5 hektáros kertben a világ összes ciprusfaja és a cédrusok mind a 4 alapfaja megtalálható. Sőt, az öreg arborétumban több mint 100 éves fák is szegélyezik a sétautakat. Nyár elején virágba borulnak a levendulák és számos évelő növény. Sétánk során pedig úton útfélen csúszdákat, gyerekbarát építményeket, izgalmas szobrokat és installációkat találunk. A Folliban a nyári szezonban borkóstolón, birtoksétákon, vezetett túrákon és esti programokon is részt vehetünk, amelyek során a hazánkban honos szőlőfajtákat és a birtok díjnyertes borait is megismerhetjük.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Két vendég a stúdióban, akik azt mondták, hogy tegeződhetünk, tegeződjünk, köszönöm szépen. Szilaj Péterné Csilla és Karádi Csaba, kommunikációs referens, Csilla pedig szóvivő. A Hare Krishna ételt, az életért misszióról beszélgetünk, magyarországi Krishna tudatú hívő közösségét képviselitek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyarországi Krishna tudatú hívő közösségének karitatív munkája, ezt egy hírből olvasom most föl. Ételt, az életért misszió megnyílt az új központi nagykonyhátok Budapesten. Mostantól akár naponta 10 000 adag meleg ételt tudtok elkészíteni. Ezt láttam a hírekben, ezt hallottam hírműsorokban, azt hiszem, Csilla, te beszéltél éppen. Sőt, ma reggel is hallottam egy másik rádióban. Persze tudtam már napok óta, hogy jöttök majd, és kíváncsi voltam, hogy ennek az egésznek mi a történet. Ezt tudom, hogy Csillaghegyen ott vagytok többek között, és mondtam is nektek, hogy én Csillaghegyen minden nap átmegyek Budapest-Pomáz viszonylatban, és látom ott a társadalmat, akik mindig jönnek, mennek ott a Csillaghegy Szentendrei út hév megálló környékén, mindig mosolyognak, mindig sietnek valahova. Én magát a központot, az éttermet, a konyhát nem láttam még, de kezdjük akkor a történetet, mert jó messzire kell visszamenni, ugye?
2: Péter? Igen, mert hogy a Krishna tudat ugye az ősi védikus, az ősi hindu tanításokban gyökerezik, és a lelki tanítómesterünk Bhaktivedanta Swami Prabhupád, aki a 20. század közepén, második felében hozta el a Krishna tudatot Indiából nyugatra, akkor mondjuk így a vallási tanítások mellett azzal a misszióval hatalmazta fel a tanítványait, vagy bízta meg a tanítványait, hogy gondoskodjanak a rászorulókról.
1: Szolgáljanak, ugye?
2: Ez az egyik. Az alapvető, a szolgálat az az alapvető hangulat, hogy mi mindannyian, amikor avatást kapunk a lelki életbe, beavatást, akkor kapunk egy ilyen krisnás nevet. Az én nevem Csétanya Dász, de a lényeg, hogy a Dász ebből az azt jelenti, hogy szolga. Nálunk mindenkit, minden fiút úgy hívnak, hogy Dász, és minden lányt úgy, hogy Dászi, minden, már hogy a nevéhez ez hozzátartozik. Szóval ez a szolgálat, ez alapvető mentalitás kell, hogy legyen, vagy ezt szeretnénk kifejleszteni. De a másik az, hogy kifejezetten az ételosztásra adott felhatalmazást Bhaktivedanta Swami Prabhupád, és akkor ez az elvünk, hogy a templom környékén 10 kilométeres körzetben nem lehet éhes ember.
1: Na, ezt nem is olvastam.
2: Ezen dolgozunk, ezt próbáljuk valahogy megvalósítani, megoldani, hogy ahol Krishna közösség van, ahol Krishna templom van.
1: És ez Csillaghegy többek
2: ez
1: között.
2: Ez most mondjuk igen, akkor igen. Csillaghegy, akkor hogyha innen rajzolunk egy 10 kilométeres kört, akkor...
1: Hát még Pomáz belefér.
2: Még Pomáz benne van.
1: Pomáz szentődő belefér.
2: De igazából országos missziónak tekintjük ezt az ételt, az életért missziót.
1: Akkor nézzük meg ezt a konyhát, meg nézzük meg azt, hogy honnan indult ez.
3: Az első konyhánk az első Krishna templomban volt.
1: Ja, csak az még ugye... kisebb volt.
3: Nyilván. Igen, hát ez egy családi ház volt gyakorlatilag. 20 éve költöztünk Csillaghegyre, egészen pontosan ebben az évben jubilál az új épület. Hát újnak mondható, de azért már így is régi. És a Mária Remetei úton volt, nagyon sokan jártak ott. Ez volt az első nagy templomunk, és ennek a pici konyhája szolgálta ki az ételosztást, de igazából én azt mondanám, hogy ahol krisnások voltak, ott mindig történt valamilyen fajta ételosztás. Vagy édességeket osztottunk, kókuszgulyókat.
1: Én is kaptam most valami sütét boci tejből, ugye? Krishna völgyi boci tejéből. Nem bontottam ki, de nagyon csinos toposból.
3: Hát jól is néz ki, meg az ízére mi is beszéljünk. Szóval, hogy valahogy hozzátartozik a létünkhöz. Egyébként nem tudom, hogy mennyire jól hangzik, de szokták azt mondani ránk, hogy mi egy konyhavallás vagyunk.
1: Ez izgalmasan hangzik. Nem tudom, jó vagy nem, de hogy izgalmasan hangzik, az egészen biztos.
3: Mert hogy szerintem valaki, hogyha ugye a krisnásokra gondol, akkor egyből beugrik neki, hogy ja, ők ételt osztanak, meg ja, amúgy vannak éttermeik, meg vegetáriánusok, meg hú, de ők ilyen különleges ételeket főznek. Szóval valahogy az étkezés kultúrája az úgy kapcsolatban van a mi tevékenységeinkkel, és maga az ételosztás eredetileg nem is csak azt szolgálja, hogy a szegény embereknek adjunk ételt, hanem bárkinek. Mert hogy a mi ételeink azért különlegesek, nem csak a fűszerezés miatt, hanem azért is, mert felajánljuk ezeket Istennek, mielőtt elfogyasztanánk, tehát tulajdonképpen megszenteljük. És ilyen módon nem csak a gyomrot tölti meg, hanem lelkileg is felemeli azt, aki ezt elfogyasztja.
1: Azt is ugye olvastam, hogy maga a szervezeteket, a szervezetetek, az a Food for Life nemzetközi világszervezetnek, ugye a tagszervezet, nem tudom ezt hogy mondják, ugye?
2: Jók iroda? Leányvállalat?
1: Igen, igen. Hát a magyarországi...
2: Igen, így van, a magyarországi közösségnek
1: közösség,
2: a,
1: igen.
2: Az alapításában jött létre ez a Hare Krisna ételt az életért alapítvány.
1: Ők segítenek nektek valamilyen módon? Most nem a pénzre gondolok, szakmailag, tapasztalatban, bármiben, vagy teljesen ez már bevett gyakorlat a tiétek, csak most a 2000 adagról 10000-re emeltétek, és ez nagyon fontos lesz nyilván, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, mert ez már nagy üzem. Az én fejemben az volt, hogy ez egy kereskedelmi rádió, egy gazdasági rádió, hogy logisztika, raktározás, hűtés,
2: személyzet, kiszolgáló,
1: hát arról nem
2: személyzet,
1: a staff,
3: gépjárműpark.
1: Igen, ez már egy nagyon komoly, ez már egy nagyon komoly hátteret, ez már nem egy családi háznak a kiskonyhája, ahonnan nem tudom, 50-100-200 adag ételt lelkes emberek, önkéntesek kiosztanak, igen.
3: Igen, de van ennek egyébként egy szépsége, hogy így a nullából nő.
1: Igen, hát most már egy ökoszisztéma.
3: Igen, de valójában én azt mondom, mint ahogy a Krisna templomok tekintetében is, minden templomnak van egyfajta önállósága, meg saját rendszere. Az ételt, az életért hálózat is úgy működik, hogy minden országnak megvan a sajátja, minden városnak megvan a sajátja, és igazából, ha azt mondhatnám, hogy mondjuk ez egy franchise, akkor inkább hozzánk jöttek eddig tanulni, mint hogy mi mentünk volna máshová, mert itt tényleg nagyon magas.
1: Igen, de minden országnak, városnak is megvan a sajátja, meg a sajátosság, nekem az a szó jutott eszembe. Például mit lehet tőlünk tanulni, vagy tőletek mit lehet a Csillaghegyektől, mit lehetett tanulni az elmúlt időszakban? Tehát mi érdekelt őket, akik más országból vagy városból jöttek?
3: Hát egyrészt maga a gazdasági része, hogy hogyan tudjuk ezt finanszírozni, mert nagyon sok helyen tényleg odáig jutnak, hogy diákokat etetnek mondjuk egy menzán, de arra nem nincsen sem felszerelésük, sem hátterük, hogy ilyen nagy mennyiségben terítsenek mondjuk ételt.
1: Ipari mennyiség, ez tökéletes, lehet ezt, majd már itt bármilyen rosszul hangzik, de ez az, igen.
3: Igen. Úgyhogy, és tényleg nagyon ritka az, hogy kifejezetten egy ilyen csapat van rá, akik csak ezzel foglalkoznak. Tehát oké, hogy mellette a vallásuk az, hogy Krisna hívők, de hogy napi 8 órában csak az ételosztást csinálják, ez ritka.
1: Organikusan fejlődött ez a szervezet? Ez a staff? Hát nyilván, hogyha az adagokat tekintem, akkor most, hogy eljutottunk a 10000-hez.
2: Hát a 90-es évek elején ez úgy indult, ugye 91-ben a kiskonyha, és akkor egy önkéntes, szóval nem szerzetes, hanem egy civil anyuka, Szita Dévi, ő főzött, és ő osztott, én nem is tudom, hogy talán a Blahán kezdtük. 92-ben az Esti Hírlapba írtak először újságcikket, hogy ételt osztanak a krisnások a Blahán, és akkor abban az időben tényleg ilyen, sokszor ilyen adhok módon, hogy kimentünk a Nagybanira, és hogyha valaki adományozott, nem tudom én, egy nagyobb...
1: 100 kiló káposztát.
2: Igen, ugye, akkor azt kivittük, és akkor ott kiosztottuk, vagy narancsod, vagy amit éppen a termelő,
1: vagy a kereskedő. A Békási piacról is viszik a zöldséget, amikor már fáradtam egy kicsit, azt csak mondom nektek, én odajárok, ha nem forrás, az jó forrás lehet egyébként.
2: És aztán így indult lassan, akkor hetente egyszer, aztán hetente kétszer, háromszor, és aztán lassan épült fel. Szóval igen, organikusan épült fel. Ez nagyon fontos, hogy kérdezted, hogy kapunk-e más országból segítséget. Nagyon fontos, hogy egy-egy közösség így organikusan épüljön föl. Szóval nem szabad egy Potemkin falut fölépíteni, vagy egy ilyen szocialista vállalatot, hogy amíg van egy szponzor, egy darab nagy támogató.
1: Amit tudtok a saját erőtökből megvalósítani, az legyen kint, és az legyen. Én nem is pénzre gondoltam, hanem inkább know-how-ra, meg arra, hogy hát nyilván ennek sok évezredes tapasztalata van.
2: Indiában nagyon nagyban csinálják, ott vannak ezek a hihetetlen nagy fesztiválok, ahol több százezer ember, vagy ugye a Kumbh Mela fesztivál, ahol egy hónap alatt több 10 millió ember fordul meg. Szóval ott olyan főzőedények vannak, nem olyan, mint egy fürdőkád, hanem mint 6 fürdőkád, és a partján állnak, mint egy medence.
1: Na most jó, várj, ezt tudom, majdnem überelni. Most voltam a Kőbányai Halmajálison, ahol 1500 literes edényben, úgy a bizony egy raklapokról a hatalmas evezőkkel, igen.
2: Szóval, hogy Indiában ott van ez a hihetetlen tapasztalat, tudás, hogy kell sok százezer embert megetetni akár, de itt magyarországi viszonylatban, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen európai viszonylatban a budapesti szervezet, vagy a magyarországi szervezetünk az élen jár. Szóval igazából ez a az egész struktúra, ahogy kidolgoztuk, az adománygyűjtéstől kezdve, a fundraisingtől kezdve, az étel kiosztásáig, a 35 éve építjük ezt a rendszert, építjük ezt a közösséget, a szervezetet, úgyhogy azt gondolnám, hogy Európában élen járunk.
1: Ez elgondolkodhat, és a gazdasági finanszírozás, a finanszírozásról meg a gazdasági fundamentumról, majd beszélgessünk a műsor második felében mindenképpen hosszasan, csak ez azért nekem egyrészt jó hír, és örülök a mosolyotoknak, hogy ti piacvezetők vagy, nem, de hogy élen jártok akár Európában, de ugyanakkor ez meg felveti az emberben azt, hogy akkor itt nagyon sok éhes ember van, nem annyi, mint Indiában, akit meg kell etetni, de akkor ez, és ha volt a 2000, akkor most ezt 10 000-re emeltétek, azért ez sötét gondolatokat is elindít az ember fejében. Vagy inkább kérdéseket, jobb, talán ez így precízebb.
3: Én azt mondanám, hogy ugye a szegénységnek is vannak mélységei. Tehát nekem például sokszor megfordul a fejemben, hogy miért Budapesten hoztunk ételt, miért nem csak vidéken, mert hogy vidéken sokkal mélyebb a probléma. Budapesten is vannak rászorulók, tehát
1: most nehogy ez félreértés, ezt mindenki tudja, meglátja, hogy az utcán jár, persze.
3: Hogyne, igen. Meg van egyfajta minőségi éhezés is. Tehát amikor valakinek van pénze arra, hogy vegyen magának ételt, de a legolcsóbbat veszik. És amikor beáll a sorba, hát látszik rajta, hogy túlsúlyos, és az ítélkező ember a távolból azt mondja, hogy hát neki minek adsz, ő teljesen jól él, de hát azért van elhízva, mert nem
1: mert
3: jó minőség.
1: Mert egészségtelenül táplálkozik, pontosan. És rossz minőséget fogyaszt.
3: Így van. És hát nem beszélve arról a rengeteg nyugdíjasról, aki egyedül a kis kuporgatott nyugdíjából próbál eléldegélni, egyedül fizeti a rezsit, a gyógyszerét, az összes emelkedő költségű kiadása ott tornyosul, és akkor választ, hogy mi az, amit muszáj.
1: Gyógyszert, rezsit vagy ételt, és esetleg jobb minőséget.
3: És pont az marad el, tehát ül egy hideg lakásban egyedül, és nincs mit ennie.
1: Tészta, krumpli, farhát. Igen.
2: Illetve nagy családosok, ahol a szülők küzdenek, dolgoznak, de és igen, össze tudnak annyit szedni, hogy megentetni meg tudják a gyerekeket, de az egészségtelen táplálkozás akkor, hogyha gyerekkorban már elkezdődik, az még rosszabb.
1: Mert azt hallottam tőletek, és ez is benne van, hogy mi sok ilyen ingatlan piaci beszélgetést is folytatunk minden nap. Azért van valami olyan érdekes hír, ami ebben a szcénában történik. Hát az albérletárak megugrása. Egy csomó embert juttathat olyan szituációba, vagy örül, hogyha azt még ki tudja fizetni. Itt iszonyan elszabadultak az árak ezen a területen, és akkor már táplálkozás, főleg egészséges táplálkozás, igen. Az egy sokadrandú, vagy másodrendű
2: igen,
1: kérdés.
2: Igen.
3: Így van, ezt pont akartam említeni, hogy nagyon sokan kerülnek így a gyakorlatilag létminimum szélére, hogy van egy jó keresete, kifizeti belőle az albérletet, de ennyire pont. Futja, itt vége van.
1: Az milyen érdekes lehet a ti szemüvegeteken keresztül, hogy azt gyanítom, hogy Csabat, az régebben állsz ott, amikor éppen ételosztás van benne, és ott Csilla fiatalabb is, azt gondolom, hogy jóval messze, hogy csinos fiatal hölgy. Csak hogy ha az ember emlékezne arra, hogy 20-25 éve milyen arcokat, meg milyen egzisztenciákat látott a sorban állni, és ahhoz képest most mi, mert amikor a híradóban így látja az ember, mint én, aki nem vagyok önkéntes, és nem vagyok szakember, meg nem vagyok a társatok, is látok különbségeket, de ti biztosan egészen jól ezt el tudjátok mondani.
2: Most már nem, hogy kicserélődött, mert megmaradtak azok, akik konkrétan éhesek napról napra, de tényleg megjelentek azok, akik a borotva élen táncolnak. Szóval jól öltözött idősebbek, nyugdíjasok, családosok, tisztes állampolgárok. Nem gondolnád, hogy beáll a sorba, vagy hogy ő is olyan akár a szociális intézményen keresztül osztunk, akkor ő is rászorul, nem gondolnád, hogy ő most az ételért jött. És igen, itt nem csak arról van szó, hogy nem az éhezőknek osztunk csak, aki tényleg arról van szó, hogyha mi nem adunk neki, akkor aznap éhesen fekszik le, hanem azok is rászoruló kategória, amiről itt az előbb beszéltünk, akik a borotva élen táncolnak. Hogyha csak egy kicsit megcsúszik, ha csak egy heti bevétele kiesik, akkor már...
1: Vagy bejön egy olyan plusz költség, amiben nem...
2: Vagy egy olyan plusz költség, vagy egy betegség. Úgyhogy aztán ezt, hogy hogy ez az világon megoldható-e, mármint a szegénység felszámolása. Biztos, hogy, hogy és aztán most nem akarok...
1: Eddig nem sikerült.
2: A kapitalizmus ugye? Működésének a fejtegetésébe belemenjünk, de hogy, hogy eddig nem sikerült, igen. És még a legfejlettebb országokban is vannak rászorulók. Néhány olyan ország van, ahol, ahol nagyon erős ez a, mondjuk így a szociális védőháló, skandináv országok, Svájc, de hogy, hogy alapvetően azért a világban ezt nem sikerült még megoldani, a leggazdagabb országokban
1: a világ
2: sem
1: 90%-ában biztos, hogy nem. Na jó, a mindennapi gyakorlatokról is beszélgessünk egy kicsit később, csak azt még elsoroljátok, hogy azon kívül, hogy valahol éppen ételt osztotok, tehát amit lát az ember, azon kívül még ebből a 2000 adagból, vagy akár most már a 10 000 adagból, hova mindenhova jut? Mert én azt is tudom, hogy mindenféle intézménybe, helyszíne is szállítotok, és ez aztán nagyon érdekel majd ez a logisztikai rész.
3: Eleve azt sokan nem tudják, hogy minden nap főzünk egyébként, mert ugye a karácsonyi ételosztásunk az nagy hír.
1: Azért mondom, az a híradós történet.
2: Igen, igen, hogy a krisnások karácsonykor osztanak, és igen. Akkor de jó fejek ezek.
1: Minden nap.
3: Igen, tehát azért minden nap készül 3000 adag, amiből körülbelül 2 Budapesten, és a többi az vidéken, mert hogy vidéken is vannak mindennapos ételosztásaink, mint például Somogyvámoson is van egy telephelyünk, meg Egerben ott igazából 750 adagot főzünk le naponta, tehát az, az
2: igen, Egerben második is 750 adag kiosztása történik.
3: És hát vannak olyan központjaink, ahol, ahol rendszeresek az osztások, de nem mindennaposak, tehát például Debrecen, Szeged, és hát itt Budapesten, itt is több helyszínen terítjük a készletet. Ugye, amit említettél, ez a Népligeti ételosztás, ami nyilvános, oda tényleg bárki eljöhet. Vannak kerületi önkormányzatokkal, családsegítőkkel, együttműködésben zajló
1: civil szervezetekkel együtt dolgoztok, és akkor ők megmondják, vagy ők kapják, igen, megveszik igen. Át tulajdonképpen, és ők osztják akár helyben, tehát az ő körzetükben.
3: Hát ezek nem telepös. Civil szervezet, ezek konkrétan önkormányzatok. De
1: önkormányzatok.
3: Igen. Akik kiértesítik, vagy a családsegítőn keresztül értesítik a saját lakosaikat, hogy van egy olyan lehetőség, hogyha meg vagy szorulva, mert ugye sokan fordulnak a családsegítőhöz, hogy most
1: ők meg hozzátok
3: kell
1: fordulnak.
3: Igen, igen, és akkor ők értesítik őket erről a lehetőségről, és jönnek a kis kártyájukkal, amit az önkormányzattól kapnak, hogy akkor ők hány adagot vihetnek el, és ilyen módon igazából nem is kell az egész családnak sorba állni, hanem eljön csak egy valaki, bedobozoljuk az ételt, és aztán...
1: Mert azt hittem, hogy az önkormányzat akkor jön kis furgon, és akkor elvisz 50-100 ételt, azt hittem, hogy én is van, és ebben akkor nektek segítség lenne, de akkor ezek szerint nem, úgyhogy még izgalmasabb, hogy ez az egész ökoszisztéma hogy épül föl. Most lesz egy kis szünet itt a műsorban, de ezt már most elmondom, hogy amit azért nagyon fontos, és úgyis kilógna a lóláb, az az 1%, azt erről fogok még sokat beszélni. És azért tényleg megdöbbentő, ugye, hogy mondtátok is, meg a hírekben is lehetett hallani a ti közleményetekre hivatkozva, hogy azért 3 millió ember Magyarországon nem rendelkezik az 1%-kal. És azért az tényleg csak egy tolvonás, meg egy gondolat, viszont akár egy hétig, hónapig meleg étel lehet valakinek.
3: Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan még arról sem teljesen tudnak, hogy van egyházi 1%, tehát hogy nem is csak
1: igen,
3: egy
1: igen, úgy értettem, igen,
3: lehet
1: igen, az 1+1%, igen, igen,
3: igen. Igen, és sokan
2: igen, mert
3: azért
2: ezt sokszor mondják, oly, hát én az óvodának adom, igen. Vagy én
1: de az egyházi
2: az alapítványnak
1: pluszban van ez a 3 millió ember.
2: Igen, van, amit az pontos. Alapítványoknak lehet adni, civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek, és van a másik 1%, amit az egyházaknak lehet.
1: Amiből akár meleg étel is lehet. És most már 10 000 adag itt Budapesten, Csillaghegyen, a jó voltotokból. Mindjárt folytatjuk a napvendége műsort, Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége, Hare Krisna ételt, az életért misszió. Karádi Csaba és Szilaj Péternél vannak itt a stúdióban, mindjárt folytatjuk.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik a napvendége műsor itt a Trend FM-en, és ahogy a műsor elején idéztem, fontos mérföldkőhöz érkezett a magyarországi Krisna tudatú hívő közösségének karitatív munkája, Ételt az ételét misszió, megnyílt az új központi nagykonyhájuk Budapesten, innentől fogva akár 10 000 adag meleg ételt tudnak elkészíteni és kiosztani a rászorulóknak. Karádi Csaba, kommunikációs kolléga, referens és Szilaj Péterné Csilla szóvivő vannak itt a stúdióban. Nagyjából elmondtátok a történetét ennek a Csillaghegy konyhának, vagy háznak, és ennek a közösségnek. Eljutottunk oda, hogy annak idején egy kis családi házból, egy kis konyhából, nem mondtunk el minden fejezetet, de eljutottunk odáig, hogy most már 2026 tavaszán akár 10 000 adag meleg ételt is ki tudtok osztani. Az is kiderült nagyjából, hogy hova tud eljutni ez a 10 000 meleg étel. Na most jöjjön ez a logisztikai raktározási dolog, mert ebben nagyon benne vagyok, hogy ezt hogy oldjátok meg? Mától lehet akár, vagy holnaptól, vagy tegnaptól, akár lehet 10 000 is. Nem tudom, hogy minden nap kell-e 10 000, majd mondjátok el, de az hogyan jön létre? Honnan jönnek az alapanyagok, honnan jönnek a költségek, mi a logisztika, milyen staff van, ahogy mondtad, ugye? Milyen flottátok van ehhez?
2: Hát, ha a gazdasági részét nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy több lábon áll a szervezet, egyrészt mint bejegyzett egyház és szervezet, és mindenféle engedélyekkel rendelkező misszió, így igazából mi állami normatívát kapunk, mint népkonyha, minden egyes kiosztott adag után. Aztán ennek az összegéről most ne beszéljünk.
1: 30
2: de...
1: forint, 50?
2: Igen.
1: Annyi?
2: Nem.
3: Kicsit több. Van az 35 is.
1: Jó. De, tehát van egyszer...
3: Mondjuk azt, hogy ki kell ezt egészíteni.
1: Igen, tehát van egy normatíva, igen.
2: Igen, és hát emellé jönnek például tárgyi adományok, jönnek a pénzadományok, amiket akár cégektől, akár magánszemélyektől kapunk, illetve hát azért itt megemlíteném a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, akik rendszeresen juttatnak hozzánk nagy mennyiségű élelmiszer alapanyagokat, illetve bevontak bennünket az élelmiszermentő akciójukba, ami azt jelenti, hogy napi szinten szupermarketekbe, élelmiszeráruházakba járunk el reggelente, és elhozzuk azokat a polcról.
1: Ami még fogyasztásra alkalmas, igen. Csak már nem annyira esztétikus, mint amit egyébként a pénzzel rendelkező vásárló levesz a polcról.
2: Hát így van, vagy csak kiszakadt az acskója, igen, vagy megnyomódott a konzervdoboz, vagy hasonlók.
1: Tehát esztétikailag is lehet világos.
2: Igen. És ahogy beszéltünk itt a szünet előtt, az 1%-os támogatásoknak is nagyon nagy jelentősége van ebből a szempontból, és ez a konyha maga is az 1%-os támogatásoknak köszönhetően valósulhatott meg, hiszen azért ezt már ugye nagyon régóta érezzük, hogy az a régi konyha, ahol voltunk,
1: most
2: már régiként mondhatom, igen, nagyon szűkösek voltak ott a terek, meg hát párhuzamosan többféle tevékenység is zajlott ott, mert a szerzeteseket is onnan étkeztetjük, az éttermünk is onnét működik, úgyhogy tényleg látszódott, hogy szükség lesz arra, hogy tovább lépjünk. Úgyhogy minden évben erre félre rakosgattunk, és gyűjtögettünk, hogy ez a nagy létesítmény létrejöhessen, úgyhogy ebben nagyon nagy segítség volt az adó 1%-os támogatásoknak.
3: Meg nem csak a konyha, a raktár is, hát szóval, hogy az megosztottan a templommal, a egyéb egységekkel, az egymást kerülgetni, és a karácsonyi időszakban az udvaron, a mindenhol raklapokon, tornyosul. Hegybe, a tornyosulnak a konzerves dobozok, de ilyen emelet magasságban. Szóval, hogy tényleg nőttük már azt a gépjárműparknak,
1: a falakat is gondolom, igen, tehát akkor a gépjárműpark, a parkoló, a falakat kiebb kellett tolni, de a gépészetnek is másképp kell, tehát a konyhai berendezés más a 2000 adagos étterem, és van, más a 10 000.
3: Mert ez egy régi épület került felújítása, de teljesen, igen, igen, teljes felújítása, és akkor itt van tágas tágas udvar, parkolórész, és az épületen belül is akkor itt nagyon jól el tud különülni a raktárrész, a főzés rész, az iroda.
1: És igen, hogy indul a munka reggel, 4-kor, 5-kor?
2: Igen, hajnalban kezdik, mert 9 órakor már át kell szedni az ételt a főzőüstökből a szállítóbadellákba, meg a BMSK-nak, a Budapesti Módszertani Szociális Központnak a hajléktalan ellátó intézményeibe is szállítunk, az több mint egy tucat hely, oda már kiporciózva melegen tartó dobozokban visszük ki az ételt, és 11-kor elindulnak az autók a különféle helyszínekre, kiosztásra, viszont cserébe korán végeznek, mert 3 órakor már el vannak mosogatva a badellák, fájron és lehet indulni haza. Jobb
1: és
2: esetben.
1: És ők önkéntesek, vagy részben önkéntesek? Vagy
2: nagyon
1: munkatársak?
2: Sok önkéntes van, tehát például az osztópontjainkon, ahol kiszolgáljuk az ételt, ott bejáratott önkénteseink vannak, akik már a helyszínen várják a kocsit, és mindenben segítenek, de alapvetően akikre tényleg minden nap fixen
1: számítani
2: tudunk
1: kell,
2: számítani,
1: tudtok,
2: igen, azok alkalmazott munkatársak, igen, de krisna hívők.
3: Egy ekkora a szervezetnél, meg egy ilyen volumenű tevékenységnél már nem lehet csak önkéntesekre
1: nyilván,
3: építeni.
1: Mert itt olyan profizmusra van
3: igen,
1: szükség.
3: Igen, igen, igen, és kell, hogy legyen egy magja, egy olyan stabil mag, ami köré föl tud épülni akkor az önkéntesek hálózata.
2: Arról nem is beszélve, hogy hihetetlen bürokráciával jár ez az egész a háttérben, ugyanis minden áldott nap az ellátottak, tehát azok, akik igénybe veszik a szolgáltatást, tajszám szerint le kell őket jelenteni.
1: Mert így kapjátok meg akkor a fejkvótát, ugye, az állami támogatást.
2: Igen. Igen, ez azt jelenti, úgy képzeld el, hogy van egy iroda, ahol a kollégák ülnek, és egész nap tajszámokat pötyögnek. Nehogy átfedés legyen egy másik szervezettől, hogy egy ember esetleg két helyen is ebédel.
3: Illetve hát úgy iroda, hogy két iroda között van egy ilyen társalgó rész, és akkor ő nekik már csak ott tudtunk helyet szorítani. És
2: de
3: akkor
2: ez már a múlt, mert
3: de ez
2: az új
3: épületben. Szóval eddig így volt, és akkor igen, a tegnapi.
1: És ez mindennapos jelentési kötelezettség. Tehát minden nap ugye azzal név szerint el kell számolni akkor, hogy Kis Gizella vagy Nagy Béla evett, nem tudom, igen, itt vagy ott, tajszám szerint mindennel. Jó, világos, egyébként meg egyfelérthető, mert tudjuk azt, hogy mi minden történik a világban, vagy akár itt is, amikor mindenféle listákon mindenféle olyan emberek is szerepelnek, akik nem is voltak ott. De ez
3: már nincsenek is jelen a világban.
1: Igen, de egy piszok nagy nehézség, az biztos, hogy ez csak egy dolog. A flotta az például, az mennyire környezetbarát? Ilyenkor azt szoktuk kérdezni azért élelmiszer szállító cégektől, hogy egyébként már a elektromos autókban gondolkoznak-e, meg már visszatáplálják az...
3: Gondolkodunk benne, de
1: egy kis csak...
2: rá.
3: Így, de egyelőre még...
1: Még dízelek, nagyjából. Még
3: azok, egyelőre most ez volt a nagy feladat, hogy igazából 22-be kezdtük el ennek a tegnap átadott konyhának a felújítását, átalakítását, szóval 4 évig húzódott, hihetetlen küzdelem volt. Mert...
1: De ti türelmes emberek vagytok, mert néztem, itt nem csak a több ezer év miatt gondoltam, hanem azért néztem a különböző projekteket itt, azért nagyon sok energia, és nagyon sok idő, meg nyilván nagyon sok adminisztráció, mire azt itt-ottam ott meg lehet csinálni. Szóval a bocik tudjanak ilyen süteményt csinálni, ugye? Krisznavölgyben.
3: Figyelj, hát mi az örökké valóságnak dolgozunk, az örökké valóságban gondolkodunk.
1: Ott meg van idő.
3: És így van. Tegyük meg, amit tudunk, a legjobb tudásunk szerint, de hát aztán azon túl a többi.
1: Ez a 10 000, ez mire lesz most elég? Az, hogy most ekkora lépést váltottatok. Ez mint egy vállalat, amikor külföldön terjeszkedik, vagy nem tudom, még lesz 3 leányvállalata, vagy társintézmény. Ez egy nagyságrendi ugrás. Ez mire ad lehetőséget?
2: A 10 000 adagot azért ne úgy képzeljük el, hogy holnaptól kezdve.
1: Ezt mondtam is az előbb, hogy én sem úgy gondoltam.
2: Igen, igen. Ez egy lehetőség, és erre azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban több olyan krízishelyzet is szembe jött sajnos, ami nagyon igénybe vette a konyhánkat, amikor ott hirtelen nagy mennyiséget kellett előállítani. Ilyen volt például a Covid időszak, vagy a Dunakanyari árvizek például, de amikor Ukrajnából elindult a menekült hullám, igen, akkor is hihetetlen. Tehát több módszakban kellett főzni, és ugye át kellett mindent alakítani a körülményekhez. Most ez egy olyan konyha, ahol akár extrém körülmények között is tudunk főzni, tehát ezt úgy képzeld el, hogy áramszünet van, gázt elzárják, akkor is folytatódni fog a munka, mert ugyan berendezések, olyan felszerelések vannak, hogy például van egy fatüzelésű üst, ahol...
1: Ez mint a kórházakban, hogyha áramszünet van, akkor beindulnak az aggregátorok, és a lélegezgetőgép nem áll le, ugye?
2: Így van.
1: Hihetetlen, hogy erre is gondoltatok.
2: Hát a nagy adagra általában pont akkor van szükség,
1: igen,
2: amikor
1: valami
2: halálja
1: van, igen.
2: Úgyhogy ezért is, de egyébként lenyűgöző, tehát hogyha belép az ember egy ilyen méretű konyhába, szerintem egy átlag konyhával rendelkező állampolgár nem is tudja elképzelni, hogy itt milyen berendezések vannak, meg hogy néz ki egy 300 literes főzőüst, és ez még nem is a legnagyobb, mert 500 literes is volt, de az már az indiai mértékű volt, amihez ilyen evezőlapátok kellenek. Úgyhogy tényleg nagy mennyiségben

0: több teret ad, persze, hogyha itt meg a fundamentum összeáll.
1: Így van, igen,
0: de
1: igen.
0: Akkor ez több embert is feltételez valamilyen módon.
2: Igen, bár a gépesítésnek köszönhetően azért...
0: Nem kell több szakács vagy szakács.
2: Így van, tehát például van egy nagyon hiper-szuper mosogató berendezésünk, ezt úgy nevezik a szakmában, hogy a mosogatógépek Rolls-Royce-a, mert annyira gyorsan dolgozik, és annyira megbízható, és magas minőséget nyújt, és sokszor van ez a probléma, hogy kijön a nébi, és akkor elkezd a,
0: vizsgálódni.
2: Igen, a szigorú szemekkel nézik, hogy hány fokon mosogatunk, és milyen mosogatószert, és mennyit adagoltunk, és mikor cseréltük a szivacsot. Tehát ezzel el lehet cserélni ezt.
0: Ki lehet váltani.
2: 100 fokon
0: ez minden.
2: Adagolja, és
0: forró gőzsugár.
1: És cserél magának alatt a szivacsot.
2: És senki nem kap tőle lumbágot, mert tényleg azért ezek a 25 literes szállítóedények, nem egy kilót, tehát...
0: Megint eszembe jutott egy ilyen gyakorlati dolog, de bocsánat, mert a név kötelez, ha már itt ebben a rádióban beszélgettünk, hogy itt tényleg a fenntarthatóság milyen fontos, meg a műanyagok kiváltása, mert mondtátok, hogy Badella, meg az egy, ugye az ember látja, most bocsánat, de a híradóban látja, hogy ott osztják mondjuk a krisnások az életet, és akkor általában ezek műanyagedények. Hát ebben is előbb-utóbb, ez eddig jól ment, meg ment, de most már annyira drága, meg annyira fenntarthatatlan, meg annyira mindenféle költséggel is jár, meg gondolkodásban is, hogy ebben tudtok valamit előre lépni, váltani?
2: Kicsiket lépünk, igen, most például már több mint egy éve papírtányérokat használunk, tehát, ahogy mondtam, ugye a különböző hajléktalan ellátóintézményekben már kiporciózva szállítunk, ezek már nem műanyag tányérok, hanem papír, de ilyenkor ugye az ember rákérdez, hogy jó, de az honnan van? Hát igen. Kínából átutaztattuk hosszú mérföldeken át, tehát nagyon nehéz elkerülni. Azt hiszem, hogy az ember egy ilyen kényszerpályán van, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, amiben mondjuk Krisna-völgy egy kivétel, valamennyire, bár azért ott is posta, meg a kiszállítás, meg mindent, tehát ott nehéz, nagyon nehéz elkerülni ezt, hogy az ember ne kerüljön bele ebbe a körforgásba.
1: Aztán ahol a családosok jönnek, akkor, hogyha már kialakult az a rendszer, akkor a saját éthordóikkal jönnek, akkor ott meg lehet spórolni ezeket a dolgokat,
0: igen.
1: És ideálisan ez lenne a csodálatos, hogyha mindenki...
0: Vinni, hozzá, és akkor mosogatni, vagy ne, igen, meg újrahasznosítás, sok minden szóba
1: kerül. Most már ilyen trend, hogy mindenkinek van saját kis ivókulacsa, legalább.
0: Igen, legalább azt föl tudjuk mutatni.
1: Mindenki ivókulacsa jár.
2: Hozzá el a mosogatható műanyag dobozát.
0: Igen.
1: Hozd a dobozod.
0: Nagyon örülök, hogy ennyit mosolyogtatok, ez nagyon jó nekünk, szerintem mindenkinek. Még ha nem is vagyunk benne ebben a rendszerben, vagy nem vagyunk társaitok, de azt gondolom, lenyűgöző, amit elvégeztek. És mondjuk most naponta mennyivel megy ez a konyha?
2: Hát most olyan 2000 adag körül vagyunk.
1: Egerben 700 minden nap.
2: És akkor még megy a marcali, illetve ott kisebb településekre is szállítanak. Szeged nagyon aktív, ott fölível a dolog, úgyhogy szerintem ott is hamarosan fognak majd nyitni egy konyhát.
0: Ilyen érdekes, hogy vannak települések, amik aktívabbak, ez a vallási közösségnek köszönhető, vagy a gazdasági helyzetnek, vagy mindkettőnek?
1: A közösségtől függ alapvetően, igen. Hogyha van olyan személy a közösségen belül, aki ezt szívügyének érzi, különösen, és van képesítettsége, mert a szívügy az mindenkinek ott van, mert ez az együttérzés, ez alapvetően azért ott van. De az, hogy ezt rendszeresen tud csinálni, az kell valamiféle szervező képesség,
0: elkötelezettség is.
1: Igen, az később
0: mondom,
1: így van. Úgyhogy a közösség összetételétől is függ, hogy hol sikerül intenzívebben, és hol az, ahol inkább csak ilyen esetlegesen, alkalomszerűen a nagyobb ünnepek, vagy a nagyobb események kapcsán osztani.
0: Jó, egyszer meg legközelebb beszélgessünk arról, hogy könnyebb, vagy nehezebb hús nélkül mondjuk 10 000 adagot főzni, mert ez is szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, úgyhogy örülök, hogy itt voltatok. Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége, Hare Krisna Ételt az Életért Misszió, Karádi Csaba és Szilaj Péter Csilla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor hajrá, hajrá konyha, és hát hajrá, 1+1%.
1: Köszönöm. Hare Krisna.
2: Szépen, Hare Krisna.
3: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. Két hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív jövőtervezésről is szólunk. Hogy mit is jelent ez, ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: AI a mindennapokban. Ez a munka címe a következő órának.

0: kicsit annak járunk utána, hogyan kell hozzáállni az élet minden területét egyre jobban befolyásoló mesterséges intelligenciához. Aki nem tanul, az lemarad, különösen igaz lehet ez most. Olá Andrea vendége, Klaus Melinda, közösségi média szakértő.
1: Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik, mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatásként vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet?
2: Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, és fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitív a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
1: Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében nézzük, hogyha az ember az életét rábízza a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami igen, számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
2: Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez, még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni.
1: Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
2: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucin például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
1: Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy felismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságos is tűnik. Főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni?
2: Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogadjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne adj Isten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
1: Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cége kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést, bizony, vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
2: Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kéri a forrásokat, kérdez vissza, jól promptoljál, tehát a promptolásnak a technikáját is, a parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz, mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
1: Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, a többi, tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
2: Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjuk egy egyszerű példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegében jöttem Barcelona, és akkor ezt nem úgy énekli, hogy jöttem Barcelona, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona. Tehát, hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye magabiztosan állítja a válaszait az AI.
1: Jó, és ugye a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI, de te hogyan látod, mit produkál a mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
2: Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhatja egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni dallamfutamokat, szövegverziókat, tehát hogy nem kell amiatt rögtön beülni a stúdióba, felénekeltetni valakivel, ha van egy ötletünk. És utána, amikor megvan ez az ötlet, és azt mondjuk, hogy ide fúvós kell, oda ilyen hangszer kell, stb. Ezt leteszteltük, na akkor rakjuk össze kézileg, felvétellel, stúdióban, hangszeresekkel, vagy akár bármilyen egyéb megoldással, és így szerintem nagyon szépen kiegészíti egymást az emberi tudás és a szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
1: Hogy hihetőbb legyen?
2: Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy például, amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudást, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
1: Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes mm-hmm. információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
2: Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
1: Vagy a szóhasználat akár, mert ugye az is lehet sematikusabb szóhasználat igen. az AI esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
2: Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván 1-2 beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítetünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyár feldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt, ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetés fonalat, zsarolhatóvá tegyenek minket. És azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy nehogy Isten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, amik nél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve. Tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, ez a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
0: Most egy kis szünetre megyünk, majd Klaus Melinda közösségi média szakértővel folytatódik a beszélgetés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben az AI-jal kapcsolatos hasznos és haszontalan emberi viselkedéseket elemeztük. Olá Andrea, Klaus Melinda közösségi média szakértővel beszélget.
2: Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök, ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a Mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet. Itt folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen területeken vállalunk még kockázatot azzal, ha kiszolgáltatjuk az adatainkat.
3: Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
4: Cég hatványozottan, mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adatvédelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a workspace talán az, ami úgy biztonságosabb felület, tehát hiába töltjük fel a drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogyha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
3: És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
4: Igen, egyébként itt nagyon izgalmas, mert az első ilyen probléma még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helységben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvalóan letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadom, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villanyt, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk, tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket, pont azzal lesz picit betörés védettebb a lakásunk, picit nehezebben kiismerhető a felhasználói szokásunk, mert hogy sajnos ezek az okos eszközök nagyon jók, csak nagyon sok olyan információt is szolgáltatnak, hogy például merre szoktunk futni, és azt rendszeresen ugye meg is osztjuk a social media felületeken, hát akkor bármilyen támadás, ne adj Isten, érhet minket. Jó, most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az eshetőség sajnos benne van, hogy ha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
3: Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
4: Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak, minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra, nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem, és ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján, miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Tehát, hogy egész egyszerűen itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
3: Amiről most beszéltünk, nagy részt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg, mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak. Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
4: Minden korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például a gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam. Ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös metszetet. És sajnos az AI-ok ugye úgy vannak beprogramozva, hogy a felhasználónak adjon mindig igazat. És emiatt a valódi ember az, amikor nem ad igazat, akkor azt mondom, hogy hát de az AI meg a ChatGPT megért engem, akkor inkább vele beszélgetek, mert ő kedves velem mindig. Mindig elérhető. Te nem veszed fel a telefont este 11-kor, pedig szükségem lett volna rád ugye egy másik ember esetében. És ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz. A valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk van, akkor valaki megfogja a kezünket. Ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes.

0: gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
1: Miközben egy pozitívum, nemrég beszéltem egy neurológussal egy másik műsorban, és ő azt mondta, hogy az időseknek kifejezetten jó az AI használata, mert úgy interakció van, és a demencia kapcsán például ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy kapjon választ és arra reagáljon, tehát erre például használható az AI, de nem társként, hanem nem tudom, vita partnerként.
0: Kiegészítőként.
1: Nekem van egy ilyen fixa ideám, ami nem biztos, hogy jó, mert ezen már sokan nevettek, de hogy én azt gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia lehet tőle tartani, de az is elképzelhető, hogy egy kritikusabban gondolkodó, egy okosabb, egy kreatívabb ember létrejöttét generálja. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk minden választ és minden AI reakciót kritikával kezelnünk, tehát, hogy egyszerűen ráneveli az embereket arra, ami valamikor a sajátunk volt, csak mondjuk az internet elkényelmesített minket, vagy ez a sok információ, nem tudom, de hogy én ebben bízom, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk valahogy fölnőni ehhez.
0: Abszolút, abszolút egyetértek, és ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Hát igen, itt van a kihívás igazándiból, hogy erre mennyire érett a társadalmunk, meg az emberiség hány százaléka hajlandó erre a nyitott és okos tanulásra, mert hogy itt egyébként az lesz a különbség cégeknél is, hogy kinek van még humán ügyfélszolgálata, és ki az, aki mindent az AI-jal válaszoltat meg, mert hogy tényleg valahogy ösztönből egyébként még érezzük a különbséget, és nem 100%-os az AI válasza minden esetben, tehát mindenképpen megkülönböztető jelzés lesz, ahol valódi képekkel, valódi szövegírók dolgoznak, valódi ügyfélszolgálat van, valódi postás viszi ki, és nem a robotok szállítják, tehát hogy ez egy megkülönböztető elem lesz valószínűleg a jövőben.
1: És egyébként te bizakodó vagy? Tehát, hogyha előre tekintesz, akkor hogy látod, hogy még a spirálnak a lefelé menő ágában vagyunk, tehát tényleg elkényelmesít minket, kicsit megváltoztatja, vagy nagyon megváltoztatja a személyiségünket a mesterséges intelligencia. Szóval mit látsz?
0: Hát én most...
1: Tehát még lefelé megyünk?
0: Most igen? Nagyon lefelé, én azt tényleg? Látom. Igen, pont emiatt, hogy az ügyfélek egy része ugye mindent az AI-jal csináltat, ügynökségi szinten is nagyon sok tizenéves marketing ügynökséget kezdett úgy, hogy AI-jal írja a szövegeket, és nem nézi át, nem elemzi, nem mér, nem statisztikáz, csak kirakja, amit az AI kidob, aztán fillérekért elvállalja a munkát. Tehát, hogy per pillanat szerintem most még nem jó irány. Itt kell egy olyan felismerés, hogy ezek kell, hát tönkre mennek az oldalak, és az a kérdés, hogy ilyenkor majd az AI-t fogják hibáztatni, vagy a marketinget, vagy az ügynökséget, tehát hogy ez még nem tiszta számomra, de per pillanat nem annyira pozitív oldalát látom én. Miközben használom én is az AI-t, látom a funkcionalitását, csak nagyon fontosnak tartom az okos és tudatos használatot, hogy tényleg a döntéseket ne adjuk át az AI kezébe, hogy az emberi tényező, az önbizalom meg kell, hogy maradjon. Mert onnantól, hogyha azt is átadjuk, akkor nem a gépek uralnak le minket, mint a filmekben, hanem mi önként dalolva adjuk át neki az elménket, a szaktudásunkat, a munkánkat, és onnantól akkor átvehetik a mindenféle egyéb tevékenységeket fölöttünk.
1: A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod? Ha már erről a spirálról beszélünk, hogy lefelé megyünk, vagy fölfelé.
0: Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen appul az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történet,

0: interneten van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy bezárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot. Tehát, hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
1: Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
0: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
1: Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye, de minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymással szembe, az egyik megszüntetéséről volt szó, és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanul. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás, az ott van, mint emberi reakció, megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
0: Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek, és ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
2: Klaus Melinda közösségi média szakértővel Olá Andrea beszélgetett az elmúlt percekben. Most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk vissza önöket, és Új-Zélandra utazunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelt el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani, belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: no more. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban az utazás kerül elő, és egészen Új-Zélandig megyünk egy kint élő magyar, Csaba Shepherd segítségével.
2: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Wow, ami azt jelenti, hogy...
3: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a elakótókátó az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
2: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
3: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
2: Oké.
3: Tulajdonképpen életmód, életstílusváltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, a családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
2: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
3: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
2: Nem is gondolkodtatok rajta?
3: De nem senkinek jó válasz rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
2: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
3: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utas is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
2: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
3: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőnek, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozzak benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
2: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
3: Így van.
2: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
3: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. de nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
2: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
3: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő irtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
2: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáció meg tudod nézni?
3: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
2: De jó ezt hallani, hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
3: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövőt nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
2: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
3: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen vannak nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
2: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
3: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa is megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpesi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azért a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
2: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
3: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
2: Miért?
3: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem oda húz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak. Az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantarályák, rengeteg delfin. Az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
2: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
3: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
2: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
3: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz. Azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi részen Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok. Hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Babik Editet és az Egy életemet hallották, vendége Csaba Shepherd Új-Zélandról. Most egy kis szünet, majd folytatjuk a második résszel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Husta, husta, husta, maga du dan. Med hötam, hötam, hötam. Diskret kik och tosta, maga mot dan. Maga mot dan.
1: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben egy új-zélandi magyar, Csaba Shepherd mesél a mindennapokról és látványosságokról. Babi Kedit interjújának második részével folytatjuk.
2: Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
3: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millióan lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni, mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak, esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik leccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt összekombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyáltalán ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a választom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát. Tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van. Lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen bejgli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
2: Ó, ezt nem is tudtam.
3: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
2: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
3: Igen?
2: Igen.
3: Nagyszerű.
2: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
3: Sütemény?
2: Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
3: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És ezt mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok. A legjobb fagylalt itt van a világon.
2: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben én azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
3: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
2: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
3: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
2: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átítatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy hogy kell ezt elképzelni?
3: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, hogy a hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felajzza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy van, aki megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de ez gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
2: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
3: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átítatja ez a maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiának nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például, csak egyet hagyd mondjak, ami elég jó példázza ezt, a maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
2: És ti e szerint is éltek.
3: Próbálunk, mint ország.
2: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát, hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
3: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb jár be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
2: Elképesztően jól lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
3: Abszolút. Ez világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
2: All Blacks,
3: csapat,
2: igen,
3: rögbi
2: igen.
3: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát ez arra van, hogy megfélemlítsen ellenfelet, mert nem ellenség, az ellenfél van.
2: És ahogy emlékszem, sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
3: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelemben le lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag a az egész történelmében az All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
2: Azért.
3: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
2: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízi sportokon kívül?
3: Gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sportolnak. Golf, például az is egy népsport golf, de nálunk a golf az, az olyan, hogy minden falu szélén van egy, legalább egy vagy kettő golfpálya, legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni, vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket jó társaságban. De gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
2: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
3: Így van. És a jelbeszéd.
2: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
3: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
2: Komolyan?
3: Igen, tehát az én maori kielejtésem, az, azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
2: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
3: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
2: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?

0: mindenki.
1: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
0: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, ugye egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holiday-en vagy szabadságon. És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon. És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandre, hogy most úgy gondoljanak erre a 2 hétre, 3 hétre, 1 hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan ország, ahol úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandre a tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
0: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és 1 hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt az a képeket. De én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, hogy is viszontlátásra.
2: Babik Edit beszélgetését hallották Csaba Sepördel. Most jön a digiturizmo, a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életen magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedű művész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig a téma szakértője, Labosa Lajos.
2: Velem változatlanul Mihálovics András.
3: Velem pedig változatlanul Prinzinger Péter vezeti a műsort. Mai vendégünk pedig Labosa Lajos, a Hungest Hotels marketing és kommunikációs igazgatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
3: Nagyon örülünk, tényleg nagyon örülünk, mégpedig azért, mert hogy a mesterséges intelligenciáról elméletben az elmúlt adásokban rengeteget beszélgettünk. Pedzegettük szakemberekkel a gyakorlati alkalmazást is ennek a technológiának, de azt, hogy ez hogy működik tényleg egy olyan cégnél, aki a piacon ott van a turizmusban, és ezt használja, ez lesz a te kompetenciád, hogy ezt egy kicsit körbejárjuk. Az első és nyitó kérdés az, hogy honnan jött az ötlet egy szállodaláncnál, mint a tiétek, hogy digitalizálódni kell? Ez egy kényszer volt, a vendégek ösztökéltek rá, vagy a vezetés felismerte, vagy a versenytársak kényszerítettek, tehát ezer okból lép meg egy vállalkozás egy ilyen nagy horderejű lépést.
4: Ugye az 2020-ban kezdődött a Hungestnek a digitális transformációja, hogy akkor volt egy nagy stratégiai váltás a szállodalánc életében, ugye elindult egy nagy infrastrukturális beruházási program, 2000 szobát újítottunk fel, és ugye amellett, hogy megújulnak a szobáink, megújulnak a házaink, a belső működést is át kellett alakítani. És ennek keretében kezdődött el tulajdonképpen a Hungest digitalizációjának az elindítása. Tehát itt beszélünk arról, hogy egységes PMS szoftvernek a beszerzése és a betanítása és az alkalmazása. Elkezdtünk Channel Manager-t használni, ugye, aminek ti már egy külön epizódot is szenteltetek itt az elmúlt hetekben. Folyamatosan elkezdtünk azon dolgozni, hogy egyrészt a saját működésünket hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni ezeknek az eszközöknek a felhasználásával, másrészt pedig, hogy a vendégélményt azt hogyan tudjuk emelni itt a digitalizáció során. Én egyébként azt gondolom, hogy a digitalizáció az főleg most már így az utóbbi években az AI-nak az előretörésével, az már így az életben maradásnak az alapfeltétele, tehát ez talán még 2020-as évek elején még lehetett azt mondani, hogy jó, majd megvárjuk, mi lesz ebből, és akkor maximum belevágunk, hogyha már mindenki kipróbálta, de most már ebben mindenképpen részt kell venni, és be kell építeni a napi működésbe.
2: Egy szállodalánc menedzsmentjének az életében, ahogy mondtad, műszaki fizikai felújítás, márka megújítás, márka frissítés történt, és ebben a folyamatban folyt bele, ennek a folyamatnak lett a része, vagy az egyik pillére talán a digitalizáció. Ezt hogy kell elképzelni, hogy a szállodalánc menedzsmentje részéről ez egy mekkora döntés? Ha ezt így meg lehet fogalmazni egyáltalán.
4: Hát ez egy olyan húsba vágó döntés egyébként, és nagy mértékben befolyásolja a működést, és egyébként nagyon fontos az, hogy hogyan adjuk el ezt egyébként ezeknek a digitalizációs lépéseknek a következményét, a végtermékét mind a vendégeknek, mind pedig a saját kollégáinak. Tehát, hogy csak mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát, mikor kijött ez az AI-jal zenét generáló program, talán egy vagy két éve volt ennek erős három napja, amikor mindenki ezzel játszott, akkor mi csináltunk az egyik szállodának az ajánlatát, így megzenésítettük, kitettük a Facebookra, és hát nem felháborodva hívott a szállodaigazgató, csak tolmácsolta az értetlenségét ott a szállodában a vezető kollégáknak, hogy nem értették, hogy most ez mi, miért kell lesz nekünk csinálni. Tehát ez egy nagyon egyszerű példa, de szerintem fontos az, hogy mind a vendégeket, mind a kollégákat egyébként érzékenyíteni kell arra, hogy ez egy változás, és minden változásban az annak egyébként pozitív hasznai vannak hosszú távon, de lehet, hogy a napi működésben, a napi munkában nem így szokták meg egyébként a kollégák.
2: Volt a munkatársak részéről aggodalmaskodás, ellenállás, nehezebb hozzáállás, vagy elfogadták, hogy ez van, ebbe az irányba kell menni, erre megy az egész világ?
4: Én azt gondolom, hogy a kettőnek a vegyes, vagy mixe volt igazából, tehát hogy mind a két attitűd megjelent, de én azt gondolom, hogy sikerült azért kezdeti időszakban ezeket az aggodalmakat kezelni, és amikor azt látták, hogy például a Channel Manager bevezetésével mondjuk már nem kézzel kellett bevinni ugye a foglalásokat a PMS-be, és megtakarították az idejüknek a 30%-át, amivel már tudtak mondjuk proaktív sales tevékenységet kifejteni, akkor én azt gondolom, hogy mindenki meggyőződhetett róla, hogy ez a jó irány, és ebbe kell mennünk.
3: Mi volt a vendégoldalról? Onnan is érkezett szolid nyomás, hiszen azt mindig mondjuk, hogy van egy jó pár olyan generáció ma már, amelyik okostelefonnal a kezébe éli a mindennapjait. Nyilván, ha ők elkezdtek utazni, akkor valami hasonló megoldásokban voltak érdekeltek, ezeket keresték.
4: Ha most egy olyan szállodaláncnak a képviselőjében lennék itt, aki mondjuk Budapesten üzemeltet házakat, akkor biztos azt mondanám, hogy igen, óriási nyomás volt a vendégek részéről, de azt látni kell ugye, hogy a vidéki wellness szállodáknak a vendégköre az egy kicsit más, ugye az ugye főleg belföldi vendégekről beszélünk, és ők azért jobban leképezik egyébként a magyar társadalmat, mint itt a budapesti vendégkör. Tehát nyilván volt egy-két akár vendégértékelés, aki jelezte azt, hogy erre meg is erre megoldásra mondjuk, hogy miért nem vezetjük be, de alapvetően inkább mi mentünk ennek elébe. És azért ez fontos, hogy itt mind a fenntarthatóság miatt is bevezettünk eszközöket, például a papírmentes működés irányába most már azért nagyon komolyan léptünk, tehát csak egy ilyen apró példa, hogy az ételnévkártyák, amiket ugye kiraknak minden egyes étkezésnél, azt abszolút már digitális kijelzőkkel oldottuk meg. Nincsen már egyébként fizikai számlát, papírszámlát nem adunk neked, amikor kicsekkolsz a szállodából, elektronikusan kapod meg, illetve már a QR kód használata az már nem csak az étlap italnak a megismerését tudod, hanem már tudsz rendelni is egyébként például a szállodai bárokban ennek a segítségével.
3: Mennyire lehet a digitalizációval ilyen gazdasági mutatókban, hogy akkor fogalmazzunk így, javulást elérni? Vagy ez egy szükségszerűség, végrehajtottatok bizonyos fejlesztéseket, azt majd meglátjátok, hogy mi lesz ebből, vagy itt azért kőkemény gazdasági számítások állnak a háttérben?
4: Nem, hát minden ilyen módszer, vagy szoftver, vagy akár eszköznek a bevezetését, azt egy elég alapos tervezés előzi meg. Tehát most mondok egy példát, most már minden szállodánkban robotporszívók takarítanak. Tehát ez abszolút egy olyan döntés volt, amit azért, hogy úgymond a robotporszívók penetrációja most a 100%-os a Hunges láncban, ezt egy hosszú előkészítés előzte meg, pilot időszakokkal különböző szállodáknál, és tulajdonképpen most azt látjuk, hogy ez bevált, és amellett, hogy hatékonyabb lett a működés, és mondjuk a housekeeping csapatnak a munkáját azt jobban lehet szervezni, illetve akár közösségi területek, ahol ugye könnyen mozognak ezek a robotporszívók, a sokkal, sokkal tisztábbá vált. Így van egyébként egy ilyen másodlagos hatása is, hogy a vendégeknek az érzékelés, hogy te mennyire vagy modern szolgáltató, mennyire haladsz a korral, az javul. Tehát ez megjelent a vendégértékelésekben. Nem az, hogy most akkor sokkal tisztább lett ez a lobby, hanem hogy hú, de jó, igen, tehát hogy az imázsodat is épített azzal, hogyha ezeket a megoldásokat választott.
3: Ha
4: tehát
3: már imázsépítésről beszélünk, akkor ha már digitalizáltok, az hatott a márkára is, tehát visszahatott a márkára is, ezt kommunikáljátok, hogy ti egy digitalizálódó vagy digitalizált idegenforgalmi vállalkozás vagytok?
4: Igen, mi szeretnénk úgymond ezt a pozíciót elfoglalni, erre törekszünk, hogy legyenek olyan mérföldköveink, amiket már ugye bizonyítottan tudjuk azt mondani, hogy mi ezeket használjuk, csináljuk, dolgozunk ezekkel. És egy nyilván piaci méretünkből adódóan azért nekünk van egy olyan felelősségünk is, meg egy olyan kötelességünk, hogy formáljuk egyébként a gondolkodását a szállodaiparnak, a vidéki szállodaiparnak, tehát nyilván, ha van egy egyéni szálloda, akkor bizonyos okokból, nyilván pénzügyi okokból nem ő lesz az, aki nem tudom, egy felhő alapú bármit egyből be tud vezetni, illetve hogyha mi valamilyen mondjuk ezeket tök egyszerű példa a QR-kódos rendelést, ha egy nagy vendégkörön ugye másfél millió vendégészakánk volt már a tavalyi évben. Tehát, hogyha egy nagy vendégkörön ezt mi úgymond teszteljük élesben, akkor lehet, hogy elgondolkodik egy versenytárs, egy kisebb szállodánc, hogy na, jöttek, ezt érdemes bevezetni, mert a Hungesnél azért ez jól sikerült.
3: Azt szokták mondani, bocsánat, azt szokták mondani, hogy az első, amivel a vendég találkozik, az a honlap, illetve most már a Google Maps adatlapja egy vállalkozásnak, majd utána a következő lépés ez a foglalási rendszer. Nálatok ezek is kulcsfontosságú területek a digitalizáció szempontjából? Tehát ezekkel kezdtétek? Vagy ez volt legalábbis a leglátványosabb, mondjuk, amit egy mezei magyar vendég találkozott, amikor ezt a folyamatot megcsináltátok?
4: Hungest Hotelsnek a közvetlen értékesítése, az, tehát amikor ugye a szálloda, a láncnak szállodának a saját felületein foglal a vendég, és nem szállás közvetítőkön, ez nagyon erős, hagyományosan. És ennek ugye a fundamentuma az a saját weboldal, és a saját jól rendben tartott digitális jelenlét. Tehát ezen a területen szükség volt módosításokra, de nagyon jó alapokról indultunk egyébként az elmúlt években. Ez az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító turisztikai célú weboldal Magyarországon, úgyhogy itt mind a foglalás folyamat, ugye nekünk saját foglalási motorunk van, tehát hogy ennek előnyeivel és hátrányaival együtt nyilván, de hogy itt van olyan lehetőségünk, hogy tényleg olyan, tehát magunkra szabjuk az egész működését ennek a felületnek.
2: Hogyha ki kéne emelni a teljes digitalizációs folyamatból a kedvenc projekt elemedet, vagy amire a legbüszkébbek vagytok, vagy amit a legjobban szerettél, vagy szeretsz benne, az mi lenne? Olyan is lehet, ami ezután jön.
4: Én azt gondolom, hogy ugye, mert több példát említettem, de azon kívül, hogy úgymond játszatoztunk AI eszközökkel, Midjourney-vel csináltuk például már 2 éve a koktéllapunknak a fotóit, akkor ugye még ugye Google-be kellett promptokat keresni, és akkor azt átírni, tehát ez már azóta is sokkal jobb lett, de most egyébként a mostani koktéllapot már befotóztuk, de hogy akkor így kóstolgattuk ezt az egész dolgot, viszont a weboldalnak a működésében számos olyan funkciót vezettünk be, ami a kollégáknak a munkáját segíti. Ez egyébként láthatatlan a vendégek számára, tehát akár az automatikus fordításoknak a behozatala az admin felületre, valamint a jövőben ugye az lesz a legfontosabb, hogy még ugye ezek az AI ügynökök azért nem működnek olyan jól, hogy most akkor a Gemini-ben vagy a ChatGPT-ben foglalja le az ember az utazást magának, de hogy arra felkészüljünk, hogy amikor ez megtörténik, akkor nyilván ez egy már ugye weboldal az olyan tartalommal bír, olyan információval, és ugye nem csak erről van szó, hanem a rólad közzétett véleményekből is táplálkozik, táplálkoznak ezeket a nagy nyelvi modelleken alapuló platformok, hogy mindenben megfeleljünk ennek, és ott is, oda is át tudjuk vinni igazából ezt a vezető szerepünket, tehát a részes piaci részesedésünk az ne csökkenjen azért, mert mondjuk az AI ügynökök azok nem jól találják meg a mi tartalmainkat, vagy a mi kínálatunkat.
3: Az előző adásokban egy számos olyan megoldásról hallottunk a vendégektől, ami például a direkt értékesítés, meg a direkt foglalásokat segíti. Ilyen eszközöket is alkalmaztok már, vagy ilyen személyre szabott ajánlatokkal már bombázzátok a vendégeket? Mert sokak szerint ez a jövő mindenképpen.
4: Igen, úgy gondolom, hogy sokan beszélnek erről, hogy személyre szabott ajánlatok, de ugye ennek van egy alapfeltétel, ami egy nagyon-nagyon jó, hát hívjuk, nem tudom, adatbázisnak, adattónak, data lake-nek, és a különböző szigetszerűen működő, mert azért lássuk be, hogy nagyon sok cégnél, akár szállodaiparban is ugye ez jellemző, hogy szigetszerűen ilyen silóban működnek egymástól függetlenül különböző nagy informatikai rendszerek. Tehát az első lépés az az, hogy ezeknek az összehangolása megtörténjen. Én azt gondolom, hogy olyan digitális eszközökkel lehet erősíteni a közvetlen foglalásoknak az arányát. Itt egyébként egy tök egyszerű példa, hogy a saját közösségi média jelenléted is egyébként nagyon fontos abban, hogy milyen arányokat érsz el, illetve ez most egyszerűnek tűnik, de akár az, hogy a promóciós tevékenységedet azt összehangold az otákon és a saját weboldaladon. Tehát az is nagyon fontos. Ezt most azt gondolnánk, hogy tök egyértelmű, hogy erre odafigyelünk, de azért akár nálunk is becsúszik egyébként egy-egy hiba ezzel kapcsolatban.
2: Ezt hogy kell elképzelni? De mert hogy azt gondoltam, amit mondtál, hogy ez valószínűleg természetesen így van, hogy össze van hangolva a különböző felületeken zajló kommunikáció, de milyen hibára vagy elcsúszási lehetőségre utaltál?
4: Itt most egy gyárazási problémára gondolok, tehát hogy mondjuk hirtelen beállítasz a bookingon egy mobilos akciót, vagy bármilyen mást, egy secret dealt, és azt mondjuk te nem követed le a saját oldaladon, és ezzel ugye oda tereled a vendégeket, tehát hogy És akkor itt jön be az AI, hogy ugye már a channel managerek is kínálnak ilyen megoldásokat, egyébként mi is most jutottunk egy tesztelésnek a végére, de én azt gondolom, hogy még nem fog eltűnni az árazásból az emberi szem, meg az emberi kéz, csak az fog változni, hogy sok egy egységnyi idő alatt sokkal több döntést tudsz te meghozni, mert előkészíti neked a mesterséges intelligencia.
2: Majdnem pont ezt akartam kérdezni, hogy miben segíti akkor végsősorban a munkátokat, miben van mérhető eredménye, mérhető haszna a digitalizációs megoldásoknak, meg az AI alapú megoldásoknak?
4: Hát ugye vannak azok a megoldások, amiket az üzemeltetés használ, tehát hogy például van egy olyan housekeeping szoftverünk, ami ugye segíti a nyomon követését, az adminisztrációját az úgymond szobatakarítási munkálatoknak. Na most ez egyébként egy nagyon jó eszköz arra, hogy a módosításra, javítási irányokra való javaslatokat azt meg tud tenni, abból, hogy látod, hogy mondjuk Szegeden hogy zajlik egy szobatakarítás, milyen időkkel fut ez végig, és mondjuk Zalakaroson, és hogy ezeket össze tudod vetni, ugye, ha van egy standarded erre, akkor is arra alapozod ezt a működést, akkor ez egy tök jó megoldás.
2: Oké, akkor ez itt alapvetően ugye üzemmérettel, a ti nagy üzemméretetekkel összefüggő vezetői információk és azoknak az elemzése. Amiből az jön, hogy gyorsabb lesz, olcsóbb lesz, nem tudom, hogy olcsóbb lesz-e, esetleg kevesebb létszámmal el lehet végezni ugyanazt a feladatot. Tehát ezek ilyen költségmegtakarítás irányába mutató dolgok. Mi újság a vendégélménnyel? Az hogy javul, hogy változik?
4: Ugye a vendégélménynek két nagy része van, az egyik az mondjuk addig, amíg megérkezel a szállodába, a másik pedig utána. Tehát, hogy nyilván a foglalás előtt már olyan információkat, meg olyan köntösbe kell neked átadnod a vendég számára, meg hogy könnyen elérhető legyen, és az ugye nagyon fontos lett ez az azonnaliság az utóbbi években, tehát hogy ez kihat ugye a last minute foglalásokra, azoknak az arányának a növekedésére, ami egyébként brutális, ugye azt gondolnád, hogy évről évre, hogy nem tud már hova fejlődni, de akár Balatonon is volt olyan, hogy egy adott héten belül 30%-kal ment fel annak az adott hétnek a foglalása, foglaltság az adott szállodának, hogy van ez a része, ami ugye a foglalás előtt történik, foglalás során, ugye foglalási motor, stb., illetve amikor megérkezel onnantól és a tartózkodás alatt, és még egyébként ide vehetjük a végén is, tehát használunk már olyan review kezelő rendszert, ami ugye AI alapon ad javaslatokat egyébként a válaszokra, nagyon könnyen megcsinálja az összesítéseket, de egyébként ezt a vendégek is használják az AI-t, ha most csak itt a review-knál maradunk, mert már láttam olyat, amikor ugye ott maradt a prompt, hogy légysz, írd meg a szállodának, hogy bla bla bla. Tehát, hogy abszolút egyébként a penetrációja az AI használó eszközöknek az nagyon, nagyon durván erősödik Magyarországon, tehát én úgy tudom, hogy már 50%-a a népességnek az már így nagyjából napi szinten használja, és ezt igazából az elmúlt 2-3 évben. Tehát, hogy ilyen technológiai ugrás, ilyen gyorsan eljutni nagy néprétegekhez, ilyen még azért nem volt.
1: Labosan Lajos a Digiturizmo vendége, hamarosan folytatjuk a második résszel Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM új előremutató turisztikai magazinjával. Mihálovics András és Prinzinger Péter házigazdák Labosa Lajossal, a Hungest Hotels marketing és kommunikációs igazgatójával beszélgetnek.
2: Ott hagytuk abba, hogy az ügyfélélményt is lehet igenis digitalizálni. Egy kicsit nyissuk a spektrumot és nézzük meg, hogy hogy néz ki most a világ a szállodaiparban. Ugye egy fél mondatban már említetted, hogy a last minute akciók valami elképesztő fejlődéssel mennek keresztül. Ez azt jelenti, hogy ez egy tuti fegyver, mondjuk egy marketing fegyvertárban? Hogyha valaki szeretne vendéget foglalni, előfoglalási akció, Black Week, stb.
3: Hát a last minute akció, illetve promóció az azért elég kétéri fegyver, mert hogyha már van mondjuk egy, nem tudom, 40-50%-os foglaltságod, és arra az érkezési időpont előtt ráengedsz egy last minute akciót, akkor jogosan fog panaszkodni az a vendég, aki magasabb áron foglalta le korábban, hiszen ezzel ugye ő egy segített neked, hiszen az ő pénzét használhattad az elmúlt hónapokban. Inkább arra utaltam, hogy maga ez a tendencia, hogy a szállásukat, az utazásukat nagyon későn foglalják le a vendégek, és nem tartanak attól, hogy esetleg nem jut nekik szoba, vagy nem jut nekik repülőjegy. Aha. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert ugye a COVID óta az online alkalmazásoknak, az internetnek a használata az ugye annyira elterjedté vált Magyarországon is, hogy már nem az van, hogy januárban felhívod a szállodát, hogy akkor mennyi a katalógus alapján a nyári jár, és akkor én befoglalom. Hanem azért kivárod, mert hát ha lesz egy jó akció.
4: Akkor fordítsuk meg. Tehát mik a leghatékonyabb marketing eszközök, amikkel szerettek dolgozni?
3: A promóciók azok nyilván egy ilyen taktikai eszköz, viszont jól működnek. Amellett, hogy keresletet növelnek egy adott időszakra, érdekes módon egyébként magát a márkát is építik, tehát hogy vannak ilyen felfogások, hogy ugye egy akció az ugye roncsolja a márkádat, mert hogy leárazod magad. Én ezzel abszolút nem értek egyet, és a számaink sem ezt mutatják. Külön választanám egyébként a már említett Black Week promóciót. Ez ugye már egy jól bevált brand így a világon is, tehát hogy most már azért jutottunk oda, hogy már a magyar szállodapiacon is már nagyon komoly és jó ajánlatok van egy Black Friday alkalmával. Most már ugye 2020-as évek közepén.
4: Szállás egy éjszakára pénteken.
3: Egyébként nyilván egy olyan ajánlatot kell adnod a vendégnek, ami te is, hogyha egy átgondolod, hogy ez nekem jó lenne, akkor a vendégnek is jó lesz. Tehát, hogy csak üzemeltetői fejjel megalkotni egy promóciót, az nem nagyon fog sikerre vezetni. Ha az előfoglalási, tehát ez is egy előfoglalási akció, de egy ilyen külön állatfajta. Ott a vendégekre készülnek, tudják, hogy valószínűleg nagy akció lesz, stb. Általában az előfoglalási akcióknál ott azoknak a hatékonysága egy kicsit csökkent. Tehát az látszik, hogy a klasszikus nagy nyári előfoglalás azon azért többet kell dolgozni, mint az elmúlt években. Tehát kivárnak a vendégek.
2: Hol kell jelen lenni a digitális térben? Gondolom, egy honlap ma már nem elég ahhoz, hogy, és akkor mondjuk a keresőmotorokra bízd, hogy a vendégek megtaláljanak. De ezer platform van a YouTube-tól, a TikTokon keresztül, applikáció, stb. Ezt mind karban kell tartani egy hozzátok hasonló idegenforgalmi vállalkozásnak?
4: Egyetem, bocs, még ezelé egy kérdés, hogy az online és az offline megjelenéseknek az aránya, vagy azokra való költésnek az aránya, az hogy néz ki nálatok?
3: Elsöprő az online, tehát hogy az elsöprő. Ez tulajdonképpen már 2020 óta ez így van, tehát ez nem az utóbbi éveknek a...
4: Megszűntek a prospektusok.
3: Meg abszolút, meg tehát hogy ugye egyszerűen nincs, az árérték aránya nagyon rossz a különböző papíralapú megjelenéseknek, és nem is fenntartható, tegyük hozzá, és ugye sokáig vendégoldalról volt inkább nagyon igény ezekre, de én azt gondolom, hogy most már akár a szeniorabb korosztály is nyitott abszolút arra, hogy okostelefonnyal menjen egy szállodába, le tudja olvasni ezt a QR kódot, utána nézzen a Google-ben, vagy akár most már a ChatGPT-ben, vagy Gemini-ben, az adott szálláshelynek, vagy az adott desztinációnak.
4: Bocsánat, András kérdésébe beleszóltam. Igen. Szóval, hogy mely platformok, közösségi média felületek, amiken erősebben jelen vagytok, vagy ahol érdemes erősebben jelenni?
3: Ugye nyilván az attól függ, hogy az adott szálláshelynek ki a célcsoportja, de hogyha valahol az ember jelen van, akkor azt érdemes karban tartani. Tehát nem biztos, hogy mindenhol nagy elánnal be kell vetnünk magunkat, regisztrálnunk, és akkor ez olyan, mint régen volt a blog, hogy minden honlapra kellett egy blog, és akkor mindenki csinált egy blogot, de aztán nem frissült nagyjából kettő poszt után. Tehát ami egyébként nekünk, mi esetünkben most nagyon jól működik, az a Facebook az kevésbé mint content, hanem inkább mint hirdetési oldalról. Ugye az abszolút mainstream-mé vált már a Facebooknak a használata most már, tehát hogy ott ugyanúgy elérsz embereket, mint egy óriás plakáttal, tehát mindenki ott van. Az Instagram az főleg content generálás, és ugye az inspirációs fázisban, amikor az emberek keresik a szálláshelyüket, akkor nagyon fontos. A saját weboldal az elengedhetetlen. Nyilván a szállás közvetítő oldalakon való jelenlétünk, az, hogy az tényleg az is makulátlan legyen, az is nagyon fontos, illetve a különböző értékelési platformok között a Google az a legfontosabb, azért a legfontosabb szerep. Tehát, hogy nagyon sokan már ott kezdik igazából a foglalásukat, hogy ránéznek az adott szállodára, hogy hányos.
4: Van egy képe a nézőnek, a hallgatónak arról, hogy hogy működik egy szálloda. Ez többnyire ugye abból áll össze, amit ő lát a szállodáról. Mondjál már légy szíves egy vagy két olyan dolgot, amire mondjuk az átlag felhasználó, az átlag vendég, a műsor hallgatója, néző nem gondol, vagy nem gondolna, hogy az is a marketing tevékenységeteket támogatja. Egyébként mondjuk olyat, amit én sem gondolnék.
3: Számos dolog van egyébként, ami a marketing tevékenységünket támogathatja, tehát hogy egy szálloda üzemelése ugye egy nagyon összetett dolog, ugye önmagában az, hogy 24 órán keresztül működik az év 365 napján, az nagyon érzékenyé teszi a működést. Egyébként a visszajelzéseknek a szerepe az óriási, tehát a vendégek részéről, tehát ugye ezeket azonnal látod, és ebből nagyon sokat tudsz meríteni, akár mind szolgáltatásfejlesztésben, mind a különböző kommunikációs üzeneteknek a megfogalmazásával kapcsolatban. Úgyhogy ez egy olyan terület, ami nagyon fontos. Az, hogy egyébként maga az üzemeltetésben, milyen akár azonnali változások állnak be mondjuk egy havárja kapcsán, az utána nyilván lekezelendő, mint kommunikációs, mint marketing oldalról is egy ilyen esetben.
2: Mennyire lehet automatizálni folyamatokat? Akár a foglalásban, akár a marketing tevékenységben. Vannak olyan evangelisták, akik azt mondják, hogy a mesterséges intelligenciával a marketing tevékenység is nagyjából automatizálható és leegyszerűsíthető. Ezek is jelen vannak nálatok? Vagy ez még talán egy kicsit a jövő zene?
3: Ugye a weboldalunkon is használunk marketing automatizációs szoftvert, tehát nyilván amikor te elhagyod a kosaradat, tehát hogy félbehagyod a foglalásodat, akkor erre emlékeztetni fogunk, illetve van más ilyen funkció is a foglalás során. De én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy magát addig, amíg elérsz a szállodába és becsekkolsz, addig rengeteg mindent lehet még tovább automatizálni és még hatékonyabbá tenni. Viszont én azt gondolom, hogy ez az iparág, tehát a vendéglátás, a szálláshely szolgáltatás az egyik legember közelibb, legember központúbb szolgáltatás, és hogyha az üzleti logika az diktálja, ugye, hogy mindent automatizálj, nagyon-nagyon hatékonyá váljál a működésben, és ezt támogatja a mesterséges intelligencia, de lesz egy pont, ahol lesz már nem engedheted meg magadnak. Mert ugye most mondok egy példát, amikor leülsz vacsorázni, akkor szállodában leghatékonyabb az lenne, hogyha leereszkedne egy robotkar, és akkor kitöltené neked az asztalodnál az adott bort, amit nem tudom, kiválasztasz az applikáción keresztül, de ezt igazából senki nem fogja megcsinálni, mert akkor elveszed a lényegét ennek az egész szolgáltatásnak, azt, hogy oda jöjjön hozzád egy felszolgáló, vagy egy szomelié, és akkor egy kicsit beszélgessetek, ajánljon neked valamit. Tehát ugye erről szól ez az iparág, és ezért nem gondolom azt egyébként, hogy maga a szállodai tartózkodás és a szállodai üzemeltetés az maximumra lehessen járatni a hatékonyság növelést. De akár az online check-in-t, ha erről beszélünk, ugye mi most fogjuk egyébként bevezetni, és nagyjából olyan két, azt mondják a kollégák, akik nyilván a partnernél dolgoznak, hogy a kétharmadnyi vendég használja ezt, és azt gondolom, hogy ez nem azért van, mert a másik egyharmad azt még rá kell, hogy jöjjön, vagy hogy ezt az egész dolgot így át kell élni.
4: Nem is akarja.
3: Hmm. Tehát, hogy főleg nálunk ugye milyen wellness resort típusú szállodákat üzemeltetünk, rengeteg kérdés merül fel, ugye sokáig tartózkodnak itt a vendégek, tehát szeretnek egyszerűen egy emberrel szóba állni, és megkérdezni tőle hallani azt, ami egyébként ott volt a foglalási visszaigazolásban, fenn volt a weboldalon is, mindenhol elérhető, de jobb az, hogyha egy személyes interakció történik, úgyhogy ez meg fog maradni.
2: Mesterséges intelligencia, rengeteget beszélünk ebben a műsorban is a mesterséges intelligenciáról, itt már van gyakorlati alkalmazásra példanálatok?
3: Igen, ahogy említettem, a úgymond szöveggenerálás, szövegek fordítás, ugye itt több tízezer aloldalról beszélünk ugye a különböző nyelvek miatt a Hunges Hotels esetében, tehát ezeknek a kezelése sokkal egyszerűbbé vált. Én azt gondolom, hogy mi, ahogy már sokszor említettem itt a beszélgetés során, hogy mennyire fontos az értékeléseknek, a vendégértékeléseknek a szerepe, ezeknek a menedzsmentjében ugye már használunk mesterséges intelligenciát, mind a statisztikák készítésében, mind ezeknek a kezelésében, úgyhogy most a marketingben ugye ezeket tudom mondani, nyilván a már említett szállodai ajánlat megzenésítésén túl, illetve például most a műszaki területnek készült egy mesterséges intelligenciát használó megoldás. Ugye különböző szezonális törvényi előírás adta karbantartásoknak, ugye vannak különböző időpontjai, különböző tárgyai, és ennek az egésznek az adatbázisának az egybegyúrását és a könnyebb kezelését, határidők betartását, hozzáférhetőségét segítendő jött létre egy olyan alkalmazás most itt tavaly, ami ezt a csapatot segíti.
2: Volt olyan, ami nem úgy sült el ebben a digitalizációban, ahogy elterveztétek, és fejtörést okozott? Vagy ne adj Isten még csalódást is?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem egy 10-ből 2 az mindig így van. Mi azért nagyon sok időt töltünk különböző pilotoknak a végigfuttatásával, illetve az különböző szoftvereknek a megismerésével, tehát hogy nem szoktunk egy nagyon gyors döntést hozni, hanem inkább egy megalapozott döntést, és maximum kalkulált kockázatokat vállalni. Úgyhogy én azt gondolom, most lekupogom, hogy eddig még nem volt olyan, amiben nagyon csalódtunk volna, sőt, már ugye kezdünk elmozdulni abba az irányba, hogy hát ne pilotoljunk már ennyit, inkább vezessük be, aztán nézzük meg, tehát hogy úgymond ne szórakozzunk már itt hónapokig, hanem nézzük meg, aztán maximum használjuk, hogyha ez nem működik, mert hogy ha viszont bejön, akkor meg nagyon fontos ez az egy hónap, amit már a használatával töltünk.
2: Hogyan néz ki ez a digitalizáció dolog, ennek így most vége, és most egy kis időt pihentek, vagy ez az a feladat, amit soha nem áll meg, mindig kell valamit rajta szervizelni, fejleszteni, gondolkodni?
3: Ez igazából a mindennapi életnek és a mindennapi működésnek a része. Tehát, hogy folyamatosan merülnek fel olyan problémák, olyan use case-ek, amikre azt ugye találod, hogy jönnek nyilván kívülről, jönnek

0: tehát ezt megpróbálja ugye hatékonyabbá tenni, de még egyszer megtartva azt, hogy ennek az iparágnak a sajátosságait, ami az emberekről szól, az emberek közötti kapcsolatról szól.
1: Mi a legnagyobb kihívás, ami az elkövetkező egy-két évben előttetek áll, vagy előtted áll?
0: Tehát a marketing tevékenységükben én azt gondolom, hogy az AI és a különböző nagy, tehát hogy nagy nyelvi modelleknek a működésünkbe való beillesztése, tehát hogy még több területen, még több kollégámnak a munkáját tudjuk segíteni azzal, és még hatékonyabbá tenni, hogy mesterséges intelligenciával dolgozik, és erősítjük ennek a használatát. Ami egy nagy kihívás, az a már említett utolsó pillanatos foglalásoknak az aránya, tehát hogy hogyan tudsz te ott lenni a vendégeknek a fejében, amikor ő azt mondja, hogy holnap én lemegyek a Balatonra, hova menjek. Tehát, hogy ebben a pillanatban hogy tudja azt egy szálloda ipari cég elérni, hogy minket válasszanak.
1: Őt válasszák. Oké. Te is benne vagy digitalizációban, meg az idegenforgalomban is, a műsor pedig pont erről a két témáról szólt. Ha megkérdeznénk, hogy te miről hallanál a következő epizódokban, mit felelnél?
0: Engem nagyon érdekelne, hogy a robotizáció az hogyan érinti a szálláshelyeket, illetve a vendéglátást. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes téma nagyon.
1: Oké.
2: Felírtuk a listára, úgyhogy fogunk erről is beszélni.
1: Szépen.
3: Labosa Lajos volt Mihálovics András és Prinzinger Péter vendége. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma. Kollagéntrendekkel a középpontban.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: Avenue du Gard.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal a kollagén bizniszt járja körül. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium, a műsorvezetőtárs Kovács Róbert.
2: Az egészséggel kapcsolatos trendek ma már szinte mindenhol jelen vannak, a közösségi médiától kezdve a boltok polcaig. Az egyik leglátványosabb ezek közül a kollagénpiac, ahol a fiatalság és az egészség ígéretére költenek komoly összegeket az emberek, de hogy vajon működik-e ez, vagy inkább csak egy jól felépített üzlet, erről mindenképpen beszélgetünk a mai műsorban, illetve szó lesz még egy új genetikai vizsgálatról, amely az elhízási hajlam meghatározására lett kifejlesztve, illetve a pajzsmirigyrák kialakulása, felismerése, megelőzése, illetve a gyógyítási lehetőségek és esélyek is fontos részét képezik a mai beszélgetésünknek. Vendégünk a stúdióban pedig professzor dr. Lakatos Péter, belgyógyász egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese. Örülök, hogy itt van ma velünk.
3: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
2: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Érdekes kérdésekkel, új nézőpontokkal. Szia, Robi!
4: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Judit.
2: Kezdjük professzor úr onnan, hogy sokat halljuk azt a kifejezést, hogy egészségtudatos életmód, de hogy mit is értsünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ön ezt hogyan látja?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis, hogyha mindent betartanánk, amit eddig elmondtak a szakemberek az egészségtudatosságról, arra nem lenne elég a 24 óra. Egyszer valaki össze is számolta, hogy kb. 50-60 óra kellene naponta ahhoz, hogy betartsunk mindent. Tehát nyilván ennek nem sok értelme, sőt, ez inkább elriasztja az embereket attól, hogy egészségtudatosak legyenek. Én azt gondolom, hogy nem szabad túlzásba esni. Általában minden területen van egy olyan arany középút, amit a józanész diktál. Például étkezéseknél is. Én szerintem ahhoz kell ragaszkodni, ami a elmúlt néhány millió évben, amíg az emberi test kifejlődött, a jelen volt. Tehát én nem hiszem, hogy van értelme mindenféle speciális diétáknak, például ugye vannak ezek a paleo, meg keto, meg társai. Őszintén szólva, én még olyan embert nem láttam, aki 3 hónapnál hosszabb ideig be tudná ezeket tartani, mert nagyon nehéz betartani, és azt gondolom, hogy értelmetlen. Természetes módon kell például étkezni, úgy, ahogy több millió évig az ember étkezett, vegyes módon, nem 8 óra egy nap, hanem maximum 2-szer, esetleg 3-szor, de inkább csak 2-szer. Nyilvánvalóan mit evett az ősember, semmiképpen nem magasan feldolgozott ételeket, tehát akkor zöldség, gyümölcs, kevés hús. Én nem értek azért, hogy hús nem kell, szerintem kell, de nem kell minden nap húst hússal lenni. Tehát egy józan észszel kell az egészhez hozzáállni. Ugyanez vonatkozik például a testmozgásra is. Nem nagyon hiszek az extrém testmozgásokban. Én tudom, hogy vannak élsportolók, akik nagyon sokat mozognak, akik ez a fő hivatásuk, de egy átlag embernek nem hiszem, hogy minden nap maratont kéne futni. Nagyon megterhelő a szervezetnek. Én azt hiszem, hogy egy olyan mozgást kellene találnunk, ami szintén jellemző volt az ősemberre. Ő persze nem ment fitness terembe, és nem ment sportpályákra, mert hogy őnek egész nap mennie kellett, hogy megszerezze a betevőt.
2: Tehát ez volt a természetes.
3: Hát ez volt a természetes.
2: Most viszont nem kellett külön sportolni. Itt ülünk egy stúdióban, ülünk a számítógép előtt.
3: Ez így van. Na most ugye ezekhez van az, hogy utána vannak dolgok, amiket nagyon nehéz a mostani életmódunkkal megszerezni. Ugye mi az elmúlt sok millió évben kint szaladgáltunk a szabad levegőn. Most az utóbbi, mondjuk úgy, hogy max 100 évben több már bent vagyunk házakban, ott dolgozunk, ott élünk. De ennek az egyik következmény, hogy kevés természetes napfény ér minket, ezért a lakosság gyakorlatilag 90% fölötti a D-vitamin hiányos lesz. A D-vitamin alapvetően szükséges szinte minden élettani folyamatunkhoz. Na most abból hiányunk lesz, emiatt az életmódunk, mert azt pótolni kell. Tehát az véletlenül egy olyan anyag, amit érdemes ősztől tavaszig a mi éghajlatunkon pótolni. Ha valaki nyáron se nagyon megy szabad levegőre, akkor nyáron is. Mert ezzel meg tudjuk hosszabbítani az életünket, hiszen számos olyan életleni folyamatba szól bele, amelyik alapvető. Ennek pedig nem az az oka, hogy a D-vitamin egy csodaszer, hanem az az oka, hogy a D-vitamin minimum 500 millió éve, hanem 700, egyesek szerint 700 millió éve jelen van a Földön. Abban az időben nem voltak nemhogy csontok, kontinensek se, víz volt, tenger, és a tengerekben az egysejtű tengeri élőlények éldegéltek, de hát sütött a nap. A nap ugye az UV-sugárzásával romboló a DNS-re. Ha széttöri a DNS-t, az a kis egysejtű nem tud szaporodni. És akkor véletlenszerűen az evolúció során megjelent egy molekula ezekbe az egysejtőekbe, aminek úgynevezett szteránváza volt, tehát olyan volt a molekula váza, hogy el tudta nyelni az UV-fényt. Ez volt a D-vitamin. Most akikben ez megjelent, azoknak szelekciós előnyük lett az evolúcióban, hiszen ők tudtak szaporodni, és végülis ők szaporodtak el a Földön. Itt tehát a D-vitamin az egysejtű létünk óta jelen van velünk, és ezért dumál bele szinte minden élettani folyamatunkban. Na de most ugye
2: és az
3: a
2: jó, gond, hogy elindultunk egy egyszerű kérdéstől, és már egy evolúciós.
3: Hát igen, igen, de végülis ebből kell levontunk, igen. A mesterséges dolgok szerintem nem érnek semmit, és ugye néha ezt túlzásba visszük. Ilyen például a kollagén is. Ugye nagy divat most kollagént igen. pótolni. A helyzet az, hogy fiatal embereknek erre semmi szüksége nincsen. Most a fiatal alatt azt értem, hogy mondjuk ilyen 35-40 éves korig. Ha nincsen különösebb betegsége, egészséges ember normálisan él, akkor nem kell kollagént pótolni. A kollagén egyébként retteltesen fontos, mert ez a legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje a szervezetünkben, és a feladata az, hogy tulajdonképpen valahogy összeragasszon minket, tehát összetartson minket, mert ez tartja össze a bőrünket, az inakat, ízületeket, csontokat, de még a körmünket is, hajunkat is. Tehát ez egy nagyon fontos anyag, ami egyúttal a vázát is megadja a testünknek, másrésztről pedig a rugalmasságát is. Tehát például azért nem ráncos egy fiatal ember bőre, mert ott a kollagén jó minőségben és megfelelő mennyiségben van.
2: De aztán jön a 40-es, 50-es korosztály, ott már akkor ennek van, vagy lehet létjogosultsága?
3: Így van, tehát ugye mind sok minden a korral csökken, hát ugye a kollagén szintetizáló képessége a szervezetnek szintén csökken a korral, ezért jelennek meg a ráncok olyan 40 éves kor fölött, amit a különösen a hölgyek nem szeretnek. Na most ugye ez még a könnyebbik dolog, mert valóban lehet olyan krémeket és maszkokat és elixíreket venni, amiben jó a hordozóanyag, tehát bizonyos mennyiségű kollagént be tud vinni a bőrbe, közvetlen a bőr alá. Hogyha jó minőségű a hordozó, tehát tényleg be tudja juttatni, akkor javul a helyzet, tehát bizonyos ráncok csökkennek, kisimulnak, tehát ezért ez jogos, hogy a hölgyek például bár most már divatos a férfiaknál is, hogy elkezdik ezt használni. Azonban nagyon fontos dolog az, hogy nem minden készítmény egyforma ebből a szempontból, és hogy melyik lesz jó, sajnos csak úgy lehet eldönteni, hogy kipróbáljuk. Ennél sokkal komolyabb dolog az, amikor valaki szájon át beviszi a szervezetébe, por, tabletta, stb. Formájában
2: folyadék formájában.
3: Ugye ennek a célja az lenne, hogy az egész testben a kollagén az javuljon. Hát most egy dolgot el kell mondani, hogy a kollagén úgy egy az egybe soha nem jut be a bélrendszerünkből a szervezetünkbe, mert nagyon nagy molekula, ez nem tud felszívódni a belünkből. Az egyetlen lehetőség az, hogy az emésztőnedvek szétszedik kisebb-nagyobb darabokra, többnyire az alkotó elemeire, az alapalkotó elem, a tégla, azok az aminósavak, amiből ez áll, ez felszívódik. Na most már ennek is van eredménye, mert az, hogy nagy mennyiségben áll az alapanyag, az alkotó elem rendelkezésre, ezért a szervezet jobban tud szintetizálni kollagént, tehát önmagában ez is jó. Vannak olyan készítmények, amit úgy hívnak, hogy hidrolizált kollagén. Azt már gyárilag előállítják úgy, hogy ilyen kisebb fragmentumokat, darabkákat vágnak ki a kollagénből, a nagy molekulából. Ezek már nagy részt föl tudnak szívódni egyben. Tehát ez már még egy még jobb alapanyag, nem egyszerűen a legapróbb téglák, hanem egy kicsit nagyobb alkotó elemeket viszünk így be. Ezért nagyon fontos, például valaki ilyen készítményt vesz, akkor nézze meg, hogy rá van-e írva a dobozra, hogy hidrolizált kollagén. Ez nem márka név. Ez egy fajtája a kollagén készítmények. Ha nem hidrolizált, akkor kár megvenni, mert nagyon sok haszna nem lesz.
2: Igen, és hát kollagén bizniszről beszéltünk itt a legelején, és ez, amit felsorolt, ez már maga után vonja, hogy itt vannak jobban és kevésbé jobban hasznosuló termékek, és ugye úgy is fogalmazott, hogyha tényleg jó minőségű, ha tényleg beépül, tehát ez a feltételes mód, ez már önmagában jelzi, hogy itt lehet, hogy mellé nyúl a páciens.
3: Igen, na most ugye még hozzá kell azt is tenni, hogy ha a legjobbat veszi is meg, akkor is nagyon fontos, hogy legyen hozzá C-vitamin, mert hiába vesszük meg a legjobb minőségű anyagot, az nem nagyon fog hatni, ha nincs C-vitamin. A C-vitamin kell a jó kollagén szintézishez. A másik két fontos anyag az a réz meg a cink. szintén kellenek, nagyon pici mennyiségben, de kellenek a kollagén szintézishez. Tehát ha valakinél ez fontos, például valakinek ízületi porc problémái vannak, és az orvosa javasolja, hogy szedjen valamilyen kollagén készítményt, akkor bizony nem csak a kollagén készítményt, hanem C-vitamin, réz és cinket is kell szedni. Na most ezeket természetesen lehet tabletta formájában mind kapni, de az ember azt gondolja, hogy azért, hogyha lehet természetes formába célszerű bevinni. De C-vitamin nagyon könnyű. Hát Magyarországon szerintem mindenki tudja, hogy Szent Györgyi mit talált, hogy a paprikában sok a C-vitamin, tehát lehet enni paprikát, de nem csak abban, hanem az egyéb ilyen hüvelyesekben például azokban is nagy mennyiségben található. A réz meg a cink az szintén megtalálható a magokban, dióban vagy egyéb magokban, úgyhogy azt is simán be, nem kilószámról van szó, azt is be lehet vinni természetesen, de ha valaki nem szereti ezeket, akkor persze, hogy mondtam, lehet ilyen készítményeket kapni.
2: De most, hogyha kollagént fogyasztunk azért, mert mondjuk fáj a bokánk, akkor biztosan oda kerül és ott hasznosul, és mondjuk ott segít a bevitt kollagén, illetve rész, cink és C-vitamin, ahogy mondta, vagy lehet, hogy épp a bőrünk lesz szebb tőle, de nem segít az alapproblémánkon.
3: Hát ugye maga a kollagén, ahogy mondtam, sose kerül oda egy az egybe,
2: igen,
3: hanem annak a részelemei, amelyből a szervezet készít kollagént. Nyilván, hogyha valakinek például valamilyen módon elromlik a porc szövete, ugye ez a leggyakoribb, az ízületek felszínén, ugye azt úgy kell képzelni, hogy az egy ilyen sima felszínt biztosít, hogy a, mint egy jó ilyen csapágyban tudjon mozogni az az ízület. Hogyha az károsodik, ez a felszín, mert ha ez nem teljesen sima, akkor ugye ott gyulladás lesz, az fog fájni, ez lesz az ízületi gyulladás. De oda, hogyha tudunk valahogy szintetizáltatni a szervezettel új porcot, akkor azért az jó, mert az akkor gyógyul. Na most ehhez segíthet az alapanyagok bevitele, és hogyha a szervezetnek a képessége még megvan, hogy szintetizáljon új kollagént és porcot, akkor ott egy gyógyulási folyamat beindul, és ezen alapszik az ilyen készítményeknek a porcjavító hatása. Azért ez nagyon fontos, hogy ne remélje senki azt, hogy itt vadonatúj porc szövete lesz, vagy vadonatúj térdízülete, olyan, mint 20 éves korában, nem. De azért mindenképpen jót tesz neki, ahhoz képest, mintha nem lenne, nem, vagy nem kapna semmit.
4: Ezeknek a kollagén készítményeknek az előállítása, az hogyan és miből történik?
3: Hát ugye ez különböző alapanyagokból lehet kiindulni, hát ugye nagyon sok a kollagén a csontokban, illetőleg inakban. Hát hogyha természetes folyamatot nézünk, hogy mondjuk én akarok bevinni kollagént, nem akarok venni készítményt, akkor például a csontleves az egy nagyon jó dolog, vagy például csirke, főleg csirkénél is, meg hát egyéb szárnyasoknál is, hogyha a bőrt is megeszünk, abban nagyon sok kollagén, vagy hal. Halban is, halnak is egyébként a bőrében különösen sok. Na most hát ilyen ezekből, csontokból, ezekből, azokból lehet nagyüzemileg is persze előállítani.
2: Említett, hogy különböző típusú kollagént vihetünk be. A között, hogy mondjuk marha vagy hal, van különbség?
3: E között nincsen. Az igazság az, hogy a kollagén az nem egy egységes molekula, hanem nagyon sok. Tehát, sőt, ugye vannak, megszámozzák római számokkal a kollagéneket, de egy adott számú kollagénen belül is nem egyféle, hanem több láncból áll egy kollagén molekula. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 5-ös vagy 9-es számú kollagén, az sem egységes, hanem annak többféle alegysége van, ami megint más fehére láncokból áll. Tehát nagyon sokféle van. Minden olyan helyre, ahol van kollagén, például mondjuk térdízület, az nem ugyanaz, mint mondjuk a válízületnek a szallagjainak a kollagénje, vagy megint más az, hogy a csontban milyen kollagén van. És attól függ, hogy hol van a baj, attól függően oda azt a típus kell szintetizálni a szervezetnek, de a felépítő alapanyagok, az alaptéglák ugyanazok. Tehát, hogyha beviszünk egy ilyen készítménnyel alapanyagokat, akkor a szervezet tudja, hogy adott helyen, mondjuk, hogyha a válizületben van a probléma, akkor oda mit kell szintetizálni. Most persze ez, ahogy mondtam, nem korlátlan, tehát nem mindig lehet ezáltal tökéletesen kijavítani a hibát, de például egy időskori, mondjuk úgy mondják, hogy porckopás, ugye, akár térdbe, akár csípőbe, azon hosszú ideig tud segíteni egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kezelés.
2: Tehát akkor itt a szinten tartás, amiről beszélünk.
3: Igen. Persze aztán van az az időpont, amikor már ez nem segít, és más orvosi eljárás kell, például mondjuk a csípőbe, igen, egy protézis.
2: A reklámok ugyan sokszor nagyon erős ígéreteket fogalmaznak meg, de ezek mennyire reálisak az ön véleménye szerint?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek túlzók, hát ugye mint minden reklám, hát ez a célja, hogy rábeszéljen valakit valaminek a megvételére, itt ez se kivétel alóla, ezért mondom azt, hogy legyünk tudatában annak, hogy miről van szó, tehát teljesen mindegy, hogy ki mit ígér, a lényeg az, hogy teljes egészében a kollagén nem jut be. Egyébként nem nagy baj, mert ahogy mondtam, más típusú kollagén van itt ott, amott. Tehát ha egyféle kollagént ennénk, az nem biztos, hogy jó lenne mondjuk a térdünkre. Lehet, hogy jó lenne a válunkra, de az nem fáj, ugye? A térdünkre nem. Tehát rá kell hagyni a szervezetre, hogy ő ezt oldja meg. Meg is fogja, nekünk az alapanyagot kell bevinni, és tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy a bevitt alapanyag az jó legyen. Erre ezért mondtam, alapvetően hidrolizált kollagén készítményeket célszerű vásárolni.
2: Robi, egyébként te inkább mire esküszöl? Arra a termékre, amit megvásárolhatsz a boltok polcain, vagy inkább a húslevesre?
4: Húslevesre, sőt a saját magam által főzött vasárnapi húslevesre. Rengeteg csirkehússal, igen.
2: Igen, hát nem tudom, hogy egyébként alapvetően a férfiak hogyan gondolkodnak erről, mert a professzor úr is említett, hogy inkább a nők azok, akit jobban meg tudnak szólítani ezekkel a reklámokkal, hirdetésekkel.
3: Kozmetikumok miatt.
2: Kozmetikumok
3: igen,
2: kapcsán,
3: bár ahogy én látom, most már a férfiaknál is elindult egy ilyen trend, hogy ők is kenegetik a fejüket, tehát már nem csak a nőké a kiváltság ezzel kapcsolatban, de amikor pedig arról van szó, hogy fáj a térde valakinek, vagy a csípője, vagy a válla, akkor szerintem nincs különbség, nő-férfi, igyekszik valamit keresni, amitől jobb lesz.
4: Nem ennek a beszélgetésnek a témája, de én is egyetértek azzal, amit a professzor úr mond, hogy azért a nőkre valamiért jobban hatnak ezek az ilyen típusú reklámok, marketing megközelítések.
2: Hát lehet akár a társadalmi elvárások miatt is kimondott, vagy kimondatlan, és tényleg ez már nem ennek a beszélgetésnek a szűk témája. De egyébként a férfiak hogyan állnak ehhez, hogyha már itt tartunk? Mennyire tapasztalja azt, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodnak, és nem feltétlenül a kozmetikumokra, inkább az étrendkiegészítőkre gondolok, illetve mi a helyzet a sportolókkal?
3: Hát ugye most van egy egészen, hát mondhatnánk úgy újbát, talán csak Magyarországon újabb, külföldön ott már több évtizedes múltja, ez anti-aging, ugye az öregedés gátlása, lassítása. Igen. Egyébként ez nem egy negatív folyamat, bár itt is vannak túlzások, itt is ráugranak cégek erre, nagyon sok olyan lehet találkozni, aminek semmilyen hatása nincsen, de egy ilyen bűvszóvá vált, hogy lassítom az öregedésedet. Na most ugye hát itt is szelektálni kell, hogy melyiknek van értelme, és melyiknek nincs. Bizonyos ilyen beavatkozásoknak lehet értelme. Még férfiak esetében is, és én azt látom, hogy ez az anti-aging, ez nem csak a nők körében, a férfiak körében is hát divatos, mert itt most nem egyszerűen arról van szó, a küllemem milyen, persze, ha lassabban öregszem, akkor fiatalosabb a küllemem is, de itt a legfontosabb, meddig élek. És valóban az orvostudomány, illetőleg hát a életmódnak köszönhetően ma már sokkal tovább élnek az emberek. Ebben azért Magyarország le van maradva még, azt gondolom, hiszen azt lehet látni, hogy a várható életkor itt jóval kevesebb, mint mondjuk nyugat-európai országokban.
2: Meg hogy milyen minőségben.
3: A minőség sem mindegy, így van. És hát én azt várom, hogy azért a közeljövőben Magyarországon is ez jelentősen be fog robbanni, és remélhetőleg, hogy az egészséges életmód, egy kicsit jobb életminőség, esetleg az egészségügy fejlődése, ez mind oda fog vezetni, hogy talán magyar lakosok is el fogják érni a 80 évet a várható életkorban. Hát arról már nem beszélni, hogy vannak úgynevezett kék spotok, helyek a világon, ahol rettenetesen sok száz év fölötti van, és ezt ugye megvizsgálták, és nem véletlen, hogy ők ennyi ideig élnek, és nagyon érdekes dolgokat lehetett látni. Itt az étkezés nagyon fontos, amit az előbb elmondtam, ezeken a helyeken többnyire úgy étkeznek, ahogy beszéltünk róla pár perce, de ez nem elég, tehát ez kell még sok minden. Az egyik a fizikai aktivitás, itt nem járnak fitnessterembe a száz évesek, viszont például mondjuk Szardínián, ahol sok szintén a száz év fölötti, ott olyan városok vannak, hogy tetszik, nem tetszik, lefő kell járkálni, mert az iskola lent van, a közért fönt van, tehát a 80-90 éves és egész életében lefő jár. Vagy a japánoknál, ahol szintén van ilyen, ugye Okinawa szigetén, ott pedig, ott nincsenek hegyek, ez igaz, de ott nagy divat, hogy az öreg ember kertészkedik, napi 3-4-5 órát, az pedig megint csak mozgás, nem fitnessterem.
2: Mozog, hajol, ugol.
3: A nagyon fontos az, hogy legyen egy idős embernek célja. Tehát, hogy ez megint érdekes, mert a japánoknál is más a cél, meg a mondjuk a spanyoloknál, vagy a franciáknál, de van cél. Tehát ne. És a legvégső nagyon fontos dolog a társadalom körül, legyen egyedül. Ez mindegy, hogy öregek klubja, vagy milyen nagy család, valamilyen formában érezze maga körül a társaságot. Állítólag ezek azok, amik nagyon fontosak, és hogy ez valóban igaz, az bizonyítja, hogy egy kutató az Egyesült Államok egy ilyen 20-25 ezres városában ezt megvalósította, tehát nem voltak járdák, csinált járdát. Nem tudom, hogy érte el, hogy a szupermarketek polcairól lekerült az összes fast food, meg szóval haszontalan kaja és egészséges kaja került föl. Ugye rávette az embereket, hogy mozogjanak, klubokat csinált, és ha jól tudom, egy ilyen 10 éves időtávon belül valami 4 vagy 5 évvel nőtt az átlag életkor, tehát ez nem valami elmélet, hanem ez valóság.
2: És az egészségtudatosságtól indultunk, és akkor gyorsan visszakérdeznék, hogy a professzor úr ezt hogyan csinálja?
3: Én személy szerint?
2: Igen.
3: Hát ez egy jó kérdés. Nézze, én például úgy csinálom, hogy ezt nem mondom, hogy én a világ legpéldamutatóbb egészségtudatos ember lennék, de nyilván én szeretnék addig élni, ameddig lehet. Mondjuk legutóbb én például csökkentettem a saját súlyomat 15 kilóval, mert sok volt. És azt gondoltam, hogy ez egy fontos lépés lenne. Tehát nyilván én nem mondom, hogy nem iszok alkohol, de semmiképpen nem annyit, és nem rendszeresen, és nem minden nap. Helyet kell hagyni az élvezeteknek, már csak azért is, mert van az a régi eset, ugye, amikor az orvoshoz bejön a beteg, és azt mondja, hogy szeretne sokkal tovább élni. És akkor megkérdezi az orvos, hogy iszik? Nem. Dohányzik? Nem. Nőzik? Nem. Kártyázik? Nem. Hát akkor miért akar tovább élni? Tehát ugye nyilván, hogy a bizonyos élvezeteknek kell, hogy engedjen az ember, de ezt mértéktartóan, racionálisan csináljuk, akkor szerintem ez egy arany középút.
1: Professzor dr. Lakatos Pétert hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést a hasznos és haszontalan kollagénről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a kollagénnel kapcsolatos tényeket és tévhiteket tártuk fel. Már is jön az orvosi kommentár, a szakmai partner Kovács Robert és a Semmelweis Prémium, aki válaszol, professzor dr. Lakatos Péter belgyógyász.
2: Ami még a mai napon a feladatunk, hogy beszéljünk arról, hogy a genetika, a fogyás és egy nagyon fontos betegség, a pajzsmirigy rák is napirenden van. Fontos, hogy helyre rakjuk, hogy mitől, hogyan és mit lehet tenni ellene, és induljunk a genetikai vizsgálatokkal. Egyre több ilyen vizsgálat jelenik meg a piacon, amelyek például azt ígérik, hogy az elhízási hajlamunkra rámutatnak. Valóban képes a genetika megmondani, hogy hajlamosak vagyunk az elhízásra?
3: Hát ehhez kell egy picike háttér. A helyzet az, hogy mindenki örököl valamilyen génszettet, ugye anyucitól és apucitól, és ebben bizony vannak különbségek emberek és emberek között. Ebből kifolyólag különbség van a között is, hogy milyen az étvágyunk. Van, akinek jobb, van, akinek rosszabb. Különbség van abban is, hogy egy adott élelmiszert hogy dolgoz föl a mi testünk és a másik teste. Tehát számos genetikai különbség van az evés és az evés hasznosításban. Ennek a tekintélyes részét most kezdi föltárni a tudomány, és elég sokat megtanultunk ebből az elmúlt 10 évben. Tehát van egyszer ez. Másodszor azonban van még a környezetünk is, amit ugye szoktak hívni epigenetikai hatásnak, tehát a meglevő géneknek a működését befolyásoló hatások. Tehát hiába van valakinek mondjuk egy olyan genetikai konstellációja, hogy érzékenyebb a tüdeje, adott esetben akár még nagyobb esélye lehet egy tüdőrákra, nem biztos, hogy tüdőrákos lesz, viszont ha elkezd cigarettázni, úgyhogy minden nap egy dobozzal elszív, akkor jelentősen megnöveli az esélyt. Itt is ugyanez a helyzet az elhízással, hogy van egy alapkonstellációnk, ami olyan, amilyen, és akkor erre jön rá a környezet, hogy mit tanulunk a társadalomban, és a társadalom olyan, hogy ma már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem azért eszünk, mert ez egy szociális társadalmi szokás. Tehát gondoljuk meg, eszünk, amikor üzleti tárgyalás van, eszünk, amikor születésnap van, névnap van, búsulunk, akkor is eszünk, ha örülünk pláne. Nem ritka az, hogy valaki 4-5-ször eszik, a nagy tengerjáró hajókon 8-szori étkezés van naponta. Ez biztosan nem fiziológiás, nem ebbe született az ember teste. Ezt nem bírja el. Mi fog történni? A plusz ételt elkezdjük raktározni, és ugye meghízunk. Ne felejtsük azt el, hogy az elhízásra való hajlam az valamikor pozitív volt. Ugyanis aki jobban tudta tárolni a elfogyasztott élelmiszert, esetleg éhesebb is volt, tehát többet is evett, azért annak a testében főgyűlem lett ugye a zsírformájában a plusz kaja, és amikor nem nagyon volt kaja például téli időszakban, akkor az ő túlélési esélye jók voltak. Ez egy nagyon pozitív dolog volt, ha tudott valaki hízni. Ez más kérdés, hogy ritka lehetett a kövér ugye a ősemberek vagy a középkorban se nagyon az emberek között, de aki egy kicsit pluszos volt, annak az esélye a túlélésre jobb volt. Na most ez a genetikai örökség, ez majd átkozott örökségé vált, mert aki ilyen most, annak már nem előnye van ebből, hanem hátránya, mert el fog hízni, kevesebbet fog mozogni, ebből kifolyólag számos betegség, szív- és érrendszeri vese, és így tovább, előtérbe kerülnek, és rövidebb ideig fog élni. Tehát ami valamikor jó volt az evolúcióban, az most kifejezetten átkozott örökség. Na most ugye, mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt kihasználni? Valóban egyre több olyan tesztvizsgálati, laboratóriumi vizsgálat érhető el, amely valahogy ezt célozza. Itt is vigyázni kell, mint mindennel, mert azért ez valahol üzlet. Megbízható tesztekkel kell foglalkozni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor olyan géneket vizsgálnak, amire kemény tudományos adatok vannak, nem azért, mert Lajos bácsi úgy gondolja. Ha kemény, megbízható adatokon alapuló vizsgálatokról van szó, akkor megbízhatóvá válhat egy teszt. Miben segíthet egy teszt? Például az a teszt, amit itt a Semmelweis Egyetemen fejlesztettünk ki, az valóban csak megbízható adatokon alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem 4-5 emberen való észlelés során döntött valaki, úgyhogy akkor ezt vizsgáljuk, hanem itt több 100 000 ember sok-sok éves megfigyelése során képződtek ezek az adatok. Másrésztről a értékelés módja nagyon speciális, ezt egy mesterséges intelligencia segítségével értékeljük ki, És akkor ugye mire ad választ? Ez egyrészt választ ad arra, hogy mekkora az én hízékonysági hajlamom. Tehát, hogy hajlamos vagyok erre. Másrészt, hogy milyen az étvágy tulajdonságom. Tehát, hogy én nagy... Persze ezt ma lehet mondani, hogy én ezt amúgy is tudom, hogy én nagy zabáló vagyok, vagy nem, de azért ez ennél többet mond ez a dolog. Aztán választ adunk arra, hogy ha fogyni szeretnénk, milyen típusú diéta a legkedvezőbb nekünk. És itt most nem paleo meg társai diétára gondolok, hanem, hogy nagy fehérje tartalmú vagy alacsony, nagyobb szénhidrát vagy kisebb szénhidrát tartalmú. Ugyanis az emberek a genetikai alapkonstellációktól függően van, aki egy nagyobb fehérje bevitelű diéta mellett jobban fogy, mint egy kisebb mellett. Erre lehet tanácsot kapni. Tanácsot lehet arra is kapni, hogy milyen mozgástípus az, ami az ő genetikai konstelláció mellett segíti a fogyást. Van akinél úgynevezett endurance training, tehát egy nem nagy intenzitású, de egy tartós fizikai terhelés szükséges. Van akinek pedig ilyen intenzív intervallum, tehát hogy mondjuk fut 2 percet, aztán sétál 5-öt, aztán megint fut 2 percet. Erre is tanácsot ad a genetikai vizsgát. Legvégül pedig, amit meg tud mondani ez a vizsgálat, az az, hogy a ma divatos fogyasztó szerek, injekciók, milyen hatékonysággal működhetnek az adott egyénbe, illetőleg várhatók-e komolyabb mellékhatások. Erre is tud. Tehát magyarul, mielőtt még valaki belevágna egy ilyenbe, azért azt tudjuk, hogy nem kis anyagi teher, szóval mielőtt kidobna néhány 100 000 forintot, érdemes ezt megtudni, hogy muszáj-e kidobni azt, mert hogyha netán súlyos mellékhatás jelentkezne, vagy nála nem lenne a nagy a hatékonyság, akkor felesleges belekezdeni. Tehát mindenre tud a hát úgynevezett adipomep vizsgálat választ adni.
4: Az utolsó gondolatok között itt voltak ezek a fogyasztást elősegítő, injekció formájában létező anyagok. Szakemberként mit gondol erről a technikáról? Hosszú távon hatásos, vannak kockázatai, felügyelni kell mellé orvos. Hogyan látja ezt egy szakember?
3: Ezek az új készítmények, amik már forgalomban vannak, hatalmas előrelépést jelentenek. Ugye mindig voltak fogyasztószerek, sajnos azonban ezeknek a hatékonysága hát vagy nulla volt, vagy olyan minimális, hogy nem nagyon lehetett észrevenni se. Ez egy forradalmi változás, hogy ezek az új szerek, ezek valóban fogyasztanak. Általában kevés mellékhatással van, amikor van, de általában kevéssel. Ezek jelentős fogyás, tehát nem ritka az, hogy 20-25%-át a testsúlyának valaki el tudja veszteni egy 6-8-10 hónapos kezelés alatt. Tehát ezek valóban hatékonyak, nagyon jók. Kiderült az is, hogy nem csak a testsúlyt csökkentik simán, hanem ugye a cukorbetegségre is jók, hát hiszen innen származnak eredetek, ezek cukorbetegség kezelésére kialakított gyógyszerek voltak, és ami a igazán nagy szám, hogy cukorbetegség nélkül is jelentősen javítják a kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint a vesebetegségekét is. Tehát magyarul a hosszabb élethez ezek jelentős előnyt adnak, akkor is, ha nem cukorbeteg valaki. Most mindezekhez jönnek még a legújabb hát kutatási adatok, mely szerint például Parkinson betegségre való hajlamot, esetleg demenciára való hajlamot is csökkentik. Sőt, a legújabb vizsgálatok szerint akár még a vastagbél daganatnak a kockázatát is.
2: Mondjuk, tehát ahogy így önt hallgatjuk, ilyen csodaszernek.
3: Igen, igen, hatnak. Hát úgy néz ki. Na most persze vannak bizonyos kockázatok, ezekről folyik a vita, hogy esetleg bizonyos dolgokat rossz irányba viszel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük a cost-benefit, tehát az előny és a kockázat arányát, messze nagyobb az előny, mint a kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek méltó helyen vannak. Arról már nem is beszélve, hogy a közeljövőben, ami alatt én következő 1-5 évet értem, az alatt még újabbak fognak jönni, előtérbe fognak kerülni valószínűleg a szájon átszedhető, tehát nem injekciós készítmények, aminek ugyanilyen hatékonysága van, viszont egy picit más hatásmechanizmusuk van. Nem kizárt, hogy lehet ezeket a mostaniakat a jövőbeliekkel kombinálni a még nagyobb hatékonyság érdekébe. Szóval én azt gondolom, hogy ez a gyógyszerfejlesztési irány, ez egy nagyon pozitív dolog, és biztos, hogy az emberi élet meghosszabbítását eredményezi.
4: Hosszú távú hatása csak akkor van ennek, hogyha folyamatosan ezt a gyógyszert, vagy ezt az injekciót megkapja valaki, vagy ettől be tud állni egy más életvitelre, vagy egy másfajta egyensúlyra a szervezet?
2: Illetve kiegészítem, kell folyamatos orvosi kontroll?
3: Hát a hosszú távú hatás az egy nagyon fontos dolog. Ugye ezek az említett 20-25%-os testsúly csökkenés, ezek ilyen egy év mondjuk 8-10-12 hónapos eredmények. Kérdés valóban az, mi van utána, amikor valaki lefogyta azt a mennyiséget, amennyit szeretett volna. Itt jönnek a gondok, mert ha valaki simán abba hagyja, és a kezelés alatt pszichésen nem értékelte át a saját világát, akkor vissza fogja hízni. A mai adatok szerint kb. 80%-a az így lefogyott betegeknek visszaszedi fél éven belül a lefogyott súlyt. Tehát az, hogy meg tudja tartani utána, ott az egyik nagyon fontos dolog, hogy a kezelés mondjuk egy éve alatt ő pszichésen is átállítsa magát egy egészségesebb típusú táplálékra, illetőleg egy kisebb mennyiségű táplálékra, ami az ő energiafelhasználásához illik. Nyilván egy bányásznak sokkal több kalóriát kell bevinni, mint aki egész nap irodában ül. De azért lássuk be, a többségünk nem bányász. Tehát át kell alakítani az agyunkat. Azután pedig az nem kizárt, hogyha netán a testsúly elindul visszafele, újra alkalmazzuk ezeket a szereket. Vannak, akik szerint lehet olyat is csinálni, hogy intermittálóan alkalmazni a későbbiekben is, ez segít nyilván a pszichésen is, de erre azért még teljesen határozott válasz nincs, hogy hogyan járjunk el azután. Ami pedig az orvosi ellenőrzést illeti, ugye azt én szerintem az elején mindenféleképpen szükséges orvossal konzultálni, mert lehetnek olyan helyzetek, mikor nem mindegy, hogy melyik szert kapja valaki, és hogyan kapja, vagy mivel kiegészítve, tehát mindenféleképpen kell az elején. Aztán, hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem feltétlenül szükséges, de hogyha bármilyen problémát tapasztal valaki, akkor megint érdemes orvoshoz járni, de semmiképpen nem az a kezelés, ahol minden hónapban egyszer el kell menni az orvoshoz, bár persze a helyzet az az, hogy jelenleg receptre kapható, tehát kénytelen valamilyen módon a receptet beszerezni mindenki.
4: Legalább egyszer, amíg feliratja.
2: Igen, és ígértük, hogy még egy témát a mai adásban átbeszélünk, itt a pajzsmirigy rák témája, amire szeretnénk még kitérni, hogy valóban egy egyre gyakoribb betegségről van szó, vagy egyre többet beszélünk csak róla?
3: Hát többet is beszélünk róla, de gyakoribb is. Az elmúlt 30 évben kb. Háromszorosára nőtt a pajzsmirigyrákok előfordulása. Sokan azt gondolják, pláne most, hogy évforduló van, hogy Csernobilnak a következményét látjuk, de nem így van. Ugye Csernobilnál a kiszabaduló radioaktivitás valóban fokozhatja a pajzsmirigyrák kockázatot, de csak ott, ahol volt fokozott aktivitás. Abban az időben, amikor történt a baleset.
2: 40 évvel ezelőtt.
3: Igen, akkor ugye egy ilyen délkeleti szél fújt, azaz északnyugatra vitte a felhőt meg a rádióaktivitást. Ezt onnan lehet tudni, hogy ugye az oroszok akkor nem nagyon árulták el, hogy baleset történt, de a felhők Ukrajnából elindultak Belorusszián, Litvánián át, Svédországba, és a svédek voltak az elsők, akik észlelték a fokozódó rádióaktivitást, és elkezdték nézni, hogy náluk nem volt gond, akkor honnan jön, honnan jött a szél, visszakövették, és így találták meg az atomerművet, akkor vallották be az oroszok, hogy mi történt. Na most ezen a vonalon, amit mondtam, ezen

0: mint régen. Ez biztos, hogy így van, mert lehet látni, amikor egyes új diagnosztikus módszerek beléptek, akkor mindig megugrott a föltárt pajzsmirigyrákok száma. Ezzel szemben lehet, hogy van más is környezeti oka, amit viszont nem tudunk. De a tény attól még tény maradt, hogy egyre gyakoribb. Na most ugye a diagnosztika arra mondtam, hogy egyre jobb, de azért nem tökéletes, vannak gondok. Ugye abban az esetben valakinél fölmerül, hogy a pajzsmirigy göbében lehet rossz indulatúság, akkor ezt el kell dönteni, hogy van vagy nincs. Na most ez nem nagyon egyszerű, mert gondoljuk meg, hogy minden ország lakosságának a körülbelül 6-8%-ának van tapintható göbe. Azért ez önmagában Magyarországon is már 6-800 000 ember, ez már a cukorbetegség szintje. De nem véletlenül mondtam azt, hogy tapintható. Mert ez azt jelenti, hogy 1 centinél nagyobb. 1 centinél kisebb göböt nem tudunk kézzel tapintani. De van ultrahang. Az ultrahangok már 2-3 milliméteres göböt kimutatnak. Ha ultrahanggal vizsgáljuk a lakosságot, akkor közel a lakosság felének van pajzsmirigy göbe. Na de ennek csak egy pici töredéke, kevesebb mint 1%-a lesz az, ami rákosan átalakul. Hát most, ha belegondolunk, hogy nekünk 4-5 millió göbös emberből kell megtalálni azt a néhány százat vagy ezret, akinek ilyen van, hát akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor ugye tűt keresünk a szénakazalban. De meg lehet találni azt a tűt, ugyanis hát az ultrahang után, ha gyanús egy göb, akkor lehet mintát venni, biopsziát, azt megnézi a citológus, és akkor el tudja a jó esetben dönteni, hogy ez rossz vagy jó indulatú. A baj ott van, hogy körülbelül az esetek ilyen 20-25-30%-ában nem tudja eldönteni a citológus. Azt látja, hogy valami nem kerek, nem egészen egészségesek a látott sejtek, amit a göbből kivettünk, de nem tudja kimondani egyértelműen, hogy ez rossz indulatú. Na most egy olyan 5 évvel ezelőttig itt megállt a tudomány, és akkor hát az orvos és a beteg vérmérséklete döntötte el, hogy mi legyen. Ugye lehetett azt mondani, hogy oké, operáljuk meg. Megoperáltuk, műtét után szövettan, és kiderül, hogy körülbelül 70-75%-ban fölösleges volt a műtét, mert semmi rossz indulatúság nincs. Hát azért ez egy nagy szám. Nyilván ez nem jó annak az embernek, akit feleslegesen operáltak, de egy ország egészségügyének sem, mert sok pénz. Fordítva, hogyha azt mondtuk, hogy hát várjunk, ne operáljuk, hát egy fél év múlva visszajött a beteg, 30% esélye volt arra, hogy már áttétes daganat van.
1: Hát ez se jó.
0: Nem volt jó, de nem volt jobb. Most ugye van. Ez pedig a pajzsmirigy göbökből kivett mintákból lehet megnézni genetikai vizsgálattal, hogy van-e olyan genetikai eltérés a mintában, a göbben, amely hajlamosít a rákos átalakulásra. Na most a világon 4 ilyen kereskedelmi forgalomban levő teszt van, mind a 4 amerikai, és ezek általában olyan 2,5-4,5 ezer dollár per fő. Ez annyira drága, hogy nyugaton se terjedt el. Ezt inkább azoknak csinálják, akik Amerikában olyan biztosítással rendelkeznek, hogy a biztosító fizeti, de az amerikai lakosság kb. 5%-a. Tehát ott sem nevezhető általánosnak, Nyugat-Európában egyáltalán nem az. Most Magyarországon mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert itt történt, megint csak a Semmelweis Egyetemen egy olyan fejlesztés, ahol lényegében ugyanilyen tesztet alkottunk, lényegesen olcsóbban, mint az amerikai, és itt Magyarországon, de most már környező helyeken is használják ezt. Úgyhogy a magyar embereknek, hát sok minden nincs meg a magyar egészségben, amely kéne, de speciál ebben az esetben elég jó helyzetük van, mert itt elérhetik ezt. Sajnos nem finanszírozott egyenlőre, tehát sajnos ez fizetős, de hát messze olcsóbb, mint az amerikai, és hát én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez megfizethető.
1: Mennyire gyógyítható a pajzsmirigyrák?
0: Ha időben észreveszünk, akkor gyakorlatilag az esetek 90%-ában teljesen, tehát nem túlélés növelő, hanem meggyógyítható. Körülbelül a 10% az, amikor hát nem tudjuk meggyógyítani, de ezekben az esetekben is éveket tudunk nyerni az illetőnek. De azért ritka az a daganat típus, amire ezt el lehet mondani, hogy körülbelül 90%-ban meggyógyítható. Nem sok ilyen daganat típus van, és nem arról szól a dolog, hogy ez hú, de milyen jó indulatú daganat, mert ez egy rossz indulatú daganat, hanem arról van szó, hogy ez a daganat típus régóta izgatja az orvosokat és a kutatókat, tehát itt közel 100 éves, hogy mondjam, tudományos munkának az eredményét lehet látni abban, hogy jól gyógyítható, nagyon kifejlett műtéti technikák vannak mára, nagyon jó, hát utókezelés, itt a radioaktív jódtól kezdve az egyéb gyógyszeres kezeléseken keresztül hihetetlen tárháza van a terápiáknak, amik mind azt eredményezik, hogy ahogy mondtam, kb. 90% meggyógyul.
1: Milyen korai tünetekre érdemes odafigyelni?
0: Nincsen nagy tünet, egy csalán csak

0: göb a nyakon.
1: Tapintható.
0: Igen, az különösen gyanús, hogyha gyorsan nő egy göb a nyakon. Tehát mondjuk nem volt ott, és azt észleljük, hogy néhány hét alatt egy tapintható beteg általában magának is tapint, egy göb nőtt, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni. Ha volt a családban ilyen jellegű betegség, akkor érdemes időnként, ez azt jelenti, hogy egy-két évente elmenni egy ultrahang szűrésre, hogy látszik-e ott göb. Ha látszik, nem jelent feltétlenül bajt, mert az ezzel foglalkozó ultrahangos meg tudja mondani egy göbről a pajzsmirigyben, hogy gyanús vagy nem gyanús. Ha nem gyanús, akkor nem kell vele semmit csinálni. Ha gyanús, akkor jön a mintavétel és a szükséges a genetikai vizsgálat.
1: Zárásként egészségtudatos életmóddal indítottuk a mai beszélgetésünket. Ön szerint mi az a pár fontos dolog, amivel már valóban sokat tehetünk az egészségünkért? Ugye sok téma merült fel ma.
0: Hát én elsődlegesnek gondolnám az étkezést. Még egyszer mondom, nem szeretném a mindenben a nagyon egészségeset javasolni, mert azt úgyse tartja be senki. Tehát egy arany középút kell, mindenképpen fontos lenne egy normális testsúly, tehát vagy normálishoz közeli testsúly. Nagyon fontos a mozgás, és itt sem arra gondolok, hogy mindenki legyen olimpikon, hanem mozogjon. Itt akármilyen vicces, egy napi fél órás séta kimutatottan jelentősen növeli a várható életkort, tehát semmiképpen nem arról van szó, hogy valaki 100 méteres sprinter legyen. De nagyon fontos az is, hogy meglehetősen stresszmentesen éljünk. Ha van
1: ez
0: valamire...
1: Nehezebb,
0: de hát ha eljutunk oda, hogy egyszer könnyebb lesz. Egyébként az igazság az, hogy a stressznek nyilván van egy tőlünk független része, de azért van sok, amiért mi tudunk tenni, hogy a környezetünk is stresszmentes legyen. Na aztán ugye nagyon fontos az is, hogy ha kell valamit pótolnunk, ami egyszerű, például a D-vitaminról beszéltünk, akkor azt tegyük meg. Ezek nem heroikus küzdelmek, nem tudom, milyen drága dolog, hát néhány száz forintról van szó évente. Ez is egy nagyon fontos dolog, és hát a stresszhez még hozzátartozik, hogy próbáljuk meg boldogak lenni, mert a boldogság az önmagában egészség és élethossz növelő tényező. Nem véletlen, hogy a világ legboldogabb országai, mint Finnország, Dánia, ezeknél jelentősen hosszabb az átlag életkor, és nem csak azért, mert mondjuk ott magasabb az egyfőre eső GDP, hanem azért, mert ők úgy élnek, tehát hogy ők mindenben a pozitívumot keresik, az előrenézést. Én szerintem jó lenne ezt mi is megtanulnánk.
2: És ez volt már az egészségkód, egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. Szent Iván éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. Mint írták, a Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert és nem is klasszikus előadás, inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert dalok csak nem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Czutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus Molnár Monika kórus vezető közreműködésével. Kiemelték, hogy minden jegyvásárlónak kiküldik a teljes dalszöveg csomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent Iván éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is, az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
0: Esemény.
1: A jazz, a cigány és a világzene neves képviselőinek koncertjeire, valamint gasztronómiai sétákra várják az érdeklődőket a Rigó Jancsi napokon, amelyeket június 11-e és 13-a között tartanak Kaposváron. A második alkalommal sorra kerülő eseményen a Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán felállított színpadokon olyan kiválóságok lépnek fel, mint a Magyarország legismertebb és leginnovatívabb pop-swing zenekarának tartott Swing a la Django, a fiatal jazz generáció egyik legkiemelkedőbb egyéniségének nevét viselő Orbai Lilla Quintet, az egyedi repertoáriában klasszikus, jazz, cigány és népzenei elemeket is megjelenítő Sárközi kollektív, ez derült ki az esemény honlapjára és a Facebook oldalra feltöltött videókból és ismertetőkből. Hozzátették, hogy a Somogyi Vármegye székhelyen felép az Artisius és kétszeres fonogram díjas basszus gitáros rendező producer vezette, Temesi Berci és Barátai nevű formáció, és mások mellett a híres cigány zenész családok leszármazottaiból álló autentikus magyar, francia, orosz és balkáni cigány zenét játszó Hungarian Gypsy All Stars is. Jelezték, az Egy húron pendülünk mottóval meghirdetett háromnapos, mintegy 30 programot felvonultató rendezvény többségében zenei előadásokat kínál, de a közönséget izgalmas fogásokkal, újra gondolt ételekkel várják belvárosi éttermek, és gasztrosétákra invitálja a helyi Turinform iroda vezetője Bocska Ági. A június 12-i belvárosi és június 13-i piaci gasztroséta résztvevői hallhatnak az egykori híres kaposvári vendéglőkről, kocsmákról, a régi élelmiszerboltokról, pincérekről, vendégekről, továbbá a híres cigányprímás Rigó Jancsi botrányos szerelmi életéről is.
0: Film.
1: Két hónapig heti 3 ingyenes kertmozis vetítéssel várják a látogatókat a Városligetben található pavilonkertben, június 3-a és július 31-e között. A pavilonkert nyári kertmozi sorozatában klasszikus és magyar filmeket vetítenek majd. A szerda esti kedvenc klasszikusok blokk ikonikus több generáció által ismert alkotásokat mutat be, míg péntekenként a romantikus filmeké, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A programsorozatban levetítik egyebek mellett a Ponyvaregényt, a Good Will Huntingot, a Grease-t, a Mamma Mia-t, a Dr. Seuss-t, az Indulabakter házat, az Addams Family-t vagy a Kincs, ami nincset is. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A pavilonkert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. Az aktualitásokról, a kertmozi vetítéseinek pontos menetrendjéről a pavilonkert, valamint a Liget Budapest hivatalos felületein és közösségi oldalain folyamatosan beszámolnak a szervezők.
0: Színház.
1: A Szigligeti Várudvarban játszik idén nyáron a Centrál Színház. Az augusztus 8-a és 22-e közötti Centrál nyárra a társulat két produkcióval készül, Neil Simon népszerű darabjának a furcsa párnak az előbemutatójával, valamint Woody Allen végjátékával a tiszta őrülettel. A furcsa pár címszerepében Alföldi Robertet és Tóth Andrást láthatják a nézők, az előadáshoz készült új fordítás is, amely Puskás Somu és Puskás Dávid munkája. A Thália Színház nyári játszóhelye idén is a Salföldi Káli Fecske étterem és kulturális központ. A Thália nyári kert június végén indul Péli Barna koncertjével. A vasárnap a gyerekeké 28-án a Kip-Kop és Tip-Top című előadás szól a kicsiknek, majd érkeznek további mesék. A Bogyó és Babóca utazás államországba, a Boribon nyaral, valamint a vásári hangulatot idéző Vitéz László Menyecskét keres. Vitéz László karaktere visszatér Barna Zsombor előadásában, és a Rózsa Színház játssza a Ludas Matyit, valamint a Három Kecskegide és a Farkas című báb előadást. A szombat estékre a felnőtteknek szóló táliás előadásokra lehet jegyet váltani. Július 4-én a Bűnöző Zsenék című fekete komédia nyitja a sorozatot, ezt követi a Fénytörés. A nyár közepén Molnár Ferenc Olimpia című végjátéka jön, majd a Tengeren című fekete komédia. Az Augusztus Gubik Petra Mi van a zsebemben című estje kezdi, egy héttel később a Fehér Babák című zenés est látható, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara ad koncertet Otthon vagyunk címmel. A program sorozatot Stál Judit improvizációs gasztroszínházzal zárja a Flódni. Idén is lesz Dumafüred, a Duma Színház program sorozata július 17-e és július 26-a között zajlik majd. A helyszín a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, ahol szinte az összes Duma Színház előadás látható lesz.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Balatoni Mediterrán Botanikus Kert, Kisapáti. A Szentgyörgyhegy közelében különleges mediterrán kert található. Bicskei Sándor alapító ritkaságnak számító egzotikus növényeket, fügefákat és pálmákat telepített az egyedi mikroklímájú hegyoldalba. A sétányokon andalogva olyan érzésünk lehet, mintha egy távoli tengerparton járnánk. A kertben nyár elején különösen intenzív a fűszernövények, leánderek és levendulák illata. Csodás kertem magánarborétum, Kaposvár. A több mint 26 éves kaposvári magánarborétumban közel 5000 négyzetméteren találhatóak juharok, magnóliák, rózsák, dendrológiai ritkaságok és különleges növénytársítások. Kis Zoltánné Androsovics Petronella romantikus kertje mérete miatt is különösen bensőséges, ahol könnyű elmerülni a lombkoronák és a virágok szín- és illatkavalkádjában. A hely különlegessége ugyanakkor a fenntartható szemléletben rejlik. A beporzó barát, biodiversz kertben geotextília nélkül, esővíz hasznosítással, tudatos talaj élet fenntartással és víztakarékos megoldásokkal gondozzák a növényeket. Folli arborétum és borászat, Badacsony őrs. A Badacsony oldalában megbújó, a Balaton édenkertjeként ismert arborétumban a hely különleges mikroklímájának köszönhetően ciprusok, cédrusok és illatos mediterrán növények között barangolhatunk, miközben lenyűgöző balatoni panorámában gyönyörködhetünk. Az 5 hektáros kertben a világ összes ciprusfaja és a cédrusok mind a 4 alapfaja megtalálható. Sőt, az öreg arborétumban több mint 100 éves fák is szegélyezik a sétautakat. Nyár elején virágba borulnak a levendulák és számos évelő növény. Sétánk során pedig úton útfélen csúszdákat, gyerekbarát építményeket, izgalmas szobrokat és installációkat találunk. A Folliban a nyári szezonban borkóstolón, birtoksétákon, vezetett túrákon és esti programokon is részt vehetünk, amelyek során a hazánkban honos szőlőfajtákat és a birtok díjnyertes borait is megismerhetjük.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Én Mlinárik Márton vagyok, ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani interjúnak azt a címet adtam, hogy a bérbeadók titkos fegyvere, amit mindenki kihagy és megbánja. Gondolok itt a közjegyzi okiratra. De azt hiszem, hogy egy kicsit mélyebben is belemegyünk ebbe a közjegyzi okirat, illetve magának a közjegyző jelenségnek a témakörébe, mert a vendégem Korbúj Tamás, közjegyző. Szia Tamás!
2: Szervusz!
1: Tehát akkor, ha a bérlőmmel kötöttem egy szerződést, és tehát normál esetben az van, hogyha ő nem költözik ki, vagy nem fizeti a bérleti díjat, akkor nekem el kell mennem, fel kell szólítanom, stb. Majd elmennem a bíróságra, és ott elmondani, hogy a bérlő nekem nem hajlandó fizetni, és ezért én őt beperelem, kifizetek egy halom pénzt, kivárom, hogy a bíróság majd valamikor jövőre ezt napirendre tűzi, elmegyünk tárgyalni, akkor ott, hogy kinek van igaza, az már a bírótól függ, éppen milyen, nyilván túlzok, de tehát, hogy éppen milyen lábbal kelt fel, és akkor még lehet, hogy majd ellen vélemény van, vagy hogy is mondjam, tehát a bérlő ugye majd nem ért egyet, stb. Tehát akkor megy ez a dolog több szinten keresztül, szóval évekig tartó herceurca, amíg ha közjegyző okiratba foglaltatom a bérleti szerződésemet, akkor tulajdonképpen ezt a kört ki lehet kerülni, szóval ha nem fizet a bérlő, akkor én azt mondom, hogy megyek a hatósághoz egyből, és azt mondom, hogy nekem nem fizet a bérlőm, tessék valamit csinálni. Jól mondom?
2: Igen, tehát alapvetően ez az egyik következménye annak, hogyha ugye kihagyják ezt a lehetőséget. Én úgy szoktam csak mondani, hogy van egy jogi eszköz, tehát ez a közjegyzői okirat. Ezt az eszközt tulajdonképpen arra lehet használni, hogyha önként nem teljesíti a kötelezettségeit. Az a fél, akinek a kötelezettségeiről szól ez az okirat, tehát aki az okiratban is vállalta ezeket teljesíteni, akkor ezek bizonyos feltételek mellett közvetlenül az okirat alapján kikényszeríthetőek vele szemben. Tehát olyan helyzetbe hozza a jogosulti oldalt egy közjegyzői okirat, mintha már a kezében lenne az az elsőfokú bírósági határozat, és ugye itt jön az, amit az előbb felsoroltál, hogy az mind, amit felsoroltál, az gyakorlatilag megspórolható időben, pénzben és idegrendszeri ráfordításban.
1: Tehát, ami nagyon fontos.
2: Tehát igen, másrészt meg ugye az is egy nagyon szép élmény, amikor a jogosulti oldal nem az egyes szakaszától kezdi a végrehajtási törvény olvasgatását, hanem mondjuk ott a 170. környékén. Tehát, hogy nem az van, hogy most akkor hogy fog ez nekem összeállni, nem a perbe vitt jogaimat kell először valahogy érvényesíteni, azt megfelelően keresetté formálni, jogi képviselőt igénybe venni rá nyilván, mert laikusként azért ez egy nagyon kemény út lehet, és közben amúgy fut az idő, tehát addig is használódik az ingatlan, addig is veszíthet az értékéből, már külön jogcímen fogok követelni pénzt, tehát már nem bérleti díjként feltétlenül, hanem használati díjként. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mekkora kár éri abból eredően, hogyha mondjuk azzal a célral vásárolt ezt az ingatlant, hogy egyébként abból bevételt szerezzen, és nem tudja, addig sem tudja bérbeadni, ameddig ott lóg a levegőben a jogerősítélet. Nem beszélve arról, hogy bocs, de hogy azt is ki kell mondani, hogy a pernyertesség az nem úgy van, hogy csiki-csuki, hogy vagy nulla, vagy 100%, hanem vagy ilyen, vagy olyan arányban ítéli majd meg a bíróság, hogy kinek milyen mértékben van igaza. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy a végén olyan szépen fog ez alakulni. Mondjuk nem akarok senkit azzal riogatni, hogy egy felmondás például a lakástörvény alapján, vagy a lakástörvény PTK kombó alapján egyébként mennyire bonyolult tud lenni. Tehát felszólítás határidőben, betartva a határidőt, ismételten esetleg, ha kikötötték, újra felszólítani, aztán felmondható, de annak is határidőben kell tehát határidőben kell feladni egyáltalán. Ha megérkezik, akkor még mennyi időt kell várni addig, ameddig egyáltalán az igényérvényesítési határidők beindulnak vagy lejárnak. Tehát ez egy komplex rendszer, egyszerűsíthető, igen. A közjegyző ezekért gyakorlatilag a felek, tehát a szolgáltatásaink is abba az irányba mutatnak ilyenkor, hogy amit te mondtál példának, hogy megkötik a felek a szerződést. Ez történhet magánokiratban is. De történhet eleve közokiratban is, mert ugye ugyanúgy szerepet vállalhatunk mi is az ő, tehát a felek felkérésére, hogy az ő a szerződő felek, tehát a bérlő-bérbeadó egyedi igényeinek megfelelő tartalmat azt mi állítsuk össze, és ugye mi mind a két oldalt kell, hogy idézőjelbe képviseljük, kitanítsuk, tehát az ő érdekeiket annak mentén, ahogy ők szeretnék szabályozni a jogviszonyukat, feltárjuk és az erre vonatkozó jogszabályokat ismertessük, döntési helyzetbe hozva őket, tehát kialakítjuk a megfelelő tartalmat, és ha az nem működik, akkor mindenki tudja, hogy mi az a meder, amiben egyébként haladhatnak a folyamatok. Tehát ez egy nagyon jól szabályozott, nagyon jól felépített, és egy nagyon biztonságos jogérvényesítési rendszer, szerintem.
1: Mennyire probléma a rossz bérlőktől való megszabadulás, vagy pontosabban úgy is kérdezhetném, hogy amikor ellen jegyeztek egy szerződést, vagy egy kötelezettségvállalás nyilatkozatot, akkor arról nektek van tudomásotok, hogy hogy megy tovább az ügy? Tehát ha ott besül a mutatvány, és ezt érvényesíteni kell, akkor először hozzátok fordul az ügyfél? Illetve akkor úgy teljes a kérdés, hogy tehát tudtok-e arról, hogy mennyire problémás a bérlőktől való megszabadulás?
2: Egy kicsit visszalépnék annyiból, hogy a legtöbb szituációval mi úgy találkozunk már, hogy a felek között a minimum a kézrázás az megtörtént. Tehát, hogyha egyébként a szerződés kötéssel fordulnak hozzám, akkor én ezeket a bérbeadóknak is, meg a bérlőknek is el szoktam mondani, hogy ez már, tehát az rajtuk múlik, hogy ők megismerkedtek-e egymással megfelelően, vagy sem. Tehát ez egy tartós jogviszony, nagyértékű vagyontárgynak a használatára kötik, tehát itt nem úgy van, hogy beszédeleg valaki az ajtómon, és akkor egyből egymás kezébe csapunk, mert mondjuk látok nála némi pénzt, hanem egy kicsit mélyebben próbáljuk meg megismerni egymást.
1: Tehát azt, hogy mondani, ha váltál már, akkor ez esetleg ilyen lehet.
2: Nem tudom, nem váltam még, nem is szeretnék, de hogy igen, ez egy borzasztó trauma igazából, amikor az ember azzal szembesül, hogy az elején nem tette bele az időt, meg az energiát abba, hogy a másik felet felmérje. Tehát az, hogy a rossz bérlőtől való megszabadulás, tehát az mit jelent? Lehet, hogy a bérbeadó is rossz, lehet, hogy eleve a...
1: Nyilván
2: eleve
1: ez a, fel sem merül.
2: Persze, jó, csak mondom, hogy ugye ez a fajta... Nem lehet ezt ennyire személyteleníteni. Tehát itt általában legalább két ember az, akinek az esetleg rejtett eltérő igényei ütközhetnek a krízis szituációban.
1: Igen. Sok esetben a bérlő rossz egyébként, mert van olyan, hogy mi kezelünk is ingatlanokat, igen, néhányat, és van olyan, hogy a tulajdonos személye miatt mondjuk az, hogy nem.
2: Uh-huh. Igen, ezt is el tudom képzelni, de ugye tehát ez a feleken múlik, ez a szubjektív része. Az, hogy a bérlőtől való megszabadulás, ez is ugye egy kicsit olyan szubjektív dolog, tehát igazából én úgy válaszolnám ezt meg, hogy a tulajdonosnak a birtokba való visszajutása az egy krízis szituáció esetén hogyan tervezhető meg megfelelően. Tehát vannak erre alkalmas szerződések a magán okiratokban is, tehát nem arról van szó, hogy nincsen, csak hogyha igénybe vesznek a felek. Én ezt szeretném igazából üzenni mindenkinek, hogy vegyenek igénybe jogász szakembert, mindegy, hogy közjegyzőt vagy ügyvédet, csak olyan embert, aki ezért felelősséget vállal, azért a tartalomért, ami ott elkészül.
1: Most tehát, azért mosolyodtam el, mert tőlünk szokták kérni, hogy adjál már egy béleti szerződés mintát.
2: Igen.
1: Mondom, én szívesen adok, de vagyis, hogy inkább szívesen nem adok, mert én azt javaslom, menj egy ügyvédhez, mondd el neki, mit szeretnél, ő megírja, te meg tudd, hogy mi van abban a szerződésben írva. Azért, mert ha baj van, azt neked kell tudni érvényesíteni.
2: Hogyne. Tehát ez az egyik, hogy szakemberhez fordulás. Ez, amit leggyakrabban kihagynak. Ez a nulladik pont, hogy
1: ingatlanosnál is kihagyják.
2: Fogom, letöltöm a szerződés mintát az internetről, és akkor boldog vagyok, mert ingyen volt. Esetleg még ráküldök egy mesterséges intelligencia alapú valamit, hogy akkor még nézd meg, hogy ez így jó-e, és akkor még lássál el még valamilyen tanácsokkal, amik egyébként lehet, hogy néha jók, de néha nem jók. Mindenesetre senki nem kontrollálja, senki nem vállalja érte a felelősséget, hogy ez most jó-e vagy nem. Másrészt meg ugye, ha meg is van ez a magánokirat, és el is köteleződtek, ugye jön a következő, hogy tudjuk-e amúgy, hogy kivel szerződtünk, vagy csak a pénzt látjuk, vagy csak azt figyeljük, hogy hogy kattanásra az előző lejárt, és a következő legyen kiadva, most már mindegy, hogy kinek, mert már két hete húzzuk, és ott nem, nincsen megtérülés abban az időszakban. Tehát, hogy mi az, ami esetleg olyan faktor, ami a hibához vezethet. Hát a harmadik meg ez, hogy ha ki lehet hagyni a közvetlen végrehajtásnak a lehetőségét, mert annyira szóval annyira nagyvonalú le ne legyen már magával az ember, hogy igazából egy néhány tízezer forintos, ne adj Isten, de tényleg, tehát ha ugye kötött díjakról van szó, tehát hogyha meg akarják tudni, hogy mibe kerülne mondjuk egy közjegyzői okirat ezekkel a adott paraméterekkel, és most én azért nem mondok szándékosan díjat, mert ugye minden okiratnak a tartalma más lehet, tehát vannak standardek, amikben lehet gondolkodni, de hogy tényleg egy, ha azt teszem, hogy kiadok bérbe egy 100 milliós ingatlant havi 300-350 ezer forintért, akkor az a 60-70-80-90-100 ezer forintos ráfordítás, ami azt jelenti, hogy van egy kártyám, amit föl tudok húzni a talomból, ha valami gond van, az igazából nem lehet probléma, nem lehet kérdés. Tehát az a tranzakciós költségem igazából. Ha jó fej vagyok, mint bérbeadó, akkor ugye elgondolkodom esetleg azon is, hogy ez most a belépője-e a bérlőmnek, vagy ez egy megosztott költség, vagy esetleg én állom, mert engem biztosít, vagy engem véd. Ez mindenkinek szíve joga, de hogy nem érdemes kihagyni, az biztos.
1: Én mindenkinek javaslom, sőt, én tovább megyek, én még a biztosítást is szoktam javasolni, hogy ne hagyja ki, mert én már szagoltam kiégett lakást, és azt nem javaslom senkinek, vagy nem kívánom senkinek. Menjünk egy kicsit bele a technikai részekbe. Elhangzott itt a korábban a kötelezettségvállalási nyilatkozat a részemről, de ugye az hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy megbízás, de hogy hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy bérleti szerződés, az elmegyek a közjegyzőhöz, erre tessék rányomni a pecsétet. Mi a különbség a kötelezettségvállalási között, tehát a kötelezettségvállalási vagy bérleti szerződés, inkább így kérdezem.
2: Tehát ugye differenciáljuk az okiratokat. Tehát az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat az azt a verzióját akarja ennek az ügyleti okiratnak, tehát úgy hívjuk a közjegyzői törvény szerinti okiratoknak az egyik típusát, hogy ügyleti okiratok, ami egy jogügyletre vonatkozóan fölvett okirat. Itt a kötelezettségvállaló oldal, tehát azért egy oldalú, nem azért, mert egy oldalra rá fog férni a szöveg, hanem azért, mert csak a kötelezettségvállaló oldal, vagyis a kötelezeti oldal tesz nyilatkozatot. Tehát a jogosulti oldal ott sincs, meg sem jelenik, mint fél. Ezt ő, tehát az adós, a kötelezett, vagyis a lakásbérlő teszi, az ő nyilatkozatai vannak az okiratban, kvázi egy alávetési jellegű okirat, tehát ő vállalja azt a kötelezettséget, hogy megfizeti a bérleti díjat eddig a határidőig ennek a személynek ilyen és ilyen módon, illetve azt vállalja, hogy ha megszűnik a bérleti jogviszony, akkor kiürítve visszaadja a lakásnak a birtokát ennek és ennek a személynek eddig a határidőig. Tehát ez a nagyon lepusztító tartalma ennek az okiratnak. Ez egy kiegészítőleg létrejövő okirat, tehát már van egy, feltételez egy bérleti jogviszonyt megalapító szerződést, ami létrejött a felek között magánokiratban. Az lehet egy ügyvéd által készített okirat, lehet egy a felek által, mondom, a rossz példa szerint letöltött internetről összeollózott valami, ami létrehozta a jogviszonyt. Tehát ő ez alapján tesz egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Szerencsés esetben még a birtokbaadás előtt, mert ugye, hogyha birtokbaadás után vagyunk, és nincsen olyan kötelezettség a szerződésben, hogy ezt az okiratot neki át kell adnia valamilyen határidőig, akkor még csak ki se lehet tőle kényszeríteni, hogy ilyen nyilatkozatot tegyen. Tehát jó, hogyha ha magánokiratot választanak, akkor abba feltétlenül rögzítsék azt, hogy még a birtokbaadást megelőzően át kell adni ezt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, addig nincs kulcs, amíg ez nem is téve az asztalra. A másik verzió ugye az meg a szerződés tartalmazó okirat, ha a közjegyzői okiratban van foglalva, az egy ügyleti okirat, az két oldalú. Tehát az előző volt az egy oldalú, az két oldalú. A két oldalú, vagy több oldalú, ugye ahány szereplője van az adott jogviszonynak, annyi

0: kötelezettsége van határidőig, elszámolási kötelezettsége határidőig, és ahhoz kapcsolódik valamilyen feltétel, amit esetleg lehet igazolni közokirattal, akkor akár vele szemben is lehet.
1: Akkor megvan, hogy miért az egy oldalú terültetik a tulajdonosok, akkor
0: hát
1: megvan.
0: Azért, mert egyrészt az általában az az olcsóbb, ugye a
1: szerződés... Meg kötelembe lenni.
0: Hát kötelemben így is úgy is van, meg lehet azt is FM-házni, tehát azért ezek nem jó. Kikényszeríthetetlen dolgok, csak ugye a közvetlensége, ami nem attól közvetlen, mert akkor olyan jó a viszony, hanem attól, mert a direktbe a közokirat alapján lehet a végrehajtás elrendelését kérni.
1: Egy kicsi jogi azt kérdést hadd szúrjak idebe, hogy tehát miért ekkora problematika nekünk ez az egész, amiről beszélünk egyébként? Tehát, hogy ugye Németországban, Ausztriában ez teljesen másképp működik, sokkal szabályozottabb a bérlakás piac, ott kevesebb ilyen problémát hallok. Nyilván nem ott élek, tehát elképzelhető, ezért nem hallok ilyen problémákat. Zárójelben mondom, hogy nekem is vannak kiadott ingatlanaim, hála Istennek gyorsan lekopogom, eddig még nem volt probléma, minden esetben közvetlen jogiratba foglaltatom az egyoldalú nyilatkozatot. Nem azért, mert amit az előbb mondtam, hogy akkor majd engem is kötelez valami, nyilván a bérleti szerző is kötelez. De hogy mi az ok annak, hogy a Magyarországon, ha jól tudom, akkor az a jogi szabályozás, hogy a birtokjog az erősebb, mint a tulajdonjog? Jól mondom?
0: Hát nem egészen. Tehát a birtokláshoz való jog az ugye a tulajdonjognak a része. Tehát erősebb semmiképpen nem lehet. Ugye a teljesebb jogosultság a tulajdonjog, annak egy szelvényjog a birtokláshoz való jog. Ez az, amit átengedek a bérlőnek. Csak ugye a lakás, maga a lakás, a lakhatás biztosítása, az hozza egy védett helyzetbe, egy komoly védett helyzetbe a lakás bérlőt, tehát a lakás használóját, és ugye el kell különíteni a kétféle tényt, vagy tényhelyzetet, tehát az, hogy valaki ténylegesen tartózkodik egy lakás céljából egy lakás céljára alkalmas ingatlanban, ugye mint tényleges birtokos használ egy lakás célú ingatlant lakás céljára, akkor őt egy birtok védelmi rendszer is védi, a tulajdonost meg ugye védi az a egyrészt hogy mondjam, azt a fajta ellen, vagy az ellenpólusa ennek a védelemnek, a tulajdonosnak a szituációja, aki ugye abban a helyzetben találhatja magát, hogy nem kapja vissza a birtokot. Tehát neki előbb ugye a tulajdonosi jogcíme az nyilván nagyon könnyen igazolható, azt kell tudnia igazából adott helyzetben bizonyítani, hogy az a jogviszony, ami alapján a birtokba került a birtokos, az nincs, vagy már megszűnt. Tehát ugye nincs, sose volt, ugye ez az önkényes lakásfoglaló kategóriája. Ilyen, tehát ahhoz hasonló helyzethez vezethetnek egyébként jogcímes lakáshasználati helyzetek is, tehát hogyha valaha volt mondjuk jogcíme a lakáshasználatra egy bérlőnek, az is kerülhet végrehajtási eljárásban olyan helyzetbe, hogy egy tekintet alá esik az önkényes lakásfoglalóval, de alapvetően ugye a tulajdonosnak kell tudnia végigjárnia azt az eljárási utat, hogy jogszerűen kerüljön birtokba. Tehát a tényleges birtokost védő eszközök, azok úgy néznek ki, hogy nem a tényleges birtokos az, aki majd itt igazolásra köteles, hanem tulajdonképpen az a bizonyítási teher a tulajdonos oldalán, hogy neki azt kell tudnia bemutatnia, hogy ő a jogcím megszűnése, vagy a szerződés megszűnése miatt vissza kell, hogy kerüljön a saját ingatlan a birtokába.
1: Oké. Két kérdés fér még bele az időnkbe, ahogy most nézem. Az egyik az az, hogy kinek kell szólni, hogyha probléma van. Tehát ugye azt mondtuk, hogy fordulhatok egyből a hatósághoz, és kihagyjuk a bírósági utat, de ki a hatóság, rendőrség? Nem mehetek ezzel a papírral, ami a közjegyzőnél született?
0: Tehát a végrehajtás elrendelésére az a közjegyző a kizárólagosan illetékes, aki az okiratot készítette. Tehát a végrehajtás elrendelése is a közjegyző hatásköre. Ez azért jó, mert tulajdonképpen ugyanahoz a közjegyzőhöz kell fordulni, akinél annak idején ezt a kötelezettségvállaló nyilatkozatot készítette a bérlő, vagy akinél a szerződés közokiratba foglalták. Tehát ez még inkább koncentrálja egyrészt az eljárást, másrészt meg ennek az eljárás támogató jellegét a közjegyzői oldalról. Tehát rövid határidő.
1: Mennyi idő

0: betelik ez különben.
1: Tehát itt nagyon rövid határidőkkel dolgozik a jogalkotás, pont azért, mert ez egy egyszerűsített egyszerű okirati bizonyításon alapuló eljárás, tehát itt ilyen 8 és 15 napos eljárási határidők vannak. Tehát nekem, ha beérkezik egy végrehajtási kérelem, akkor arról 15 napon belül meg kell állapítanom, hogy hiányos-e vagy sem, hogyha nem az, akkor el kell rendelnem a végrehajtást. Ez a következő fázisban a aláírt végrehajtási záradék, vagy végrehajtási lap, attól függ, hogy mi a, de okirat esetében minden esetben végrehajtási záradék, a bírósági végrehajtói karnak az elektronikus rendszerére, tehát itt minden kommunikáció elektronikus a közjegyzői részről kifelé, ugye befelé, tehát a laikus, a laikus nem pejoratíve értem, hanem aki, aki az eljárást megindítja kérelmezőként, tehát végrehajtás kérőként, ő beadhatja, ha természetes személy, papír alapon is a kérelmét, sőt be is mehet a közjegyzőhöz, és ott elmondhatja, hogy melyik okiratra szeretne végrehajtási kérelmet előterjeszteni, akkor ugyanúgy előszedjük a végrehajtási záradék kérelmet. Kitöltés, aláírás, beadás, eljárási díj megfizetése, és megy a bírósági végrehajtói karnak. A végrehajtói kar meg kiszignálja azt a végrehajtót, aki majd a végrehajtást foganatosítja. Ez is egy pár nap. Megérkezik a jelzés a bírósági végrehajtói karnak a rendszerén keresztül a közjegyző hivatali kapujára, ugye ami az elektronikus rendszer, és én ott az áradékolt okiratot elektronikusan megküldöm a végrehajtónak, aki megintézi ugye a foganatosítást, és akkor ott jöhet az, hogy illetve ott következik az, hogy megérkezik a végrehajtóhoz, a végrehajtásban ugye előlegezni kell a végrehajtási költséget, erre felhívja a végrehajtást kérőt a végrehajtó, ez megtörtént, akkor ez egy meghatározott cselekmény, tehát a végrehajtásban a lakáskiürítés, az egy meghatározott cselekmény végrehajtása. Ott előbb felszólítja a végrehajtó az adóst, mert ugye a VHT az ilyen szépen fogalmaz, hogy ott mindenki adós, tehát a kötelezetti oldal gyakorlatilag lakásbérlő esetén ugye a kötelezettet, hogy a bérelt ingatlannak a birtokát azt adja vissza. Ugye ez a levél kimegy a végrehajtási záradékkal ellátott közokirattal együtt, és egyúttal ugye felhívja a végrehajtást kérőt is, hogy nyilatkozzon, hogyha ez nem történt meg. És hogyha a végrehajtást kérő azt mondja, hogy nem történt meg, akkor a végrehajtó ezt ellenőrizheti, ugye ki is mehet a helyszínre, de hogyha nem történt meg, akkor erről tájékoztatja a bíróságot. Tehát a végrehajtó fölött mindig, illetve nem fölött, hanem a végrehajtás foganatosítja ténylegesen a végrehajtó, de az egy járásbírósági hatáskör. Tehát aki amelyik bíróság a foganatosító bíróság, ahhoz beterjeszti ezt a jelzését a végrehajtás kérőnek, hogy nem történt meg a birtokbeadás, és akkor ott vannak ilyen szankciók, például pénzbírságot lehet kiszabni az adósra 500 000 forintig, illetve ott van a D-pontban a rendőri közreműködés, tehát akkor a rendőrséget igénybe véve foganatosíthatja a lakáskiürítési végrehajtást.
0: Na hát nem egyszerű helyzet, kérem szépen, de egy biztos. Ha valaki ingatlan bérbeadásra adja a fejét, akkor tessék közjegyzőhöz fordulni. Korbuj Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 92.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, marad a meleg nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztosament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Véget ért egy 50 éves sikertörténet a Volkswagen életében. A fél évszázad alatt 6 generációt és 20 millió darabos értékesítést megélt VW Polo gyártása az általunk ismert formájában befejeződött, és új lapokkal folytatódik. Az utód az immár 7. generációs Polo névre hallgató jármű ID Polo névre született újjá, de marad a benzines Polo korszak is. Az új, alig 4 méteres autó viszont kizárólag elektromos hajtáslánccal vásárolható meg háromféle teljesítményszinttel. A formailag és technikai felépítése szerint az ID sorozatba betagozódó kis autó érkezését régóta rebesgették, különösen mert a Volkswagen vezérkara mindennél jobban szeretett volna utcára engedni egy villanyos népautót, mégpedig a szintén sokat emlegetett 25 ezer eurós államhatáron belül. Az ID Polóval a technikai időugrás megtörtént. Az újdonság oda teszi magát innovációban és technikai megoldásaiban. Szegmensében bizony simán leiskolázza akár a jó árasított kínai vetélytársak egyikét másikát is. A legkisebb elektromos Volkswagen technikai részleteiről Papp Zoltánt, a Volkswagen Magyarországi márka igazgatóját kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz!
1: Ezek szerint akkor van egy ID Polo, és marad a Polo is? Jól értjük?
2: Igen, ez pontosan így van, hogy együtt párhuzamosan fog futni a két modell, és hát a Polo ugye azt kell mondjam, hogy megint sláger lett. Ugye tavaly indítottunk el egy nagyon-nagyon sikeres Polo modellt, ami ugye, ha jól tudom, még mindig a legjobb, legalacsonyabb listaárú modell Magyarországon, és annyira sikeres egyébként, hogy nagyjából az első 4 hónapban 1000 darab megrendelést vettünk fel belőle. Úgyhogy nagyon-nagyon sikeres volt, és sikerült így újra bevezetnünk az, ezt el kell mondani nyilván, hogy a Polo szegmens azért nagyon-nagyon megdrágult az elmúlt időszakban.
1: Ez köszönhetően az uniónak, ugye az erőírások, a zöldzsítés és
2: így,
1: a többi.
2: Így van, és hát ezt most sikerült, ezt a modellt kvázi újra bevezetnünk. És hát nagyon nagy öröm, hogy ehhez most csatlakozik az ID Polo, ami ugye egy különleges modell egyébként az ID családon belül, hiszen ugye korábban ID2 néven ismerte meg a nagyvilág, mikor bemutatásra kerültek az első koncepcióautók, és az ID Polo az első olyan modell, ami végül az ID családban nem egy számot kap, hanem egy nevet, és hát elég könnyű, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó döntés volt a gyári kollégák részéről, hogy az ID Polo nevet adták, hiszen így igazából nem kell magyarázni, hogy ez egy milyen méretű, milyen kategóriájú autó.
1: Ez azt jelenti, hogy az ID sorozatot át fogjátok majd nevezni, vagy pedig az azt jelenti, hogy lesz egy ID Polo, vagy ID Polo, maradjunk a magyaros verzión az ID-nél, és utána majd lesz egy sorszámozott második, kettes számú ID is?
2: Nem, hanem ID 2 helyett ID Polo lesz végül a neve, és ugye most feltettük a kérdést, hogy mi van az ID 3-mal, igen, ami ugye van. Most egy új faceliftet kapott, ami ID 3 Neo néven jön.
1: Atya Isten.
2: Igen, de viszont az ID 3 ugye már egy meglévő modell volt, és majd helyette is jön valami, sőt, ugye az ID 4 is majd kifutó lesz ennek az évnek a végén, és helyette majd egy új modell jön, és ott annak nem száma lesz.
1: Ajaj, tehát akkor át lesz alakítva az egész brand.
2: Lassan át lesz nevezve, szó
1: nagyon
2: szerint.
1: Nagyon jó. Hát de maradjunk itt most a legkisebb elektromos Volkswagennél. Elég nagy dobásnak tűnik egyébként, mert ugye ez a MEB platformot kapta meg, tehát ugyanarra a platforma épül, mint az összes elektromos, tehát erre lett kialakítva a technológia. Jelentős mértékben változott a belső tér, miközben a hossza a normál belső égésű pólóhoz képest egy picivel rövidebb lett. Hogyan sikerült elérni, hogy mégis nagyobb a beltere?
2: Hát, hogy nyilván ez a platformnak köszönhetően lényegesen hatékonyabban tudják kihasználni az alvázatta teret egyébként a mérnökök. Ugye egyébként a legjobban ez szerintem nyilván abban látszik, hogy közel 25%-a bővült maga a csomagtér is egy pólóhoz képest, ugye 441 literes lett 351 helyett, és hát nyilván ugye az, hogy a motor ugye előre, az elektromotor ugye előre került, így jelentős helyet tudtak megtakarítani, és hát ennek köszönhető ez a kategóriához képest egy nagyobb belső tér.
1: Majd, hogy nem pontosan 4 méteres a kocsi hossza, ugye 441 liter az alap csomagtér, ami nagy egy ilyen kis autóhoz képest, és ami egyébként jelentősen bővíthető 1240 literesre, hogyha lehajtjuk a hátsó ülés háttámláját. Ez egy nagyon nagy, jól pakolható kis autó lesz, és ugye, hogyha tudjuk, hogy mi elektromos hajtással készül, ugye arra azt várná az ember, hogy baromi nagy lesz a tömege. Ehhez képest nem így van, viszont 1200 kg-os vontatási képességet is adott a gyár hozzá. Tehát ez a kis autó nem csak csomagokat lesz képes szállítani, hanem még egy utánfutót is. Azért ez elég ritka ebben a kategóriában.
2: Kicsi a bors. Hát igen, ugye, és akkor nem beszélve arról, hogy a teljesítményt is azért egészen GTI teljesítményig tudjuk majd növelni az autó esetében.
1: Mert hogy három hajtásláncot is kap.
2: Igen, illetve hát a maga ez a GTI elnevezés is
1: az is meg
2: lesz, így van az ID Polo esetében. De én azt gondolom, hogy nyilván, hát ahogy fejlődnek az elektromos autók, ahogy fejlődik a technológia, úgy próbáljuk ezt a fejlődést azért a mindennapi használatban tetten érni, és hát azért látszik, hogy azért egy vontatás, vagy akár egy biciklitartó, vagy bármi egyéb, azért igenis nagy igény egyébként az ügyfelek részéről, úgyhogy ennek próbálunk megfelelni.
1: Meg egy külső energiaforrásként is szolgálható autó, VL2, ugye ez is, maradjunk a hajtásláncoknál, mert ez alapvető dolog. Hogy lehet egy ilyen kis autónak rögtön három hajtásláncot adni? Miért van szükség három kategóriára?
2: Vevő igények, nagyon röviden. Tehát, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy ahogy fejlődnek az elektromos autók, egyre szerteágazó vevő igényeknek szeretnénk megfelelni, és hát a teljesítményszinteket is majd ehhez igazítjuk. Ugye három teljesítményszint lesz, ami viszont számomra nagyon-nagyon pozitív, ugye mindig igazából a töltési idő volt az egyik olyan kifogás, amit a potenciális vevők szoktak górcső alá vonni. Na most itt 23-24 perc alatt 10-80%-a lesz tölthető az autó, mert azt gondolom, hogy már-már a belső égésű tankolási időnek felel meg, úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
1: Halljuk akkor pontosan, milyen teljesítmény lépcsők lesznek. Miből lehet választani?
2: Ugye az első az a 86 kW-os 116 lóerős, 115 lóerős verzió, utána a 99 kW 135 lóerővel, és végül a 150 kW 211 lóerővel.
1: Hú, az nagyon erős egy ilyen pici csöpségnél.
2: Így van. Hát mindig ugye visszanézünk, hogy mondjuk egy Polo GTI mit tudott például, vagy tud, hát ezt most már elektromos meghajtással is közelítjük, úgyhogy ez nyilván már az injenceknek lesz majd fontos.
1: Mindhárom hajtáslánc azonos motort kap, ugye? Jól tudom.
2: Igen.
1: Tehát ez egy 290 newtonméteres nyomatékú villanymotor, ami egy új fejlesztés.
2: Igen, nyilván én azt gondolom, hogy ez megint csak annak a része, hogy hogyan próbálják ugye a költség, a gyártás optimalizálást elérni, és azt gondolom, hogy ez egy jó lépés. Nyilván ezzel próbálják nyilván a gyártást minél hatékonyabbá tenni, miközben egyébként szertágazó teljesítményt tudunk kínálni az ügyfeleknek.
1: Hát nyilvánvalóan a teljesítmény lépcsők különböző hatótávhoz rendelhetők hozzá. Azt is el kell mondani, hogy első kerékhajtású modellről van szó. Ugye, kezdetben nagyon előszeretettel alkalmazták a hátsó kerekes megoldást, és most szép lassan visszaszokik majdnem mindenki az első kerékhajtásra. Egyébként mi ennek az oka?
2: Mert nagyon sokan kritizálták a hátsó kerékhajtást. Mm-hmm. Tehát, hogy
1: más vezetési képességet igényel
2: van,
1: az.
2: Így van, így van. És azt látjuk, hogy az igény az inkább az első kerékhajtás, tehát hogy ez a döntés oka.
1: Tehát a hatótáv hogyan alakul a teljesítményszinthez képest?
2: Ugye akár már 455 kilométer lehet a hatótáv, én azt gondolom, hogy ebben a kategóriában egy ilyen méretű autóhoz ez egy elfogadható jó teljesítmény. Én úgy tudom, hogy nagyon ezen nem is tervezünk növelni. Én azt gondolom, hogy ez már maga egy jó, optimális teljesítmény egyébként egy ilyen kategóriai autó.
1: Nyilván ez a legnagyobb akkumulátorosra vonatkozik.
2: Így van.
1: Tehát a nagyobb teljesítményűre. És a legkisebb, nyilván ez lesz a volumen modell, azért ez a 86 kW-os, ha jól tudom, akkor az 329 km-re van kiszámolva VLTP. Szerint nyilván valóan, mikor elkezditek ezt forgalmazni, azért még ez finomodhat. Az én puskám az még egy korábbi adat.
2: Nem, ezzel ott vagyunk, amit te mondasz, igen, ez 300 fölötti teljesítmény. Azért azt gondoljuk, azt vélemezzük, hogy az ügyfelek nagy része azért városi használatra fogja ezt a kis autót használni. Városban pedig azért ez a 350 körüli teljesítmény az abszolút jónak mondható, de mondom, akár 450-ig is fel tudunk menni. Én azt gondolom, ez egy városi használatban több, mint elég.
1: Ha jól tudom, ugye a DC gyors töltést mindhárom verzió szériában megkapja, és az AC töltés az pedig 11 kW-os lesz. Mondjuk ezt lehetne 22-re fölvinni, hogy gyorsabb legyen, bár az ember, ha hazamegy a munkából, és este rádugja a konnektorra, reggelig bőven van ideje föltölteni.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy próbáljuk ugye optimalizálni mi azt gondoljuk, hogy az ügyfelek nagy része úgyis otthon tölti, tehát hogy és igazából így ez a töltési kapacitás ez bőven jó. Mi azt látjuk egyébként, hogy a nagy többség ugye főleg családi házas, vagy olyan helyen lakik, vagy akár munkahelyen, ahol van töltési lehetőség, és ott ez így bőven optimális. Hozzáteszem, hogy egyébként ez azt gondolom még jót is tesz egyébként az akkumulátoroknak a hosszabb életciklusához, úgyhogy én ez mindenképpen jónak gondolom.
1: Egyébként erről érdemes lenne majd egy későbbi műsort készíteni, mert nagyon sokan csak a gyors töltésre gondolnak, és úgy választanak autót, hogy minél gyorsabban lehessen föltölteni. Sajnos van egy rossz hírem, ez tartósan nem tesz jót az akkumulátornak. Tehát bizony kell az AC töltés, a stabilabb, lassabb, komótosabb töltés, azt teszi rendbe aztán a rendszert.
2: Hát igen, teljesen érthető egyébként, meg jogos elvárás, hogy minél gyorsabban töltsük fel az aksit. Ugyanakkor ez, ahogy te is mondod, nem biztos, hogy a legjobbat teszi. Habár hozzáteszem, hogy nem is olyan rég olvastam egy tesztet, ahol talán egy 3-4 éves ID3-at teszteltek, hogy használtként nagyjából az eredeti kapacitásnak a 90%-át még mindig tudta az akkumulátor, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a Volkswagen ebben kimagaslóan jó, hogy használt autóknak, tehát használt elektromos autóknak az akkumulátora is közel az újnak felel meg a kapacitásban.
1: Említettem a VL2 funkciót, ugye ez egy 3,6 kW-os teljesítményű külső csatlakozó, azról lehet meghajtani bármit. Tehát ebben a méretosztályban azért ez nem általános, azt mondhatom, és egy csomó dolog nem általános. Például olyan vezetés támogató rendszereket rakott bele a gyár, amelyek eddig csak a magasabb kategória autókban voltak.
2: Ez jellemző egyébként ránk, meg a belső égésű modellek kapcsán is, hogy bizonyos prémium modelleknél elérhető asszisztens rendszerek mondjuk jönnek lejjebb alacsonyabb kategóriákban is, de itt már ugye az alapverzióban is, hogy a sávváltás segítő side assist, a sávtartó automatika, LED fényszóró, 10-colos digitális műszeretség, infotainment rendszer, 13-colos, tehát hogy azért már a legalacsonyabb felszerelési szintén is azért nagyon szép és elfogadható felszereltségeket kapunk.
1: Én azért felkaptam a fejem arra az információra, amely arra irányul, hogy új generációs hálózatba kapcsolt Travel Assist-et kap ez az autó. Tehát egy olyan rendszer, amely a közlekedési lámpák jelzéseit is képes felismerni, ennek megfelelően lassítani vagy megállítani az autót. Hát egy ilyen kis autóba, egy ilyen komoly rendszert beépíteni azért ez nem semmi.
2: Szerintem ezzel próbáljuk felvenni, sőt, szerintem fel is vesszük a versenyt.
1: Mindenképpen, mert ez nem nagyon, nincs más márkánál egy ilyen kínálat.
2: Így van, és ez egyébként nyilván hatékonyságnövelés, biztonságosabb vezetést elősegítő rendszerek, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy mint európai gyártó esetleg nem tartjuk a lépést más versenytársakkal. Én azt gondolom, hogy erre egy vaskos válasz ez.
1: Ráadásul két nagyméretű kijelzőt kapott, digitális kijelzőt, 10-12 col közöttiek vagy körüliek ezek, most nem akarom itt a tizedeset említeni. Lényeg az, hogy nagyméretű gyorsan dolgozó, szép grafikájú kijelzőkről van szó, ráadásul egy kicsit visszahozta a korábbi póló világot, a kicsit ilyen, minek is figyelk ezt, ilyen
2: retro
1: hangulatot, de digitálisan, nagyon jó pofa, ráadásul teli van nyomógombbal az autó, tehát végre a Volkswagen meghallgatta a jogos kritikákat.
2: Abszolút. Ebből is látszik, hogy igenis figyelünk az ügyfelek visszajelzéseire. Hát kezdjük akkor a kijelzőknél. Én azt gondolom, hogy ez már megint csak egy alap igény az ügyfelek részéről, hogy nagy, jó felbontású, magas felbontású, szép kijelzőket kapjanak, ahol az összes funkciót el tudják érni. Tehát nyilván most már az App Connect, meg egyebek most már alapvetések. Ugyanakkor meg sokan kritizálták, vagy hiányolták azt a feelinget, ami egy régen ugye elérhető volt, amiért megszerették a Volkswagen, és erre azt gondolom, egy nagyon jó ötlet volt ez a retro műszer for digitálisan. Mindenhol szuperlatívuszokban reagáltak erre a nemzetközi sajtóban, és nagyon-nagyon tetszett az újságíróban, és biztos, hogy benne az ügyfeleknek is tetszeni fog. Úgyhogy és a nyomógombok, igen, hát visszatérnek a nyomógombok, igen, ezt ugye már belső égésű modelleknél is elindult ez a tendencia, próbálunk figyelni ezek az igényekre. Én ezért is gondolom, hogy ugyan egy rettenetesen új, modern, elektromos városi kisautót adunk az ügyfeleknek, de közben azért szeretnénk a lelkét megtartani benne, és ne legyen nagyon, hogy is mondjam, csak steril, csak modern ez az autó.
1: Idézőben retro hangulat egyébként visszaköszön a külső formajegyekben is, mert az autót, ha körbejárjuk, akkor azt tűnik fel számunkra, hogy ez egy igazi golf. Tehát golf fajta, golf stílus, golf, majdnem golf méret, valamikor olyan golf 6-os, 5-ös, 6-osnak a stílusát látom föl, ugye? Bologatsz.
2: Igen.
1: Csak ugye teli van LED-del, kivilágítható Volkswagen embléma, az orron végigfutó széles LED-csík, nagyon brutálisan néz ki, kicsit le is van ültetve, úgy tűnik, legalábbis van egy kis dombornyomás a kocsitesten, elől hátul a kerékjárati évek ki vannak szélesítve, tehát egy 6-os golf formavilágát idézi, nagyon modern köntösben.
2: Igen, úgy mondhatnám, hogy elég egy karizmatikus lett az autó, de arra megint csak figyeltek, hogy azért amitől Volkswagen egy Volkswagen, azokat a jegyeket ne veszítsük el, és nagyon jól mondott, hogy az 5-ös, 6-os golfnak a C-oszlop formáját azért megőrizte ez a modell, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg így ránézése is összetéveszedetlenül Volkswagen lett. Úgyhogy vannak benne klasszikus részletek, amit te is mondtál, de azért van benne egy ilyen nagyon modern, határozott, körvonalú, kompakt vonalvezetés, úgyhogy kicsit én szeretném belátni azt, amitől a Volkswagen ugye, hogy kortalan, tehát ugye,
1: igen,
2: hogy,
1: igen.
2: És azt gondolom, hogy ebben is jó irányba indultunk el, és megtestesíti ez a modell azt, amit szeretnénk.
1: Legalább 5 évvel ezelőtt határozta meg a Volkswagen vezérkar, hogy legyen egy 20 ezer euró alatti kis autója a gyárnak, és legyen egy 25 ezer euró alatti, vagy az alá beférő elektromos kis autója is. Mondhatnám azt, hogy már majdnem mind a kettő teljesült. Talán ezzel is most kipipálhatják ezt a tervet.
2: Igen, ha már, hogy felhívtad a figyelmemet, hogy áron nem beszélhetünk, azt kell, hogy mondjam, hogy az a 25 ezeres cél az teljesült az ID pólóval Magyarországon. Ugye a héten már a konfigurátorban láthatják az ügyfelek, sőt, túl is teljesítettük, annyit elmondhatok, úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy nézze meg. Az autóra regisztrálni már lehet, ez semmifajta kötelességen nem jár.
1: Tehát akkor még nem lehet megvásárolni, csak előértékesítés folyik, ugye?
2: Így van, illetve, hogy már lehet regisztrálni, hogy amint az autó elérhető, elsőként kapjanak az ügyfelek tájékoztatást és ajánlatot a kereskedői hálózatból. Úgyhogy, és nagyon fontos ugye még kiemelni, hogy az ID Polo ugye a legnagyobb durranás ezen a héten nálunk, hiszen nagyon-nagyon sokat vártunk már erre, de ugye ezzel párhuzamosan az ID 3 Neo is elérhető, és a jó hír az, hogy a belépő modellnél ugyanazt az árat tudjuk tartani, mint az előző verziónál, a többi modellnél pedig további árcsökkentést tudtunk elérni az előző generációhoz képest, úgyhogy az a fajta árcsökkenés tendencia, amit elindítottunk tavaly decemberben a pólóval, folytattuk az ID családdal januárban, most ez tovább folytatódik, elértük azt a célt, amit a 25 ezer eurós ár
1: A német cég ütőzést, igen.
2: Azt elértük, sőt túl is teljesítettük, és az ID 3 Neo-val, sőt az ID 7 belépő modellel is tovább tudtuk csökkenteni ezeket az árakat.
1: Viszont ugye úgy tudom, hogy három felszereltségi szintet terveztek az ID pólóhoz. Mind a három egyszerre fog megérkezni?
2: Nem, különböző időben érkeznek meg. Ugye amire már lehet anyagot készíteni a konfigurátorban, arra már lehet, de folyamatosan fognak érkezni újabb és újabb felszereltségi szintek, meghajtások, úgyhogy érdemes nézni a konfigurátort. Nekünk most az a legfontosabb, hogy ezt az árat tudjuk kommunikálni az ügyfeleinknek, mert már nagyon-nagyon vártak.
1: A eddigi gyártásban lévő belső égésű póló pedig megmarad, továbbra is gyártásban van, és ugyanúgy kínáljátok vásárlásra?
2: Így van, tehát hogy a póló belső égésű úgymond folytatódik, ahogy említettem, az elhíresült modellünkkel hallatlan sikert értünk el, és ez tovább folytatódik szerencsére, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az a siker, amit a belső égésű póló elindított, most az ID póló, ha megnézzük, akkor nagyon pici lesz a különbség egyébként a belső égésű meg az elektromos hajtás között, mindenképpen egy jó startot fog nekünk jelenteni.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatóját hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Önkritikával egyenértékű lépést tett a Peugeot vezetése az elmúlt években szélsőségesen zöld politikai okokból száműzött dízelmotorok visszavezetése érdekében. A gyártásba visszahozott belső égésű hajtásláncok némelyikénél ráadásul megint megjelent a jó öreg, az automatánál olcsóbb kézi sebességváltó is, amely ugyancsak régi hiány pótol. A legtöbbet alkalmazott egyben sokat kritizált 1,2 literes háromhengeres benzinmotorhoz ugyancsak hozzányúltak. Az új erőforrás 70%-ban vadonatúj alkatrészekben épül, részben Magyarországon. Az erőltetett és a várakozásokkal ellentétben mérsékelt sikereket hozott elektromosítás tehát a jelek szerint összességében jól sült el. A francia márkát választók számára újra széles a választható motorpaletta. Hogy mely modelleknél jelentek meg ismét a kedvelt motorok és hajtásláncok, azt megtudhatjuk Mocsai Zoltántól, a Peugeot magyarországi marketing vezetőjétől. Köszöntelek a stúdióban, Zoli,
2: szervusz. Szia, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát az ismertségi körömben már régóta hallom a morgást. Szóval általában az a híre a Peugeot dízelmotorainak, hogy a világ egyik legjobbja. Elnyűhetetlen, jól hajtható, nem torkos, tehát mindenféle pozitívumokat lehetett hallani, és aztán, amikor kivezettétek egy jó néhány modellből a dízelt, hát föllázadtak az emberek. Nagyon sokan szerettek volna a Peugeot dízelhez jutni, és sajnos nem volt a kínálatban. Aztán vettek egy kettes benzinmotort, ott meg volt egy kis műszaki probléma is, megjegyzem, az egész Stellantisra vonatkozik, hiszen a motorpalettának egy része az eléggé közös. De hát ezen most itt nagyot változtattatok. Egyrészt a dízel visszajön, másrészt az 1-2-es motor is teljesen megváltozik. Nyilván a kritikák miatt.
2: Így van. Messziről indítva, ugye a Peugeotnak hatalmas múltja és tapasztalt kincse van a dízelmotorok gyártásának területén. Egyébként az első olyan márka volt, ami személyi autóba dízelmotort tett még az 1960-as években. Ez akkor abszolút nem volt megszokott, leginkább ugye teherjárművekbe, hajókba, gépekbe alkalmazták a dízelmotort. És az áttörést egyébként a 2000-es évek hozták, amikor is megjelent a közvetlen befecskendezésű, vagy common rail befecskendezésű turbodízel technológia, amelynek egyik úttörője volt a Peugeot, de már ekkor is nagyon híresek voltak a régi szívó dízel motorjai, amelyek egyébként elnyűhetetlenként voltak számon tartva, és még mindig pedig eltelt közbe 30-valahány év, számos ilyen autó rója az utakat, akár
1: afrikai országokba pláne,
2: kilométerrel, de lényeg az, hogy tulajdonképpen a HDI technológia hozta meg az áttörést, ami azt jelentette, hogy a dízelmotort ellátták egy turbófeltöltővel, egy nagy nyomású befecskendező rendszerrel. Ennek köszönhetően ezek a dízelmotorok sokkal rugalmasabbak lettek, adott lökettérfogatra vetített teljesítményük megnövekedett, tehát gyakorlatilag nagyon versenyképesek lettek a korábban szinte egyedülalkodó benzinmotorokkal szembe, viszont ugye hatékonyságuk jobb volt, tehát nagyon kedvező fogyasztási értékeket produkáltak, ami egyébként nem volt rossz a széndioxid kibocsátás tekintetében sem, és ez az evolúció nagyon sokáig folytatódott, ugye itt a leghíresebb motorgeneráció az a DV5-ös, DV10-es, 2000-es, illetve 1.6-os dízelmotor család, ami szerintem a világon gyakorlatilag a legnagyobb példányszámba gyártott dízelmotor família, és ez számtalan generációt megélt, egészen a 2020-as évekig folyt ennek a fejlesztése, és sikerült ezzel a motorral egyébként a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat, mind a nitrogénoxidok, mind pedig a részecskék tekintetében teljesíteni. De ugye a dolognak a pikantériája, hogy mire ez a motor abszolút, vagy motorcsalád konform lett és kiforrott lett ebből a szempontból, hogy tényleg a legszigorúbb normákat is teljesítette, addigra ugye új szelek fújtak az európai ipar politikában, és mindenki az elektrifikációt erőltette, és ekkor született egy olyan döntés a Peugeot, Peugeot-nál, hogy hát a dízel motorok, amelyikén nem mellesleg ugye a Volkswagen dízel botrány kapcsán már azért kisebb népszerűségnek örventek, mint korábban, szépen lassan kivezetik. Ugye ennek racionális okai is voltak. Gyakorlatilag jövő évben lép életbe az Euro 7-es kibocsátási norma, ez újabb fejlesztéseket tesz majd szükségessé a dízelmotorok tekintetében. Egyébként úgy tűnik jelenleg, hogy ezeket meg fogja lépni a Peugeot, tehát a jövő évben is folytatja a visszatért dízeleknek a forgalmazását, de ugye annak idején, mikor 5-10 évvel ezelőtt arra beszéltünk, hogy 2030-ban már kizárólag elektromos hajtású autók kerülhetnek forgalomba, akkor nyilván úgy gondolkodtak, hogy erre a pár évre már nem igazán éri megfejleszteni. Ez a háttértörténet. Ugye időközben változott a széljárás, kicsit engedékenyebb lett az európai politika.
1: Hát nem csak az, hogy engedély, belátta, hogy összeomlott.
2: Nyilvánvalóan, tehát, hogy gyakorlatilag itt azért a piaci igényekkel nem lehet teljesen szembe menni. Én azt gondolom, hogy volt egy nagy adag optimizmus egyébként az elektrifikációval kapcsolatban, tehát sokkal gyorsabb terjedési ütemet reméltek, hogy akár technológiai fejlődést, ami nem jött össze. Úgyhogy lényeg a lényeg, ugye itt egy kicsit a szabályozás felpuhult, ami lehetővé tette, hogy például a 308-as modellnél, amely nemrég esett, tehát egy facelift-en, és úgy volt, hogy a faceliftes verzióban már nem lesz dízelmotor, ami egyébként egy nagyon nagy érvágás lett volna, mert például itt nálunk Magyarországon ez tipikusan egy flotta autó, és az értékesítéseknek kb. 80%-át a dízelmotor adja. Lehetővé vált az, hogy visszategyék ezt a dízelmotort. Egyébként nem pont ugyanazt a dízelmotort, ami korábban volt benne, hanem néhány ponton egy kicsit továbbfejlesztették, még megbízhatóbbá tették ezt a motort, de lényeg a lényeg, hogy újra kapható a kompakt kategóriában dízelmotoros Peugeot.
1: De ráadásul vannak kis haszonjárműveitek itt is, amelyek szintén elnyűhetetlen dízellel voltak jók, és ez a Rifter Partner Traveller 3-as szintén megkapja az újat.
2: Így van, tulajdonképpen a kis haszonjárműveknél egy kicsit más a helyzet. Ugye itt a dízelmotoroknak a tovább vitele, vagy tovább élése, ez sosem volt kérdéses, legalábbis így rövid távon. Viszont ugye ezeknek a haszonjárműveknek vannak személyszállító verziói, amelyeknél ugye a széndioxid kibocsátási előírások miatt egyáltalán nem csak a dízelmotor, hanem a belső égésű motoroknak a továbbélése az megkérdőjeleződött, olyannyira, hogy 3 évvel ezelőtt meg is szüntették a belső égésű változatoknak a gyártását, de köszönhetően annak egyébként, tehát ez nem elsősorban szabályozói kérdés, hanem annak, hogy a másik oldalon viszont sikerült az elektromos arányt egészen feltornászni a Peugeot-nak, lehetővé vált az, hogy bizonyos darabszámban ezekhez a személyszállító, vagy hívjuk ezeket transporter verziókon, visszatérhetett a dízelmotor, ami azért nagyon fontos, mert itt 8-9 személyes buszokról beszélünk, magas építésű autók általában hosszú utakat tesznek meg, szóval itt nagyon nagy hátránnyal indult az elektromos hajtás, és nagyon nagy igény is volt abban az időszakban, amíg nem volt rendelhető valamilyen belső égésű változatra. A jó hír az, hogy itt ugye az expert, tehát a középméretű furgonnak a személyszállító verzióiba, az Expert kombiba és a Travellerbe visszatért a dízelmotor. Első körben a 2000-es dízelmotor, de történt egy újabb fejlesztés, most már egy 2.2-es dízelmotor.
1: Ez a 180 lóerős.
2: Így van, 180 lóerős erőforrás tért vissza. Most már egyébként ez elérhető automata váltóval és manuális váltóval. Az egyel kisebb kategóriában, a Rifterben, ami ugye a partnernek a személyszállító verziója, visszatért az 1.2-es 110 lóerős turbómotor, illetve az 1.5-ös dízel, úgyhogy ismét teljes szélességében tudjuk ezt a busz, kisbusz egyterű kategóriát kínálni.
1: 1.2-es benzines és 1.5-ös HDI dízel. Mind a kettő át van alakítva, hiszen mind a kettővel voltak műszaki problémák korábban. Igen jelentős változáson esett, tehát avasd be bennünket a részletekbe.
2: Így van, tulajdonképpen Az 1.5-ös motorral kezdeném, mert az egyszerűbb, ott néhány apróbb módosítást eszközöltek. Igazából ez nem most történt, hanem már egy másfél-két évvel ezelőtt gyártásba kerültek ezek a módosított verziók, de ugye most beszélünk róla, hiszen most van apropója. Itt a vezérlésnek van egy áthajtó lánca, ami időnként meghibásodott, a bizonyos körülmények között nem megfelelő kenőanyag, vagy nagyon forszírozott sűrű városi használatban, és ez nagyon érzékeny volt ez az alkatrész, úgyhogy ezt egy nagyobb keresztmetszetű láncra cserélték. Történtek szoftveres beavatkozások annak érdekében, hogy a motort még nagyobb kontroll alatt tartsák, és bármilyen kenőanyag elhasználódási probléma van, ami egyébként okozta ezeket a meghibásodásokat, ezeket az autó hamarabb és rugalmasabban kijelezze. Ezen felül átdolgozták az AdBlue rendszert, hogy az is egy kicsit tartósabb legyen, ugye ott is előfordult. Bizonyos egyébként előre meg nem jósolható körülmények között, hogy az AdBlue rendszer elromlott, ennek egyébként elég költséges volt a javítása, és azért itt tennék hozzá egy nagyon fontos dolgot, ami mind a dízel, mind pedig a benzines verziókat érinti, hogy Magyarországon ugye 2026. februártól valamennyi Peugeot személyautóra 8 év vagy 200 000 kilométer teljes körű gyártói garancia vonatkozik, úgyhogy nem csak a motorok miatt, hanem az autók miatt úgy általában is nem kell aggódni, mert 8 évig egy teljes értékű gyártói garancia biztosítja a nyugodt autózást.
1: Mostantól viszont egy teljesen új konstrukció, 1.2-es benzinmotorral szolgálatba, ugye? Ezt egyébként Szentgotthárdon is gyártják, tehát ezért van egy kis magyar vonatkozása is. Ez volt a korábbi Opel gyár, ami most Stellantis néven fut. Az 1.2-es motorral sok műszaki probléma volt, itt is a hajtáslánc volt alapvető gond, teljesen át van tervezve, 70%-ban megújult, azt is mondhatnám, vadonatúj alkatrészekből áll, új láncos vezérmű, minden megváltozott, de te jobban tudsz erről beszélni.
2: Így van, és köszönöm, hogy a Szentgotthárdi gyárat is említetted, mert nagyon büszkék vagyunk, hiszen gyakorlatilag a Peugeot, illetve a Stellantisnak az egyik legnagyobb kibocsátású európai gyára a Szentgotthárdi üzem, ahol egyébként az 1.2-es motorok, illetve az 1.6-os motorok is, amik ugye a plug-in hibridek alapját képezik jelenleg a Peugeotnál, készülnek. Az 1.2-esből egyébként már több mint 2 millió darabot gyártottak Szentgotthárdon, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a szentgotthárdi szakemberekre, mert nagyon jó minőségű munkát végeznek egyébként is.
1: Ez a probléma, amiről beszélünk, persze nem a gyáriak hibája, hanem ez egy tervezési probléma
2: volt.
1: Így
2: van, tehát egyébként ez nem a gyártó hibája, és részben tervezési probléma, részben pedig annak köszönhető, hogy a már említett szigorodó emissziós normáknak próbáltak megfeleltetni egy olyan motort, ami nem feltétlenül erre lett kitalálva annak idején. Ugye nagyon sok minden történt. Életbe lépett az Euro 6-os norma, ami egy fokozott motorfelmelegítést igényelt ahhoz, hogy adott ciklusban a motor kibocsátása jó legyen, bekerült biokomponens az üzemanyagokba, úgyhogy nagyon sok minden változott, és korábbi szíjas vezérlés az nem bizonyult megfelelőnek ezek mellett, az új elvárások mellett. Egyébként azt nem árt tudni, hogy ezt a motort folyamatosan fejlesztették menet közben is. Tehát már a szíjas verzió is több módosításon esett át, és az utóbbi években már teljesen megbízhatóan működött a szíjas megoldás. Egyébként el kell mondani a korrektség kedvéért, hogy visszamenőlegesen egy 10 éves kiterjesztett garanciát vállalt a gyártó ezeknél a motoroknál a szíjkárosodásból adódó problémát.
1: Tehát visszahívás történik.
2: Hát tulajdonképpen igen, és ezt egy visszahívás is kísérte, de amiről most szerettünk volna beszélni, az pedig ennek a motornak a teljesen új, úgynevezett harmadik generációja.
1: Ez a 100 lóerős, ugye?
2: Így van. Tulajdonképpen ez is egy motorcsalád, és már a 48 voltos hibrid hajtással szerelt autókban már egy 3 éve ezt az új generációt használják, de most ez az új generációs motor megérkezett úgymond az alaptípusokba is, vagy az alapmotorizációkba is, tehát a 100, illetve 110 lóerős kivitelekbe. Egyébként ez szinte teljesen új motor, ahogy említetted, 70%-ban új alkatrészeket tartalmaz, de hogyha az átdolgozott alkatrészeket nézzük, akkor gyakorlatilag 90%-ban hozzányúltak ehhez a motorhoz, tehát nagyon,

0: geometriájú turbofeltöltőt kapott, ami nem szokványos az ilyen kis löfett térfogató, kvázi belépő szintű benzinmotoroknál. Kapott egy teljesen új Bosch befecskendező rendszert, 350 báron működik, ha jól emlékszem, és ami különlegessége, hogy Miller ciklusban is tud üzemelni, ez nagyon hasonló a hibrideknél használt Atkinson ciklusa, és most nem mutatnám ennek a fizikai leírásával a hallgatókat, de lényeg, hogy részterhelésen is nagyon hatékonyan tud ez a motor működni, köszönhetően a szívási és kipufogó fázisoknak az időbeli eltolásának. Úgyhogy ez egy nagyon különleges műszaki megoldás, ami nagyon hatékonyá, alacsony fogyasztásúvá, kedvező kibocsátásúvá teszi ezt a motort.
1: Korábban egyébként ez az 1-2-es vagy 1 literes más márkáknál 3 hengeres motorokat, hát hogy mondjam, nagyon óvatosan kezelték a vásárlók, és joggal. A tartósággal volt itt ott probléma, nem csak a Peugeot-ra gondolok, hanem más márkákra is. Mindenki észbe kapott, és nagyon gyorsan áttervezték ezt a kínálatot, és itt nálatok is a tartóság az egyik legfontosabb célkitűzés volt itt az újításnál.
0: Így van, tulajdonképpen ezeket az új motorokat több millió kilométeren keresztül tesztelték, nem csak próbapadon, hanem valós körülmények között is. Nyilvánvalóan, ahogy említettem, ezekre is vonatkozik a 8 év vagy 200 ezer kilométer kiterjesztett garancia, és ugye egy folyamatos fejlesztés történt az elmúlt években, ami tulajdonképpen ebben a harmadik generációs motorban csúcsosodott ki, úgyhogy egyébként ugye a hibrid verziója, ahogy említettem már, lassan 3 éve a piacon van, és azokkal a motorokkal semmi nemű probléma nem jelentkezett az elmúlt időszakban, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az új motorgeneráció belépő szinten is egy nagyon jó és megbízható konstrukció lesz.
1: A harmadik újítás, újdonság pedig a Peugeot-nál ugye a mechanikus váltás, váltó visszatérése. Az elmúlt években hozzá kellett szoknunk, hogy majdnem minden kínálatnál az automata váltó került előtérbe. Egyrészt ennek nyilván környezetvédelmi okai voltak, fogyasztásbeli okai voltak, de sajnos ez valamelyest drágította az autókat most. És ráadásul voltak olyan igények is, hogy szeretnének kicsit sportosabban vezetni, tehát mechanikus váltót használni, volt, akinek nem feküdt az automata. Hát mostantól kezdve szabad a pálya.
0: Igen, tulajdonképpen ez is egy kicsit komplexebb kérdés. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az európai piacon azért az elmúlt 10 évben iszonyatosan nagyot mentek az automata váltók. Köszönhetően annak egyébként, hogy az automata váltóknak a technológiája nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát, ha valaki 20 évvel ezelőtt ült egy akkori automata váltós, klasszikus bolygóműves autóba, vagy akár egy CVT váltós autóba, ég és föld a különbség. És a gyakorlati tapasztalat az azt mutatja, hogy aki beleül egy ilyen modern automatába, legyen szó nálunk, ugye kétfajta van, az iSyn-féle 8 fokozatú automata, vagy most már a dupla kuplungos szerkezetek, főleg, hogyha ez egy hibrid rendszerbe teljesít, ahol még egy elektromos rásegítés van, abszolút nem vágyik vissza a manuális változathoz. Ugye ennek a tendenciának megfelelően ugye a legtöbb modellnél kivezetésre kerültek a manuális váltók, de azért a belépő kategóriában, tehát olcsóbb modelleknél, kisebb modelleknél, 208-as, 2008-as továbbra is igényelte az ügyfélkör a manuális megoldást. Nyilván ezek egy kicsivel olcsóbbak is ezek az autók, és itt is úgy volt eredendően, ahogy a dízelnél, és ezeket végleg ki fogják vezetni, és egy kicsit felülvizsgálta az elképzeléseit a gyártó, és az új motorgenerációval párhuzamosan itt visszatérnek a klasszikus manuális váltók a 208-as, illetve 2008-as modellekben.
1: Más sorozatot nem érint ez a váltás?
0: Egyelőre más sorozatot nem.
1: És kis haszonjárműveket?
0: Kis haszonjárművekben egyébként most is elérhető, tehát ott nincsen változás.
1: Ha bevezettek egy új modellt, és a láthatáron azért van újdonság, azokat is érintik ezek a változások?
0: Hát az új modell ugye az mindig egy más tészta, ha egy csúnyán fogalmazok, ugye ott új platform, új technológiára épül. Itt tulajdonképpen a 408-as modellnél merült fel az, hogy esetleg visszakerül a dízelmotor, de egyenlőre ebben nem született döntés. Azért azt hozzá kell tenni az igazság kedvéért, hogy a néhány éve bevezetett új 48 voltos hibrid rendszerünk, ami egy 145 lóerős hajtáslánc, azért fogyasztási adatokban nagyon-nagyon közel áll a dízelekhez. Tehát itt néhány speciális felhasználás, tehát ennek, aki nagyon hosszú távon, nagy tempóval közlekedik, ott van azért valódi számszerű előnye a dízeleknek, mert az új hibridek nagyon hatékonyak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a

0: visszavezetés ez a meglévő modelleknél történik meg, és így is azért egy korlátozott időszak, tehát a következő 3-4 évnek szól.
1: Ez az ajánlat már most él, tehát hogyha valaki autót szeretne vásárolni, akkor már is bogarászhatja így van, a listákat, itt van az 1-2-es új modell, a dízel, ott van meg a mechanikus váltó.
0: Konkrétan a mechanikus váltó, az új harmadik generációs 1-2-es motorral már fönt van az állistákon, a dízel motor a 308-asnál fent van az állistákon, egyébként nem szabad róla beszélni, de van egy nagyon jó ajánlatunk, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni, a kombi dízel verzióra csináltunk egy fantasztikusan jó ajánlatot. És ugye az említett kishaszon járművek személyszállító verzióinak árlistái szintén publikálásra kerültek az elmúlt hónapokban, úgyhogy mindez, amiről beszéltünk, az már elérhető.
1: Nagyon köszönöm, itt voltál. Kedves hallgatók, önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi marketing vezetőt hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádió keré, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Keresztény Demokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban, egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő e-rolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütést legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. Szent Iván éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. Mint írták, a Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert és nem is klasszikus előadás, inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert dalok csak nem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Czutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus, Molnár Monika kórus vezető közreműködésével. Kiemelték, hogy minden jegyvásárlónak kiküldik a teljes dalszöveg csomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent Iván éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is, az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
0: Esemény.
1: A jazz, a cigány és a világzene neves képviselőinek koncertjeire, valamint gasztronómiai sétákra várják az érdeklődőket a Rigó Jancsi napokon, amelyeket június 11-e és 13-a között tartanak Kaposváron. A második alkalommal sorra kerülő eseményen a Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán felállított színpadokon olyan kiválóságok lépnek fel, mint a Magyarország legismertebb és leginnovatívabb pop-swing zenekarának tartott Swing a la Django, a fiatal jazz generáció egyik legkiemelkedőbb egyéniségének nevét viselő Orbai Lilla Quintet, az egyedi repertoáriában klasszikus, jazz, cigány és népzenei elemeket is megjelenítő Sárközi kollektív, ez derült ki az esemény honlapjára és a Facebook oldalra feltöltött videókból és ismertetőkből. Hozzátették, hogy a Somogyi Vármegye székhelyen felép az Artisius és kétszeres fonogram díjas basszusgitáros, rendező, producer vezette, Temesi Berci és Barátai nevű formáció, és mások mellett a híres cigány zenész családok leszármazottaiból álló autentikus magyar, francia, orosz és balkáni cigány zenét játszó Hungarian Gypsy All Stars is. Jelezték, az Egy húron pendülünk mottóval meghirdetett háromnapos, mintegy 30 programot felvonultató rendezvény többségében zenei előadásokat kínál, de a közönséget izgalmas fogásokkal, újra gondolt ételekkel várják belvárosi éttermek, és gasztrosétákra invitálja a helyi Turinform iroda vezetője Bocska Ági. A június 12-i belvárosi és június 13-i piaci gasztroséta résztvevői hallhatnak az egykori híres kaposvári vendéglőkről, kocsmákról, a régi élelmiszerboltokról, pincérekről, vendégekről, továbbá a híres cigányprímás Rigó Jancsi botrányos szerelmi életéről is.
0: Film.
1: Két hónapig heti 3 ingyenes kertmozis vetítéssel várják a látogatókat a Városligetben található pavilonkertben, június 3-a és július 31-e között. A pavilonkert nyári kertmozi sorozatában klasszikus és magyar filmeket vetítenek majd. A szerda esti kedvenc klasszikusok blokk ikonikus több generáció által ismert alkotásokat mutat be, míg péntekenként a romantikus filmeké, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A programsorozatban levetítik egyebek mellett a Ponyvaregényt, a Good Will Huntingot, a Grease-t, a Mamma Mia-t, a Dr. Seuss-t, az Indul a Bakter házat, az Addams Family-t vagy a Kincs, ami nincset is. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A pavilonkert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. Az aktualitásokról, a kertmozi vetítéseinek pontos menetrendjéről a pavilonkert, valamint a Liget Budapest hivatalos felületein és közösségi oldalain folyamatosan beszámolnak a szervezők.
0: Színház.
1: A Szigligeti Várudvarban játszik idén nyáron a Centrál Színház. Az augusztus 8-a és 22-e közötti Centrál nyárra a társulat két produkcióval készül, Neil Simon népszerű darabjának a furcsa párnak az előbemutatójával, valamint Woody Allen végjátékával a tiszta őrülettel. A furcsa pár címszerepében Alföldi Robertet és Tóll Andrást láthatják a nézők, az előadáshoz készült új fordítás is, amely Puskás Somu és Puskás Dávid munkája. A Thália Színház nyári játszóhelye idén is a Salföldi Káli Fecske étterem és kulturális központ. A Thália nyári kert június végén indul Péli Barna koncertjével. A vasárnap a gyerekeké, 28-án a Kip-Kop és Tip-Top című előadás szól a kicsiknek, majd érkeznek további mesék. A Bogyó és Babóca utazás államországba, a Boribon nyaral, valamint a vásári hangulatot idéző Vitéz László menyecskét keres. Vitéz László karaktere visszatér Barna Zsombor előadásában, és a Rózsa Színház játssza a Ludas Matyit, valamint a Három kecskegide és a Farkas című báb előadást. A szombat estékre a felnőtteknek szóló táliás előadásokra lehet jegyet váltani. Július 4-én a Bűnöző zsenék című fekete komédia nyitja a sorozatot, ezt követi a Fénytörés. A nyár közepén Molnár Ferenc Olimpia című végjátéka jön, majd a Tengeren című fekete komédia. Az Augusztus Gubik Petra Mi van a zsebemben című estje kezdi, egy héttel később a Fehér Babák című zenés est látható, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara ad koncertet Otthon vagyunk címmel. A program sorozatot Stál Judit improvizációs gasztroszínházzal zárja a Flódni. Idén is lesz Dumafüred, a Duma Színház program sorozata július 17-e és július 26-a között zajlik majd. A helyszín a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, ahol szinte az összes Duma Színház előadás látható lesz.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Balatoni Mediterrán Botanikus Kert, Kisapáti. A Szentgyörgyhegy közelében különleges mediterrán kert található. Bicskei Sándor alapító ritkaságnak számító egzotikus növényeket, fügefákat és pálmákat telepített az egyedi mikroklímájú hegyoldalba. A sétányokon andalogva olyan érzésünk lehet, mintha egy távoli tengerparton járnánk. A kertben nyár elején különösen intenzív a fűszernövények, leánderek és levendulák illata. Csodás kertem magánarborétum, Kaposvár. A több mint 26 éves kaposvári magánarborétumban közel 5000 négyzetméteren találhatóak juharok, magnóliák, rózsák, dendrológiai ritkaságok és különleges növénytársítások. Kis Zoltánné Androsovics Petronella romantikus kertje mérete miatt is különösen bensőséges, ahol könnyű elmerülni a lombkoronák és a virágok szín- és illatkavalkádjában. A hely különlegessége ugyanakkor a fenntartható szemléletben rejlik. A beporzóbarát, biodivers kertben geotextília nélkül, esővíz hasznosítással, tudatos talaj életfenntartással és víztakarékos megoldásokkal gondozzák a növényeket. Folli Arborétum és Borászat, Badacsonyőrs. A Badacsony oldalában megbújó, a Balaton édenkertjeként ismert arborétumban a hely különleges mikroklímájának köszönhetően ciprusok, cédrusok és illatos mediterrán növények között barangolhatunk, miközben lenyűgöző balatoni panorámában gyönyörködhetünk. Az 5 hektáros kertben a világ összes ciprusfaja és a cédrusok mind a 4 alapfaja megtalálható. Sőt, az öreg arborétumban több mint 100 éves fák is szegélyezik a sétautakat. Nyár elején virágba borulnak a levendulák és számos évelő növény. Sétánk során pedig úton útfélen csúszdákat, gyerekbarát építményeket, izgalmas szobrokat és installációkat találunk. A Folliban a nyári szezonban borkóstolón, birtoksétákon, vezetett túrákon és esti programokon is részt vehetünk, amelyek során a hazánkban honos szőlőfajtákat és a birtok díjnyertes borait is megismerhetjük.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Mai adásunkban a budapesti értéktőzsdét vizsgáljuk meg közelebbről. Műsorunk első részében áttekintjük, hogy milyen sikereket ért el a BÉT az elmúlt időszakban, egyáltalán milyen üzleti stratégiai irányok azok, amik fontosak a menedzsment számára, és hát nem lehet eleget beszélni az edukációról, hogyan alakul a lakossági érdeklődés a hazai részvénypiac kapcsán, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy bizonyos szegmensekben a forgalom az tovább élénküljön. Műsorunk második részében pedig szakértői szemmel vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan gondolkozik egy tapasztalt befektető a részvénykiválasztással kapcsolatban, milyen szempontok érvényesülhetnek, illetve a hazai tőzsdén jelenleg milyen befektetési lehetőségek, milyen befektetési sztorik vannak, akár a blue chipek, akár pedig a kisebb társaságok milyen növekedési és hozam lehetőségeket kínálhatnak. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: Aki a budapesti értéktőzsde részvénypiacán fektet be, az aligha lehet csalódott, hogyha az elmúlt évekre, vagy akár az idei évre tekintünk vissza. Itt van a stúdióban Körmöci Dániel, a budapesti értéktőzsde befektetői kapcsolattartója, vezérigazgatói tanácsadó. Üdvözlünk, szervusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek és beszélhetek veletek a BÉT-ről.
1: Egész elképesztő ralliban van a legfontosabb hazai részvényindex, a BUX, és hát a blue chipek közül is. Lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyikük kirobbanó formában teljesít, történelmi csúcsok is megdőltek az idei évben is. Ti hogyan látjátok ezt a szárnyalást egyáltalán a globális, vagy európai, vagy régiós kontextusba? Ez hogyan illeszkedik?
2: Mi is abszolút azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy van egy bizonytalan geopolitikai környezet, Közel-Keleten, orosz-ukrán vonalon változatlanul háború van, bizonytalanság van, annak ellenére a régiós piacok, és köztük a magyar piac is kiválóan teljesített. Hogyha megnézzük az idei hozamokat, akkor most azt látjuk éppen, hogy közel 20%-os pluszban van a BUX index, régiós piacokra körülbelül ugyanez elmondható, tehát a lengyel, román piacok, Csehország, mindenki pluszban van, tehát egy jó éve van a régiós tőzsdéknek. Ezen belül a BÉT-nél nyilván a magyar piac esetében az elmúlt hónapokban a választási eredmények is masszívan mozgatták a piacokat, és a vállalatok az elmúlt időben felértékelődtek, és a vételi szándék volt nagyobb.
1: Nyilvános társaság vagytok, tehát értelemszerűen folyamatosan riportáltok, ez egy for profit cég, fontos az, hogy a befektetők elégedettek legyenek, de mi az, ami az üzletpolitika tekintetében a legfontosabb prioritás számotokra, ennek milyen elemei vannak?
2: Igen, tehát a BÉT valóban annak ellenére, hogy mi a piacot működtetjük, és nekünk vannak olyan az egész piacnak szóló céljaink, mint az, hogy a háztartások növelni tudják a megtakarításaikat a tőzsdén keresztül, vagy az, hogy a vállalatok finanszírozáshoz juthassanak hatékony módon. Ezek az általános célok mellett nekünk, mivel mi tőzsdei cég vagyunk, nagyon fontos az, hogy profitot termeljünk minden évben, és gazdaságosan működjünk, mint cég, és célokat tűztünk ki annak érdekében, meg saját stratégiánk van, hogy ezt a profitabilitást hogyan tudjuk folyamatosan fenntartani, növelni, és ennek számos pillére van, ezekről is tudunk beszélni részletesen. Egyrészt ugye a klasszikus tőzsdei tevékenység, tehát az, hogy minél több cég legyen a tőzsdén, és minél több befektető jöjjön a tőzsdére, legyen szó akár külföldi befektetőről, hazai intézményi befektetőről, vagy lakossági szereplőről szó, az nagyon fontos, és mi ezt aktívan figyeljük, hogy hogyan állunk ezen a téren a befektetők között. De mert más célja is vannak a tőzsdének, más stratégiai irányokat is felveszünk. Fontos például az energiapiacot itt megemlíteni, tehát az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy a hagyományos tőzsdei tevékenység, tehát az értékpapír kereskedés mellett az energiapiacok milyen szerepet tudnak játszani, ezt látjuk számos más nyugat-európai, meg más Európán kívüli tőzsde esetében is, hogy a gázpiacok, az áramtőzsde, ezek mind olyan kereskedési tevékenységek, amik érdekesek a tőzsdék számára. Sok a hasonlóság az értékpapír kereskedés, vagy az energiai eszközök kereskedése között, és ebből kifolyólag ez is egy stratégiai irány a tőzsdéknek, és így a budapesti értéktőzsdének is. Nekünk a lányvállalatunkon, tehát a Keller KSF-en keresztül már több mint 10 éve van ilyen típusú energia kitettségünk a tekintetben, hogy a clearingház végez gázpiacokon, energiapiacokon, és nem csak Magyarországon, magyar szereplőknek, hanem a régióban sokfelé clearing tevékenységet, úgyhogy ez a tevékenység már korábban is megvolt, de ez most olyan értelemben növekedni is fog, hogy a jövő évtől kezdődően a budapesti értéktőzsde egyik 100%-os leányvállalata, a BTX fogja átvenni az egyik ilyen energia clearing tevékenységet, úgyhogy ez is egy fontos irány, és ezen is nagyon sokan dolgozunk a Béten belül, hogy ez megvalósuljon, és ezáltal növekedjen az energiapiacokon a Bét kitettsége. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy általában véve a tőzsdék, és mi is nem csak a saját cégünk hatékonyságát igyekszünk növelni, hanem a leányvállalataink, tehát a Keller, ami ugye az értéktár, a Keller KSF, a clearingház, hogy együtt ez a cégcsoport hogyan tud hatékonyabban működni, tehát ebben is szeretnénk fejlődni az elkövetkezendő években, és persze nem szabad kihagyni a digitalizáció jelentőségét sem. Itt a tőzsdéknél is ugyanúgy, mint számos más vállalatnál a mesterséges intelligencia szerepe is fontos, hogy hogyan tudjuk a tőzsde működésében a hatékonyságot javítani, vagy jobb teljesítményt elérni az AI eszközök segítségével, illetve a másik fontos terület még a blokklánc technológia, amit szintén rengeteg tőzsdénél látjuk, hogy az elmúlt években elkezdtek kísérletezni ezzel a technológiával, úgyhogy ez szintén figyelmet kap a jövőben a Béten belül. Ezek a főbb irányok, emellett index termékekben is szeretnénk többet nyújtani, hogy többféle indexet követhessenek a befektetők. Indexen alapuló termékek, mint például az ETF-ek is nagyon fontosak, és itt visszakanyarodhatunk a lakossági befektetőkre, hogy azt látható az a trend világszerte, hogy az ETF-ek térnyerésével egyre több lakossági befektető keresi az ETF-eket. Ugye a BUX ETF és a CETOP ETF az, ami két hazai kibocsátói ETF, ami elérhető a Béten keresztül, de emellett van sok külföldi indexet követő ETF is, Nasdaq, S&P, DAX ETF-ek szintén elérhetők a Béten keresztül, mert látjuk, hogy ez megint egy fontos befektetési eszköz a lakossági befektetők számára.
3: Említettél számos kezdeményezést, amit a Bét tett, ugye hatékonyságnövelés, digitalizáció, a piacok bővítése az energia piacok irányában, viszont ugyanilyen fontos, hogy a meglevő termékek iránti érdeklődés is nőjön, és új szereplőket, új potenciális befektetőket szólítsatok meg, akár az intézményi, akár egyébként a retail oldalon. Milyen lépéseket tesztek, milyen programok vannak erre a célra, hogy a Bét meglevő termékei iránt, a Béten jegyzett részvények iránt növeljétek az érdeklődést, illetve a tudatosságot?
2: Igen, ez valóban nagyon fontos, hogy a befektetőket elérjük a legnagyobb számban. Itt a lakossági befektetőkről érdemes a legtöbbet beszélni, tehát ott az a terület, ez a befektetői kör, ahol a legtöbbet tudjuk tenni, és ahol azt érezzük, hogy a legtöbb munkánk van, hogy még több hazai befektető jöjjön a budapesti értéktőzsdére, a megtakarításaiknak legyen része a magyar részvénypiac. És itt több trend is megfigyelhető. Talán a Covid óta, most már jó 5-6 éve, látható az, hogy a lakossági befektetők egyre aktívabbak, egyre könnyebben tudnak részvényekkel kereskedni, egyre többféle digitális applikáción keresztül érhetik el a részvénypiacokat, nem csak a magyar részvénypiacot, hanem szinte bármely piacot, és ezt a trendet, fontos, hogy közelről figyeljük, és hogy ebben a trendben mi a magyar részvénypiacra tudjuk irányítani a befektetők figyelmét, meg tudjuk mutatni, hogy milyen jó hozamok voltak a magyar eszközökben. Ugye az utóbbi időben azért ráadásul a jó hozamok mellett a deviza is jól teljesített, és fontos, hogy ezt lássák a befektetők. Mi direkt is elmegyünk azokhoz az új fintech szolgáltatókhoz, befektetési szolgáltatókhoz, akik különféle részvénypiacokat kínálnak, vagy már a magyar piacot is kínálják, és velük is együtt dolgozunk, hogy megismerjék az ő ügyfeleik a magyar piacot, aki pedig még nem kínálja az ügyfeleiknek, ott is igyekszünk közösen dolgozni azon, hogy mi lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy tényleg itt minden platformon elérhessék a befektetők a magyar részvényeket. Úgyhogy ez a leghangsúlyosabb. Itt az oktatás is nagyon fontos a magyar befektetők tekintetében. Számos olyan programunk van, ami arról szól, hogy a magyar befektetők megismerjék a hosszú távú megtakarítás előnyeit, tehát azt, hogy a részvénypiacok hosszú távon jól tudnak teljesíteni. Itt a statisztikákat, hogyha nézzük, azért azt látjuk, hogy még a magyar befektetői kör mondjuk európai viszonylatban is valamelyes, de főleg, hogyha az Egyesült Államokat, meg más, akár ázsiai országokat nézzük, akkor itt azért a magyar befektetőknek a részvénykitettség az mindig rendkívül alacsony. Tehát, hogyha megnézzük, mondjuk 100 egységre vesszük egy befektetőnek a megtakarítását, abból 5 egység, tehát 5% az, ami részvénykitettséget jelent. Azért az Egyesült Államokban ennek a 10-szerese most ez a szám, és skandináv országokban is 10%-os részvénytulajdonlás van a teljes megtakarításon belül, és azt tényleg azt gondoljuk, hogy ha itt szigorúan hosszú távú megtakarításról, tehát akár ugye csak nyugdíj típusú megtakarításról, de akár mondjuk néhány évtizedes részvény megtakarításról beszélünk, akkor itt fontos, hogy nálunk is ez bevettebb befektetési forma legyen. Láthatjuk azokat a statisztikákat, ismerjük, hogy hosszú távon a részvénypiacot nem veri meg semmilyen más eszközosztály sem, és hogyha a magyar emberek is több részvényt vásárolnak hosszú távon, akkor ezért ez jó eséllyel azt jelentheti, hogy akkor a későbbiekben gazdagabbak lesznek, több megtakarításuk lesz, úgyhogy ezért mi ezt fontosnak tartjuk, hogy a hosszú távú részvény megtakarításnak igenis jobban része legyen a magyar piac. Lakossági befektetők számára egyébként, ami még fontos új kezdeményezésünk, az a befektetői klub esemény, amit tipikusan délutánonként kora esti órákban szoktunk megtartani. Ide lakossági befektetőket szoktuk elhívni, és találkozhatnak bétes cégekkel, illetve bétes brókerek, alapkezelők előadásaival.
1: Kiemelted a lakossági vonalat. Mi a helyzet a fiatalokkal, őket hogyan lehet megszólítani, vagy hogyan érdemes?
2: Jogos, hogy erre rákérdeztél. Rengeteg programunk van fiataloknak is. Egyrészt sok iskola látogatót fogadunk, tehát egy évben olyan 20-30 osztály látogat el hozzánk, és nekik direkt a tőzsdéről, a magyar piacról tartunk egy bemutatót, körbevezetjük őket a tőzsdén. Ez főleg középiskolásoknak szól, de vannak egyetemisták, tehát felsőoktatásban is részt veszünk egy ilyen típusú oktatással, és itt tényleg látható, nem csak a BÉT részéről, hanem általában a közép- és felsőoktatási szektorban látható egy elmozdulás, hogy sokkal tájékozottabbak a mostani középiskolások, egyetemisták a tőkepiacokkal, a magyar részvényekkel kapcsolatban, mint ez korábban volt, úgyhogy ez egy eléggé jó irány. Illetve van egy nagyon aktuális programunk is, ez a részvényfutam nevű játék. Magát a játékot már több mint 10 éve futtatja a BÉT, ez egy szimulációs játék, ahol virtuális pénzzel lehet kereskedni magyar tőzsdén, teljesen valós idejű árakkal lehet a Bux Index tag részvényekkel kereskedni, és igazából aki a verseny alatt a legnagyobb hozamot tudja elérni a játékban, ők mindenféle tárgyi nyereményeket nyerhetnek. Múlt pénteken zárult le a tavaszi 3 hónapos futamunk, már több mint 3000-en játszanak ezen a részvényfutam platformon, ami elérhető weben keresztül is, ez a www.részvényfutam.hu, illetve applikáción is a BÉT részvényfutamra rákeresve iOS-en, Androidon applikáción keresztül is lehet játszani. Szerintünk ez egy nagyon klassz dolog. Kétharmada a versenyzőknek diák, de egyharmada felnőtt, úgyhogy mi abszolút fontosnak tartjuk azt is, hogy mi felnőttek is időnként játszunk, az egy jó dolog, jót tud tenni minnyájunknak, és itt tényleg ki lehet próbálni mindenféle kockázat nélkül azt, hogy mi van, ha valaki ebbe az X vagy Y cégbe teszi be a pénzét, és ez egy jó tapasztalat. Egyrészt szerintem nagyon sokan megláthatják azt, hogy részvénybe fektetni egyáltalán olyan bonyolult dolog, másik oldalról pedig a kockázatokat is meg lehet ismerni, azt, hogy hogyan változik a piac, hogyan tud hirtelen mozogni mindenféle irányba, és az appon belül, meg a játékon belül vannak különféle oktatási anyagaink is, ezek egy ilyen egybekezdéses, rövid oktatási anyagok, amit szintén érdemes megnézni, mert ezekből is nagyon sokat lehet tanulni, ráadásul pontokat is lehet vele szerezni a versenyben, meg vannak tippjátékaink is, tehát meg lehet előre tippelni, hogy mennyi lesz a Bux, mennyi lesz a Cetop Index, és ezzel is pontokat lehet gyűjteni, illetve vannak quiz kérdéseket is tettünk be a játékba szintén, ez a versenynek a része. Mindenképpen én ajánlanám bárkinek a figyelmébe, hogy ezt a játékot nézze meg.
3: Kötvénypiacon ott viszonylag könnyebben hozzáférhetők az információk, ott azt láthattuk, hogy a választásokat követően mindenkori csúcsot ért el a külföldi szereplők

0: nézzük, a béten belül a forgalomnak több mint a felét azt tipikusan a külföldi befektetők tették ki, és 60% körüli tulajdoni hányaddal rendelkeznek a külföldi befektetők átlagosan a magyar részvényekben, tehát ők így jelentős szereplők, mi egy világszinten kisebb, közepesebb méretű, de nagyon nyitott, könnyen elérhető piac vagyunk a külföldi befektetők számára. Könnyen kereskedhetőek vagyunk, nincsen semmilyen kontroll a külföldi befektetők tekintetében, és emiatt tradicionális nagyon sok angolszász országokból, rengeteg befektető skandináv piacokról, tehát Európa minden tájáról, sőt Ázsiából is jönnek befektetők, ugye a leglikvidebb részvény az OTP, az szinte minden külföldi befektető ismeri Új-Zélandtól Kanadáig, tehát nagyon jelentős volt mindig is a külföldi szereplők jelenléte a magyar piacon, de most valóban egy másik trend az, amit láthatunk, hogy most megnövekedett még ezen az időszakon belül is a külföldi befektetők figyelme. Ugye, amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor nagyon sok külföldi befektető elhagyta nem csak a magyar, hanem a régiós piacot. És ez fokozatosan azért javult már az utóbbi időkben, enyhült, jöttek vissza a külföldi befektetők, és a legutóbbi, tehát az áprilisi választások, illetve az azt megelőző hónapok időszaka, itt megint csak azt láthattuk, hogy felfokozódott a külföldi befektetők jelenléte. Itt van egy pozitív várakozás, akár hogyha megnézzük a gazdaságpolitikát EU-s források tekintetében, tehát összességében számos olyan pontját a gazdaságpolitikának pozitívan értékelik a külföldi befektetők, ami miatt azt láthatjuk is, hogy ugye megugrott az index értéke is április folyamán jelentős mértékben, úgyhogy külföldi befektetők növekvő jelenlétét láthatjuk.
1: Végezetül hogyan látod a budapesti értéktőzsde lényegében KKV szegmensét megcélzó Xtend piacnak a jelenét, jövőjét? Mennyire felel meg a jelenlegi forgalom, amire előzetesen számítottatok, illetve milyen visszajelzések érkeznek akár kisbefektetők, akár intézményi befektetők részéről?
0: Az Xtend nagyon fontos piac volt a BÉT-nek, és most is nagyon fontos. Tehát egy olyan tőzsdének, egy olyan országban, ahol a nagyon nagy vállalatok száma az korlátozott. Egy fontos növekedési szempont az, hogy alulról kezdjünk el növekedni, tehát a kis cégek bejönnek, beérkeznek a BÉT-re, és ennek a kapuja az az Xtend piac, ahol megjelenhetnek a kisebb és közepes méretű cégek, és innen tudnak növekedni. Tehát ugye már láttunk több példát is az Xtend piacon, ahol bejött mondjuk 4-5 évvel ezelőtt egy cég, és az növekedett folyamatosan, akvizíciókat hajtott végre, tőkét emelt, és utána átkerült, feljebb került egy nagyobb kategóriában. Tehát mi abszolút azt gondoljuk, hogy az Xtend piac is egy útja annak, hogy az ott lévő vállalatokból, ahogy fejlődnek, növekednek ezek a cégek, belőlük is tudnak nagy méretű, prémium piaci szegmens méretű cégek megérkezni. Úgyhogy emiatt rendkívül fontos az Xtend. Mi elégedettek vagyunk alapvetően a számossággal. A likviditás az nyilván mindig lehetne jobb, tehát az a legnehezebb. Itt azért kisebb kapitalizációi cégekről van szó. A belépési korlát is könnyebb a kis cégek számára, tehát emiatt a jelentési kötelezettségük is kevésbé feszes, mint a legnagyobb cégek esetében, és emiatt természetesen ez egy kockázatosabb részvénycsoport, tehát egy részvénybefektetési eszköz. Nyilván a számosság is, tehát kevesebb befektető van jelen ezekben a részvényekben, és emiatt a likviditás is alacsonyabb, de összességében véve azt látjuk, betölti az Xtend azt a funkcióját, amit mi terveztünk neki, és mi bízunk abban, hogy a következő években is lesz több kibocsátó is, aki jön az Xtend piacra, és az Xtenden keresztül von be forrást, és tud növekedni, mint vállalat.
1: Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az értékes információkat. Körmöci Dániel, a Budapesti Értéktőzsde befektetői kapcsolattartója, vezérigazgatói tanácsadó volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm nektek, hogy itt lehettem.
2: Ez még mindig a prémium kategória. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítésével.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátot alázni, marad a melegkor a nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novostúdium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr és védelmi holdingja a Forage űr és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Milyen izgalmas lehetőségeket rejt jelenleg a hazai részvénypiac? Itt van a stúdióban Tallósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
1: Nagyságrendileg másfél évvel ezelőtt jártál itt nálunk, és akkor egyértelműen amellett foglaltál állást, hogy lehet még potenciál a hazai részvényekben, és hát lám-lám a BUX egy további jelentős emelkedésen van túl. Hogyan gondolkoztál az elmúlt néhány hónapban, vagy az idei év kapcsán a portfóliók tekintetében, és milyen változásokat azonosítottál?
2: 24 végén voltam itt, és igazán akkor azt láttam, hogy még mindig elég alulértékelt a magyar részvénypiac, aminek oka az, hogy bár ugyan akkor már mentek fel az árfolyamok jelentősen a 2022-es háború kitörésekor mélyponthoz képest, de viszont a cégnek a profitabilitása is jelentősen megnőtt, és én azt láttam, hogy mindig jelentős diszkonton forognak, úgyhogy láttam fantáziát. Emlékeim szerint a Magyar Telekom igazán abban láttam fantáziát, illetve különböző egyéb része, mindenket az OTP-t tartottam vonzó befektetési célpontnak. És igazán azóta, ami történt, egy jelentős felértékelődés, nem utolsó sorban egyébként ugye jelentősen csökkentek a magyar kockázati felárak, utóbbi talán másfél-két hónapban, ez egyébként a választások előtt már elindult, és ennek következtében ilyen módon bizonyos kockázati tényezők kiárazottak. Főként a blue chipekből egyébként, első körben mindig ezeket találja meg a piac, és azt látom, hogy amikor azt mondták ugye különböző egyéb alapkezelők, hogy hát érdemes nézegetni a 10-20 éves magyar hosszú távú kötvényeket, én akkor nem kötvényben ültem, azt mondtam, hogy nekem jelentős magyar Telekom pozícióim vannak, és hát azt remélem, hogy ide is le fog csorogni a történet, hiszen ez hosszú távon osztalékfizető részvény, alig van hitele, és hát alapvetően megosztja a profitját a részvényesekkel, tehát nincsen jelentős beruházási fázis nála, ezért azt gondoltam, hogy ezt még érdemes tartani, ezébként így visszaköszönt, tehát ez végig bejött a történet elmúlt 2-3 hónapban. Én azt gondolom, hogy a történet mindig jó lehet, ha már a valószínűleg a emelkedésnek az ömét megtette a cég részvénye, tehát azt látom, hogy nincs már akkor növekedési potenciál, ugyanakkor még mindig bőven felveszi a versenyt az egyébként időközben jelentősen lecsökkent állampapírhozamokkal.
1: Mi a helyzet most az OTP-vel? Hogyan értékeled a kilátásait? Érdemes-e továbbra is figyelemmel kísérni ezt a befektetési sztorit így nagyságrendileg 40 ezer forint környékén?
2: Mindenféleképpen. Egyébként ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, mi forintban követjük az OTP árfolyamát, de a külföldi befektetők euróba vagy dollárban, úgyhogy jelentős felértékelődés látnak az idei év tekintetében, többet, mint mi forintban. Azt gondolom, hogy ez továbbra is izgalmas befektetési célpont tud lenni. Szerintem lesz a közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően idén egy nagyobb akvizíció is az OTP részéről, és azt gondolom, hogy miután a cég profitjának 60-70%-a már nem a magyar piacról jön, emlékeim szerint, ezért ilyen módon az üzleti modellt egyetem sikeresnek látom, és szerintem van még további potenciál. Amiről ugye beszélünk, az euró bevezetésnek a szele, ugye, ami ilyen módon a magyar részvényeket megérinti, és ez egy konvergencia történet, ami 3-4 év alatt fog lefutni, én legalábbis erre számítok, tehát ennek hatását nyilvánvalóan nem függetlenül egyébként vannak tőkepiaci ugye válságok is, de ennek hatását 3-4 éves időtávra becsülöm, tehát itt azért azt látom, hogy még van felértékelődési potenciál.
1: Hogyan látod a Richtert? Ott is évről évre egy emelkedő osztalék az, amit meg lehet figyelni, és hát van olyan vélemény, aki azt mondja, hogy a társaság egy olyan fejlődési, növekedési szakaszba ért vagy érhet, hogy érdemes lesz odafigyelni rá a következő években. Te hogy látod a Richternek a sztoriát, mennyire attraktív ez a jelenlegi árfolyamszint?
2: Én azt gondolom, hogy a Richter jelenleg attraktív, tehát a vonzó befektetési célpont. Nem hajtottak végre jelentős akvizíciót az elmúlt években. Szerintem ebben a témában lesz változás, úgy érzékelem, hogy a következő egy-két évben szerintem lesz ilyen történet. És egyébként ami érdekes még, hogy azt látom, hogy ők értékteremtő akvizíciókat tudnak csinálni. Ez nagyon fontos ugye ezt befektetőként látni. Azt remélem, hogy itt van még bőven tartalék. Azt látom, hogy nagyon szépen felépítették a különböző független divíziókat, bár ilyen nyilvánvalóan a Kariprazintól még mindig nagyon függ a cégnek az árbevétele, de elég hatékonyan építi fel a menedzsment azt a sztorit, ami a kariprazin védettség kifutása után próbálja pótolni a bevételi forrásokat. Tehát sok minden, sok kutatás van csőben, és a többi divízió is elég szépen muzsikál.
1: A blue chipek közül még a MOL-ról nem beszéltünk, és hát ez a jelenlegi korábbi időszaknál lényegesen magasabb olajár környezet, ez biztos, hogy kedvezhet a társaságnak, de persze vannak kockázatok is. Hogyan látod a MOL-t, mint befektetési lehetőséget?
2: A MOL kapcsán jellemzően semleges vagyok. Én azt gondolom, hogy különös tekintettel, hogy nagyon sokat emelkedett idén az árfolyam, jellemzően korábban azért egy stagnáló árfolyamot láthattunk, amúgy kivizették szépen a korábbi kamatszinthez képest tisztességes osztalékot, 250-300 forint körül osztalékot kaphattak éveken keresztül a befektetők. Én azt látom, hogy az idei jelentős áremelkedés az részben van a betudató, hogy a nis akvizíciót a piac, ha nem is biztosra, de valószínűnek veszi. Én azért tartok tőle, hogy ez nincs annyira még lezsírozva. Én azt látom, hogy ez egy nagyon küzdős tranzakció, a közgyűlés a menedzsment ezt jelezte, hogy ők nagyon boldog lennék, ha évvégig arról tudnánk beszámolni, hogy ezt sikerült nyílbe ütni. Nagyon komplex, és igazán nem is a MOL-on múlik, hanem itt két független félen, illetve hárman is, mert van még az amerikai szankciós hatóság is, tehát a ugye szerb kormány, illetve a Gazprom, mint eladói oldalon, illetve az amerikai szankciós hatóság. Nagyon komplex az ügylet, egy része már beárazódott mindenféleképpen, illetve a MOL-nál lehet még ilyen trigger story szerintem az, hogy a kiskereskedelmet tavaly külön választották, ugye volt róla szó, nem tudjuk, hogy ez megvalósul-e, vagy mikor, milyen tranzakció formájában. Igazán kiskereskedelmet valamennyire külön választanák, ilyen spin-off formájában, és adott esetben egy részét tőzsdére vinnék. Ennek látom létjogosultságát, és ez nagyon jó történet tudna lenni. Tehát ilyen módon ez a cég külön is meg lenne mérve. Meglátjuk, hogy ez ügyben lesz-e valami a következő egy másfél-két évben. Én azt gondolom, hogy egyre vonzóbbak a magyar részvényeket szeretik jelenleg, úgyhogy erre a hullámra a MOL is fel tud ezzel ülni szerintem.
1: Ha már osztalékfizető részvények, akkor ott van például a régen Duna House, most már DH Group néven futó társaság, ahol ráadásul az akvizíciós növekedés is megjelenik, amiről már beszéltünk. Hogyan vélekedsz erről a sztoriról?
2: A Dunahouse track recordja akvizíciók terén nagyon jó, remélem így is marad. Azt látom, hogy a sikeres lengyel belépés után beléptek Olaszországba, ahol sikerült nagyon felfuttatni az értékesítést. Egyébként ott ilyen hitelközvetítéssel foglalkoznak, és ami érdekessége, a 26-os első negyedéves számok alapján a maga piac csökkent, és az ő részesedése jelentősen nőtt, tehát nagyon szépen tudtak teljesíteni, piaci átlag fölött teljesítményt nyújtottak. Tavaly évvégén vásárolták meg a Don Pizzo elkeresztelt spanyol ingatlan közvetítőt. Ez egy hosszabb folyamatnak, két vagy három éves folyamatnak a része, több lépésből áll, és én azt remélem, hogy ott is ez egy nagyon jelentős piac, ott is jelentős pozíciókat tudnak kiépíteni. Azt látom, hogy ott ez a menedzsment elég komolyan veszi az európai terjeszkedést, és hát eléggé megfontoltan, eléggé értéknövelő módon tudnak cégeket vásárolni. Ez nagyon fontos. Korábban jelentős osztalékot fizettek, valószínűleg értékelhető akvizíciós célpontok hiányában, és jelenleg pedig az a történet, hogy alapvetően a legtöbb megképződött forrás a cégben marad, és igazán akvizíciókra gyűjtögetnek. Náluk az igazi kérdés az, hogy mikor tudnak kilépni annyira befektetők irányába, ez következő néhány év zenéje, hogy egy komolyabb likviditása legyen a részvényeknek, mert jelenleg jelentős része a befektetőknek hiába akarna részesedni a Dunahouse sztoriból, a napi likviditási korlátok miatt nem tud.
1: Tudjuk, hogy nem csak a távközlési telekommunikációs szegmensben, hanem az űr- és védelmi iparban is érdekelt. A 4IG az elmúlt években magába olvasztotta az egykori Vodafont, Ván néven, illetve a Digi is hozzátartozik most már, a további akvizíciókat is eszközölt. Az árfolyama 5000 forint környékén is jár. Hogyan érdemes ezt a részvényt megközelíteni?
2: Igen, tehát ugye itt mindenféleképpen különbséget kell tenni azon cégek között, amelyek az üzleti modellje nagyon kötődött a NER-hez. Én alapvetően olyan típusú cégeket szoktam keresni, amelyek piaci üzleti modellje van, ami azt jelenti, hogy kevésbé függ a hazai viszonyrendszerekről, amit az elmúlt 16 évben megfigyelhető volt. Egyébként jó proxy ennek, hogyha egy adott cégnek milyen külföldi működése van, uram bocsánat, a profitnak vagy az árbevételek jelentős része külföldről származik, azok azért szerintem alapvetően függetlenek voltak a NER-től, még hogyha a magyar operáció nem is teljesen. De ugye a 4IG-nél emlékeim szerint 80% fölötti volt a Magyarország bevételek aránya, tehát nagyon erős magyarországi hangsúly van a cégnél, illetve azért nagyon jelentős hitelállománnyal működik a cég, igaz, nagyon vonzó kamatozás mellett, ami azt jelenti, hogy ezt a céget nagyon támogatták ilyen módon. Tehát a növekedési kötvényprogramban is 100 milliárdos nagyságban nem tud bevonni forrást kötvény formájában, és hát én azt látom, hogy ott mi bőven van mit csiszolni a működési modellen, hatékonyságot javítani, bár nyilván az alaptevékenység, ugye ami a volt Vodafone, az javul és azt termeli a pénzt továbbra is, de hát nagyon sok elágazás van a történetnek, tehát külföldi akvizíciók voltak, űripar, én ezeket annyira nem látom át, én megmondom, hogy kerültem ezeket a befektetéseket, miközben azt láttam, hogy nagyon nagy hype van benne, de általában van egy olyan hozzáállásom, hogy tartom magamat ahhoz az elvemhez, hogy legyen szó AI részvényről, vagy Forage-ről, akkor én azért inkább próbálok ilyen higgadt fejjel itt távol maradni. Persze ezen a részén is lehetett jelentős összeget keresni, aki jóval korábban vette meg, de azon a értékeltségi szinten, amin volt, én azt nem láttam alátámasztottnak.
1: Értékalapon gondolkodsz, tehát ez kiderült a korábbi beszélgetésünkből is. Mondok akár egy olyan példát, ami könyv szerint értéken forog jelenleg, a Waberers. Itt mit gondolsz, hogyan érdemes megközelíteni ezt a részvényt, milyen kockázatokat látsz, illetve milyen lehetőségeket, lehet-e ez egy vonzó befektetés?
2: A Waberers személy szerint cég részvényt nagyon kedvelem, aminek oka az, hogy alapvetően piaci mechanizmusokat látok a működési modellen belül, tehát az ő ügyfelé jellemzően azért külföldi tulajdonú cégek, Auditól kezdve, tehát autóipar, spár, élelmiszeripar, tehát számos szektorát átfedi a gazdaságnak, és nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok nyugat-európai fuvart, logisztikát lát el, hiszen ugye a magyar gazdaság is nagyon bele van épülve ugye az Európai Unió gazdasági vérkeringésébe ilyen módon. Tehát én azt látom, hogy eléggé a portfólió eléggé szerteágazó, és eléggé jól diversifikált, és hozzáteszem, hogy látok egy profi menedzsmentet ott. Továbbá csináltak tavaly egy akvizíciót, nem tavaly előtt volt, de tavaly hajtották végre, tehát az árás az tavaly történt. Biztosítási divíziót építenek ki, ahol azért azt látom, hogy jelentős potenciál van, és ez egy elég kivitelezett akvizíció, amelynek keretében ők jelentős szinergiákat tudtak felderíteni, és én azt gondolom, hogy hosszú távon értéknövelő dolog lesz. Tehát azt gondolom, hogy a Waberer részvény jelenleg alul érték.
1: Az Alteo, egy olyan cég, amit korábban sokan etalonként kezeltek, rendkívül jó a track rekordja, tehát hogyha a kibocsátástól nézzük, akkor mind a cégnek a teljesítménye, mind pedig az árfolyama remekül teljesített, utána történt egy tulajdonosváltás, volt ugye egy nyilvános vételi ajánlat is. Mi történik ezzel a céggel, és mennyire lehet érdekes a jelenlegi szinteken, hiszen nemrég a társaság papírjai még 5000 forint körül forogtak.
2: Igen, tehát az Alteonál valóban 23 elején volt egy tulajdonosváltás, az előző tulajdonos a Wallis Holding megvált a részvényektől, és egy konzorcium vásárolta meg a részek többségét, amelyben ugye ebben volt a MOL csoport, a Tiborcz István fémjelezte befetőcsoport, illetve a Jelinek Dánielhez köthető tőkealap, és hajtotta végre a stratégiáját, ami azt jelentette, hogy a zöld energián kívül alapvetően látott fantáziát egyébként nagyon helyesen a hulladék gazdálkodásban, és itt már korábban több akvizíciója volt a cégnek. És hát ami most történt, ugye 24-ben hajtotta végre a legnagyobb akvizíciát a hulladékgazdálkodás terén, a korábbi Eltex Kft-t vásárolta meg. Az információk alapján, amik jelenleg ismertek, ez akvizíció nem sikerült nagyon jól, tehát amit látunk most, hogy tavaly volt egy tavaly évvégi mérlegel, tehát idén tavasszal, május magasán publikálva egy leányvállalati mérleg eredménykimutatás, amely során kiderült, hogy jelentős számszaki hibákat talált az új menedzsment a könyvekben. Ilyen előfordul azért tulajdonosváltás során, viszont ez érinti a cégértéket, ezt egy jelentős értéken, 18-19 milliárd forintos áron vettek, cégértéken vásárolta meg az Alteo, tehát egy nagyon jelentős akvizíció a cég életében. És hát ugye kérdés az, hogy miután az eredmény, a 24-es pozitív eredmény jelentősen mínuszba fordult, azaz 1 milliárd körüli vesztesége alakult ki ezen korábbi Eltex Kft-nek. Ezek alapján indokoltnak látják a részvényesek, hogy valami módon kompenzációt kérjen az Alteo, nyilván az eladótól, tehát valamilyen módon kártérítésre számítanak. Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen célszerű lenne, mert ez hosszú távon nagyon negatív megítélés alá helyezi a részvényeket. Menedzsment hitelességi kérdést is felvet, tehát itt azt gondolom, hogy ezt abszolút helyén kell kezelni a menedzsmentnek, és hát reményeim szerint ez így is fog történni, tehát remélhetőleg lesznek majd bejelentések ez ügyben, azt remélem.
1: Vannak mozgások az Xtend piacon is, itt azért lényegesen kevésbé likvid papírokról van szó, de azért egy céget kiemelnék, ez pedig a Vertical Group, ahol most már stabilan, hogyha az elmúlt egy-másfél évet megvizsgálja valaki, akkor 5-6-7 millió forint körüli napi átlagforgalom jellemző, és a cég elkötelezett amellett, hogy átlép a standard kategóriába, ráadásul egy piaci saját részvény visszavásárlási programot is indított. Hogy látod ezt a társaságot, egyáltalán mennyire figyeled a hazai gazdaságnak ezt az ágazatát?
2: Limitált a figyelem, de ugyanakkor azt látom, hogy ez a cég alapvetően azért eléggé közel volt a NER-hez. Mindig a kérdés felvetődik bennem, hogy ha már beszéltünk a hulladékgazdálkodásról, és ugye itt csontvázak esnek ki bizonyos cégeknek a könyveiből, akkor én mindig óvatos leszek. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon szép számokat és nagyon kedvező értékeltséget látunk. Itt a kérdés az, hogy az üzleti modell hosszú távon mennyire lesz fenntartható. Ez lehet egy nagyon jó sztori, tehát én nem zárkozom el ettől, csak ugyanakkor azt nem tudom, és ez lehet, idő kell, és én ilyen szempontból óvatos vagyok, hogy az üzleti modell mennyire lesz fenntartható a továbbiakban. Tehát azt lehet látni, hogy ez valóban nem egy túlértékelt részvény. Ezek a számok alapján, amiket most ugye publikáltak, a 25-ös zárást, ugyanakkor a kérdés a jövő, tehát hogy a tőkepiac a jövőt árazza, és ilyen módon mennyire lesznek ezek a számok, bevételi számok és a működési modell tartható a következő években.
1: Eddig ugye a részvénypiacról, a hazai blue chipekről, illetve néhány egyéb társaságról beszélgettünk, de hát itt van ez a rendkívül erősnek tűnő forint. Milyen várakozásaid vannak? Mennyire kell esetleg arra számítani, hogy további érdemi erősödés jöhet?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azt gondolom, hogy szerintem a magyar vállalkozók, a magyar cégek, akik ugye exportálnak, azok egyre inkább érzik a határait a tevékenységüknek, tehát hogy is mondjam, nem tudnak oda menni a saját dolgozóikhoz, hogy akkor beszélgessenek a 10%-os bércsökkentésről, ami ugye indokolt lenne egy 10%-os forint erősödés után. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, és inkább szerintem előbb lesz az, szerintem, hogyha látszódik az új kormánynak a gazdaságpolitikája, a konvergencia pálya transzparenssé válik, mert ugye jelenleg ez még kidolgozás alatt van, és ugye nem tudom, augusztus-szeptember magasságban megtörténnek azok a lépések, hogy bejelentik a különböző mérföldköveket, gazdasági intézkedések, és továbbra is hisz a piac egyébként az új kormánynak, akkor azt gondolom, hogy elindulhat a tér egy kamatcsökkentés irányába, aminek az lenne a célja, hogy a kamatokat nyilván leforogják, ezáltal a költségvetés is mozgásteret kapjon, másik oldalról pedig a piac továbbra is szívesen finanszírozná nyilván Magyarországot. Annyi lépés történt, hogy belengedte 16 milliárd eurónyi forrás megadását Magyarország számára, ez jó lehet, nyilván ennek egy bonyolult feltételrendszere van, ezt meg kell valósítani. Nem hiszem, hogy jelentős tartalék van a forintban mostanához képest, de hát mindig vannak meglepetések, és néha a piac túlfut. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már elég éles üzem a reálszféra több cége számára.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni ezekről az érdekes befektetési sztorikról. Talósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy árpádkori monostor, amely már a 13. század vége előtt megszűnt, s amelyet sokáig hiába kerestek a régészek. Végül 2024-ben sikerült azonosítani a maradványait. A szegedszőregi monostor újabb feltárásán járunk a műsor első felében.
2: A 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmi erre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy ott az újkori temetkezésekkel annyira sikerült-e mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati abszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül. Ez egy NKA által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
1: Ezután az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról hallhatnak. Az épület egy része ma is áll, s a kutatásoknak hála egyre részletesebben ismerjük a középkori királyi székhelyet.
3: A visegrádi palota máig meglehetősen hülyen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő kiépített. Magának ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendég tulajdonképpen úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
1: Végül egy régészeti kutatásról lesz szó, amelyet Szolnok középkori városmagjában végeztek. A leletanyag hozzájárul a város múltjának, terjeszkedésének jobb megismeréséhez is.
4: Azért jelentős ez a várost és a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a törökkorban, ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkesztenünk a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Szegeden vagyunk, Szőreg városrész területén, itt a helyiek által monostordomnak nevezett területen, ahol valóban az Árpád korban a Szent Fülöp monostor állt valamikor.
1: 2 évvel ezelőtt álltunk már ezen a helyszínen, az volt az itteni monostor feltárásnak az első évada, és ahogy látom, most azért elég szép nagy léptékben folytatták ezt.
2: Igen, igyekeztünk. Ugye az első évad gyakorlatilag arról szólt, hogy egyáltalán rá tudjunk jönni, hogy maradt-e valami ebből a monostorból, amit úgy gondoltak, hogy az utolsó kőig elpusztult, tehát ez volt az eddigi feltételezés, és 24-ben addig jutottunk, hogy megtaláltuk egy falnak két szakaszát is, amiket sajnos nem tudtunk akkor összenyitni a területen álló fák miatt, és hát az idei cél az volt, hogy ezt a fal szakasz teljes hosszába meg tudjuk kutatni, valamint az, hogy hát minél többet megpróbáljunk kideríteni abból, hogy ez mégis a templomnak melyik része, és milyen nagy lehetett maga a templom, milyen lehetett az alaprajza. Kicsit közelebb kerültünk a dologhoz, nem sokkal sajnos, mert úgy néz ki, hogy a vélekedés az helyes volt, és ez egy nagyon nagy templom lehetett. Egyelőre 21 méter van meg körülbelül ebből az északi falszakaszból. Sajnos az apszisa a templomnak biztosan hiányzik, hiszen ez a domb egy gyönyörű, nagy észak-délirányú homokhátnak a része, ami ilyen folyami hordalékból van, ezért a domb nagy részét már a 19. század, 20. század végén elbányázták útépítési célokra, úgyhogy itt van egy ilyen nagy leszakadt rész, sajnos a templom egy része ezzel biztos elveszett, úgyhogy mi próbáljuk megkutatni azt, ami még maradt belőle.
1: Itt állunk a feltárásnak a szélén, magasabban, mint ahogy a feltárt alapfalak vannak, és ha elnézünk a másik irányba, a nyugati irányba, ott is nagyon furán befordul a fal, lett volna egy nyugati apszis is.
2: Akár. Ugye 2024-ben egy egyenes falszakaszt találtunk meg egy sarokponttal együtt, ahol ilyen, ezt így nem látják most így, amit én látok, de hogy ezen az alapfalon keresztül fut végig egy gerenda ágy, és ott megtaláltuk egy keresztirányú gerendának is az indulását, és egy nyugati falszakasznak az agyag alapozását, valamint egy ilyen ferdén induló pillér részt, akkor ugye annyi látszott az egészből, ezért azt gondoltuk, hogy ez tökéletes, ez a templomnak az északi falát találtuk meg, a nyugati fal indulásával és egy sarokponttal együtt, amiből egy támpillér indul ki, ami valószínűleg már egy gótikus átépítésnek a része lehet. Hát idén ez annyiban módosult, hogy egy vihar kidöntötte ezt a fát, és annak a helyén pedig úgy látjuk, hogy az a fal, amit mi egy támpillérnek gondoltunk, az bizony fordul és megy tovább. Úgyhogy most valószínűleg újra kell értelmeznünk teljesen, hogy melyik részét találtuk meg a templomnak, illetve hogy pontosan az alaprajzban milyen változások vannak. Annyit tudok mondani, viszont a 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmi erre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy az újkori temetkezésekkel annyira sikerült-e mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati apszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül.
1: Éppen kérdezni is akartam, hogy ezek szerint akkor egyáltalán nem biztos, hogy most a templomon belül vagy kívül vagyunk.
2: Hát most igen, éppen ott tartunk, hogy most minden eddigi tapasztalatunkat és tudásunkat át kell értékelni erről a templomról, az a biztos, hogy ez egy templomfal, de hogy ez most, ez már egy belső osztófal, és nem a főfal, vagy hogy egyáltalán, ugye ez így szintén ugye most nem látszik, de belül ilyen lizén a sorral tagolt, tehát így valószínűnek tűnik, hogy inkább ez egy osztófal, de akkor annak meg jó nagy volt egyébként, szép vastag széles, akkor hova tűnt a északi főfal, szóval itt az újabb kérdés, hogy miért pont ez marad meg belőle, és miért nem akkor az ennél valószínűleg jelentősebb északi külső fal, hát ez most a következő években mind meg kell próbálnunk kideríteni, igazolni, úgyhogy nincs más hátra, mint még ásnunk kell. Idén még megpróbálunk erre a nyugati részre rábontani, hát ha valami többet, sajnos nincs már sok időnk, májusban tudunk még itt ásni, amennyit tudunk, rábontunk erre a nyugati részre, hogy hát ha tisztázni tudunk valamit, illetve még talán próbálunk idén húzni egy észak-délirányú kutatóárkot is, hogy abba esik-e bele esetleg még valamilyen falszakasz, ami egy kicsit támpontot ad majd arra, hogy merre felé és hogyan kell ásnunk. Mindenre készek vagyunk, hogy kiderítsük, hogy nézett ki ez a templom.
1: Hogy megnézzük jobban ezt a falat, meglehetősen szokatlan a számomra, hogy itt az egykor benne futó gerendának milyen szépen megvan a lenyomata, még a fának a rostjait is lehet látni.
2: Igen, mivel ki volt szurkozva. Egyrészt ez a gerendágy, ez nagyon szépen, ugye a vakolada, a malterba is látszik a nyoma, de a vízhatlannál volt téve szurokkal, ezért a szurok is ott látszódik még a gerendaágyban, és abban látszik a gerenda lenyomata. Ez egy részen egy 32x32-es gerenda volt, a keleti részen ott valamilyen vastagabb falszakasz lesz, egy megerősítés, vagy talán ott kezdődik a. Hát ugye az egyik teória szerint az apszis indulásánál, keleti apszis indulásánál vagyunk, ott egy 38x38-as gerenda ágyat sikerült megfogni, sajnos abból a részből nagyon kevés maradt meg. Ez egy teljesen homok és löszdomb, úgyhogy valószínűleg ezzel sikerült így ebbe a nagyon mozgó, bizonytalan talajba merevíteni az alapot, egy stabilitást adni neki.
1: Ahogy lenézzünk ide az alattunk húzódó ásatási szelvényekbe, továbbra is rengeteg a temetkezés. Összesen most hányat találtak ebben az évben?
2: Még se számoltam, 20-valahánynál járunk szerintem. Ugye az előző évadban azon a viszonylag kis területen 80 sírt tártunk fel, azt tudni kell, hogy ezek nem a monostorhoz tartozó árpádkori temetkezések. Szőreg település pusztává válik a török idők alatt, és az 1730-as évek végén telepítik újra. Akkor Egyébként a dom nyugati végében most is látható pici falusi plébánia templomnak a maradványa miatt valószínűleg ezt a dombot nevezik ki, akkor a 18. században temetőnek, és egészen a 19. század végéig temetőként funkcionál, tehát itt több száz újkori sír van, ami sajnos borzasztó módon megbolygatta a területet, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon nehéz nekünk, hogy egyrészt számtalan sírt, újkori sírt kell feltárnunk ahhoz, hogy hozzáférjünk a falakhoz, még a falakat, az alapfalakat is szétverik egyébként a bizonyos pontokon a sírok miatt. Másrészt pont emiatt nagyon lelet szegények vagyunk, mert ugye nem minden mozdítható, ami mozdult kő, azt elvittek. Még ennek ellenére találunk még szorványként díszítő kötöredékeket, nagyon sokfélét, fehér márvány, vörös márvány, mindenféle kristályos mészkövek, amik csiszolva olyanok voltak, mint a márvány. Van egy zöld szerpentini darabunk, vannak faragványaink, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon gazdagon díszített templom volt. Idén, ami a legszebb talált ebből a szempontból, egy ilyen márvány nagyobb padló mozaiknak a darabja. Hát sajnos ez az újkori temető miatt mind eltűnik, hát ezt elhordják itt helyben, sajnos.
1: És hát gondolom, hogy akkor a monostor az tulajdonképpen benn van itt Szőregnek a lakóházaiba, vagy a lakóházai alatt alapban.
2: Igen, gyakorlatilag az 1700-es évek közepétől hordják el, amit addig nem vittek el, mert ugye ez a monostor elpusztul a 13. század végén, onnantól kezdve folyamatosan hordják el a felmenő falakat. Valószínűleg a felmenő falból nem igazán van itt már semmi a 18. században, de ahogy megnyitják a temetőt, rájönnek, hogy itt még az alapozás szintjén, vagy esetleg a padló szinten még vannak olyan dolgok, vagy ugye akár árpádkori sírok itt a templom belterületén, ami még mozdítható, és azt elviszik, úgyhogy hát ez ilyen, sajnos ez az alföldi templomoknak a sorsa általában, a roppant kevés építőanyag miatt visznek mindent a helyiek mozdítanak, lehetséges, hogy itt a házakban sokkal több faragvány, meg padlólap, meg ilyen van beépítve, mint amit mi most itt találunk.
1: Hamarosan folytatjuk a szegedszőregi monostor feltárásán készült riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a szőregi monostor feltárásán készült riportot. A beszélgető társam továbbra is Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régész, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa. Árpád-kori temetkezést egyébként azonosítottak, vagy csak újkoriak voltak?
2: Egyelőre csak újkoriak voltak, de ahogy mondtam, az előző évadban úgy találtuk, hogy az a rész soha nem volt beépítve, hanem a temetőként funkcionált. Most ezen a részen szintén még nem vagyunk abban a mélységben, hogy azt mondjam, hogy a legalsó sírsorig nincsen más, csak újkor, de azért úgy tűnik. Nagyon mélyen beásták őket, és négy sorba fekszenek egymáson legalább, tehát hogy így van mit feltárni.
1: Talán 50 méterre lehet tőlünk ennek a szintén középkori plébánia templomnak a romja. Ez a két templom, ez állt egy időben?
2: Elvileg igen. Azt a kis templomot Togmár Ottónak sikerült ugye rendesen föltárnia. Ő úgy találta, hogy az első periódusa ennek egy ilyen 11. század végi kis falusi plébánia templom, ami patkós szentélyen rendelkezett, és aztán volt ennek egy gótikus átépítése. Ez a monostor pedig nagy valószínűség szerint valamikor a 11. század végén, 12. század elején itt a fordulónál kezdett kialakulni egy marosmenti monostorlánc. Annak lehetett a tagja, tehát valószínűleg valamikor a 12. század elején alapíthat. Úgyhogy valószínűleg ez a kettő, ez állt igen egy időben.
1: És akkor a 13. század végén el is pusztult ez a monostor?
2: Igen, el. Az utolsó említése 1247-ből való, innen ismerjük az egyik apátja Leontinusnak a nevét. Akkor tehát még bizonyosan áll a monostor, nagy valószínűséggel a 13. század végi kunlázadások alatt pusztul el, mint oly sok minden más is ekkor a környéken. Utána semmilyen forrás nem említi, nincs nyoma, úgyhogy valószínűleg ekkor pusztulhatott el.
1: Amúgy is nagyon forrásszegény ez a monostor, hiszen ugye továbbra se ismert, hogyha jól sejtem, az alapítójának a neve.
2: Nem, valójában 5-6 okleveles említése van, nem tudjuk az alapítás pontos dátumát, nem tudjuk az alapítót, tehát gyakorlatilag az ilyen kis apró töredékekből, említésekből próbálunk arra következtetni, hogy mikor alapíthatták, és hát arról is, hogy bencés, tehát ugye erről sincsen semmilyen adat.
1: Most milyen forrásból ásnak idén?
2: NK-s forrásból. Igen, ez egy NK által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
1: A városvezetés, illetve a szőregiek, ők mit szólnak a feltáráshoz? Ők is támogatják, hogyha anyagiakkal most nem is, de legalább lelkiekben?
2: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon lelkesek voltak. 2024-ben egy egész családi nap, ami a szomszédfalvakkal együtt volt, annak a végpontját tervezték ide, és akkor több ismeretterjesztő adást kellett helyszínen tartanom. A szőregi képviselő is nagyon érdeklődik a feltárás iránt, ugye azt kell, hogy mondjam, ők nagyon örülnek neki, és nagyon lelkesek, tehát támogatnak minket ebben, hogy megkutassuk ezt a monostort.
1: Körülbelül egyébként a megkutatásra érdemes területnek mekkora részével végeztek idáig?
2: Hát a harmadával se. Az a baj, hogy kicsit nehéz meghatározni, hogy mekkora a megkutatásra váró terület, mert ez egy viszonylag nagy domb, de ugye egy részét, egy nagyon kis részét, de egy részét feltárták, úgyhogy egyik célunk például az lenne, hogy annyit tudunk, hogy ezt az egész dombot kerítette egy hatalmas nagy sánc árok, és még egy 1976-77-ben Trokmár Otto, amikor itt ásott, ő még megtalált egy téglakerítésnek a részét, ami szerinte ezt a monostor együttes, vagy ezt a monostor épületet kerítette. Sajnos arról elveszett a dokumentáció. Úgyhogy szeretnénk egy ilyen szelvényt húzni még arra felé, hogy hitelesíteni tudjuk ezt a találatot, ezt a kerítés felett, és ha az megvan, akkor ezekből már talán le tudnánk határolni, legalábbis ki tudnánk számolni nagyjából a területet, amiről egyáltalán számolni kell. Idén, tavaly mi egyelőre pár száz négyzetméternél tartunk, tehát, hogy mint mondtam, nagyon lassú a sírok miatt, a számos sír miatt, de hát igyekszünk, és ez még sok év.
1: Hogyha május végén végeznek a feltárás idei évadával, mi lesz ezekkel a falakkal? Visszatemetik?
2: Vissza. 2024-ben úgy temettük őket vissza, hogy tudtuk, hogy akkor még rá kéne bontanunk, ugye, ha sikerül engedélyt szerezni a rossz helyen álló fák kivágására, amik helyett majd újakat kell ültetnünk, hogy muszáj volt úgy bevédenünk szalmabálákkal, fóliákkal, hogy ez nagyon könnyen újra bontható legyen. De annyira közel vannak egyébként a felszínhez, hogy az is látszódott, hogyha

0: hogy ezen miatt tovább romlana.
1: Azért, ahogy visszaemlékszem a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünkre, akkor elhangzott az is, hogy a szőregiek szeretnének itt valamilyen látogatóközpontot, meg emlékhelyet.
0: Hát felmerült a lehetősége ennek is, nyilván, mivel mondtam, hogy nagyon tetszik nekik ez a feltárás. Az egy más dolog, hogy ahhoz még, hogy itten valami tényleg érdekeset és látványosat lehessen mutatni, ahhoz valóban még több évadnyi ásatást kell lefolytatnunk.
1: A szegedszőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Visegrádon, Nagy Lajos király palotájával folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egyre többet tudunk az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról, annak építési korszakairól. Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Idén van a 700. évfordulója Nagy Lajos király születésének. Itt Visegrádon látta meg a napvilágot. A ma látható visegrádi királyi palota mennyire felel meg Nagy Lajos palotájának?
2: Tulajdonképpen elég nagy mértékben, hiszen az a palota, aminek a romjait most látjuk, tulajdonképpen Nagy Lajos uralkodása alatt épül ki ebben a formájában. Ugyan általában ezt mindenki Mátyás király palotájának szokta nevezni, és valóban az utolsó nagy átépítése az Mátyás királyhoz kötődik. Viszont magának a palotának a szerkezete, az épületei, ezek mind-mind Nagy Lajos kori épületek. Mátyás nem annyira az építészeti vonásait, sokkal inkább a díszítését alakította át, vagy modernizálta a 15. század végén. Ezért is lényegében azt lehet mondani, hogy a visegrádi palota máig meglehetősen hűen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő kiépített.
1: Amikor Nagy Lajos kisgyerek volt, akkor még egy teljesen más palota állt itt Visegrádon. Ő a palotáját együttemben építette föl? Az új palotát?
2: Nem, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő egész életében a visegrádi palotát építette, és igazából a teljes befejezését már ő sem érte meg, hanem az már áthúzódott ugye a lányának, Máriának az uralkodására, illetve Zsigmond uralkodásának az éveire is, hiszen még ők is használták, mint királyi rezidenciaként is használták a visegrádi palotát. Valóban, amikor Lajos született, akkor ez a palota egy teljesen más épület volt, egy jóval kisebb, jóval szerényebb épület. Ugye első Károly uralkodása egy teljesen más típusú királyságot jelentett, mint Lajosé. Ugye ő alapvetően egy harcos király volt, aki az egész életét háborúban élte le. Ma úgy mondanánk, hogy hát ez egy meglehetősen macsó udvar volt, hiszen alapvetően férfiakból állt, akik a luxusra, a reprezentációra nem igazán adtak. Számára a hatalmat a katonai erő és az a gazdasági erő jelentette, amit tulajdonképpen ő maga a saját két kezével és azokkal a lovagokkal, nemesekkel teremtett meg, akik az udvarát alkották. Bár Lajos maga is egy katonakirály volt, bár őt sokkal inkább nevezhetjük valóban lovag királynak, Lajos udvarában a nőknek sokkal nagyobb szerepe volt, mint Károly idején. Ugye az anyja gyakorlatilag a mi élete majdnem a végéig ott állt mellette, és nagyon nagy befolyással rendelkezett, de a felesége is, aki hát inkább a 70-es évektől szintén jelentős befolyást gyakorolt az udvarra, és hát ugye a három lánya, akik szintén itt a visegrádi udvarban születtek, és hát részben itt is nevelkedtek fel. Ez azért is volt fontos, mert Lajos rajtuk keresztül is sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított a királyi reprezentációnak. Persze ez nem csak személyfüggő, hiszen az egész korszak megváltozott. Ugye a 14. század első fele egy egész Európában egy sokkal puritánabb időszak volt, míg Lajos uralkodása a 14. század közepén egy nagy kulturális felvirágzást hozott, ami hát elsősorban persze ez Közép-Európára volt mondjuk így jellemző ez a felvirágzás, aminek a gyökerei ugye a 14. század elejének a francia udvarait, király udvarait, itt azért is csak udvarokról beszélek, hiszen akkor a pápai udvar is francia területen működött, és az is egy nagyon fontos példaképet jelentett, tehát ezek jelentették a példaképet. És ez egy olyan fajta luxust teremtett, ami részben az életszínvonalban, az uralkodó és az uralkodó környezetek életszínvonalában, részben pedig ugye ennek a megjelenítéseben, a reprezentációban is fontos szerepet játszott.
1: Nagy Lajosnak a lányai meglehetősen későn születtek. Ezek szerint volt egy késői, immár a lányokhoz igazodó építési időszaka is a palotának?
2: Hát lényegében három nagy korszakra oszthatjuk fel a Lajoskori építkezéseket, sőt igazából négyre. Ugye az első korszak még a nápolyi háborúk előtti éveket jelenti. Lajos már akkor megkezdte az apjától örökölt, és egyébként akkor már hosszú ideje használaton kívülálló visegrádi palotának az újjáépítését. Ugye amikor Lajos megkoronázták 1342-ben, akkor már több éve a király királyi udvar fönt élt a Fellegvárban. Lajos azonban úgy tűnik, hogy tervbe vette, hogy leköltözik, megkezdte az építkezéseket. Ezek ugyan a nápolyi háborúk idején elakadtak több évig, de az 1350-es években valóban elkezdődött egy nagyon reprezentatív kiépítés egy olyan lakosztállyal, ami Lajos számára készült. Lajos ekkor éppen nem volt nős, ugye az első felesége az meghalt a pestisi járvány idején, és hát a második házasságára még nem került sor. Ekkor gyakorlatilag egy olyan királyi lakosztályt alakítottak ki, ami csak a király egy személyes használatára szolgált, de hát amint megnősült, ugye ez már is kisinnek bizonyult, és még az 1350-es évek közepén megkezdődött az a nagy építkezés, ami már a király és a királyné együttes igényeit vette figyelembe. Majd, amikor ugye 1370-ben megszületett az első lányuk, és hát azt ugye hamarosan követte két másik lány születése is, már ez a palota is kicsinek bizonyult, és egy olyan lakosztály rendszert kellett kialakítani, ami egyrészt ugye a kislányok elhelyezésére is megfelelő volt, másrészt ugye Lajos felesége Kotromani Cserzsébet igazából a lányok születésétől kezdve lett igazi politikai tényező, attól kezdve rendelkezett udvartartással, sokkal jobban megnövekedett a szerepe, és sokkal monumentálisabb, és hát gyakorlatilag a királyhoz mérhető pumpájú lakosztályt alakítottak ki számára.
1: Az átépítéseknél melyik irányban terjeszkedtek? Új szárnyakat építettek, vagy pedig fölfelé? Tehát emeleteket?
2: Először, tehát az első nagy átalakítás 1350-es évek, az egy teljesen új épületet jelentett. Ugye a legelső palota, amit Lajos itt felépített, az tulajdonképpen a már a 40-es években elkészült körítőfalak mellé felhúzott elalakú épület együttes volt, nagy teremmel, lakosztállyal és egy toronnyal, és ezt alaprajzilag bővítették egy egészen más típusú középudvaros négyzetes palotával. Ugye ez az építkezés, ami minden bizonnyal ahhoz a János Kőfaragóhoz köthető, aki ebben az időben, az 50-es években jelenik meg a király környezetében, és ez az az építkezés, ami ugye nagyon fontos párhuzamokat mutat az ugyanebben az időszakban képülő Diósgyőri és Zólyomi várpalotákkal. Majd az utolsó nagy építkezés, tehát az 1370-es évek első felében folyó építkezés, az már ennek a középudvaros palotának a kibővítése, egy újabb emelettel falu kibővítése volt, azonban ugye ez nem csak egy emelet ráhúzást jelentett, új kerteket, vízvezetéket, díszkutakat készítettek, úgy tűnik, hogy nagyon erős francia hatás volt. Ugye valószínűleg nem véletlen attól, hogy Lajos első lányát, ugye Katalint elégyezte ugye a francia trónörökkössel, Orleáni Lajossal, és hát ekkor egy igen intenzív diplomáciai kapcsolatfelvétel indult meg a 70-es évek elején Franciaországgal, és az akkoriban elkészülő Louvre-nak a hatása érződik itt a 70-es évek elején folyó visegrádi építkezéseken.
1: Ugye ez a négy korszakos palota, ez jóval részletesebb, meg jóval bővebb, mint amit most Visegrádon járva, akár még a kiállítási anyagból is meg lehet ismerni. Be fogják ennek a történetét mutatni valamikor? Ugye akár hozzá lehetne kapcsolni ez a Nagy Lajos 700-hoz is.
2: Igen, hát pontosan ez a terv. Ugye a Nagy Lajos 700 évfordulónak az egyik legfontosabb eseménye az éppen egy olyan bemutatónak az elkészítése lesz, ami most éppen ezen dolgozunk, ami ezt a Nagy Lajos kori palotát fogja bemutatni, lehetőleg minél élménykeltőbb módon. Tehát ugye ennek nagyon gazdag építészeti emlékanyaga maradt ránk, ugye itt elsősorban a kutakra gondolok, amik tényleg európai és egyedülálló gazdagságát adják ennek a korszak építészeti dekorációjának, és ezek a kutakkal együtt magának, ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén, második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendégek tulajdonképpen úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
1: Az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Sébastien Bach, qui a son. Et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de l'homme.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Szolnok egykori középkori városmagjában kutattak a szakemberek. A feltárás vezetőjével, Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt vagyunk Szolnokon, a Jókai utca 4-es számú telken. Ez Szolnok belvárosa tulajdonképpen, a történeti település magnak a nyugati szélén vagyunk, és mellettünk húzódott a török korban a várostövező sáncárok, és a belső oldalán az egysoros palánkfal, amivel védték a várost a törökök.
1: Ez a telek pillanatnyilag üres. Mi állt rajta a középkorban? Egyáltalán ez a városfalon belül volt?
2: Így van, pontosan a városfalon belül volt, a város szélén vagyunk, a történeti település magban, és azért jelentős ez a város és a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a török korban? Ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkesztenünk a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
1: Viszont, hogyha benézünk ide a telekre, akkor láthatjuk azt, hogyha épület nem is állt, azért voltak itt különböző dolgok, például az ott egy kút lenne?
2: Igen, ez egy téglával bélelt kút, egy méteres átmérőjű, és 5 méternél kezdődött a vízoszlop, ami másfél méter vastagságú volt, és azt leszivattyúzva az elmúlt napokban végeztük le ennek a kútnak is a kutatását, és sikerült nagyon értékes 19. századi lejtanyaghoz jutnunk a feltárás során.
1: Ezek szerint a kút maga akkor nem középkori volt?
2: A középkori épületeket igazából nem találtunk, épületrészeket. Itt egy 19. század végén épített, alápincézett polgárház állt, amit a város egyik jelentős, tehetős szakembere által készített téglákból építettek. Úgy hívták az urat, hogy Sevcsik István, és az ő monogramos tégláit találtuk meg a szétbontott házban és a pincében is, és igazából a régészeti kutatás maga is ez az épület bontáshoz kapcsolódott. Leszettük a munkátok során, a bontási munkátok során a pincének a falait, és ezáltal a metszett falak nyitottá váltak, és tudtuk tanulmányozni a rétegsorokat, tudtunk mintákat venni, és tudtunk részleges feltárásokat is végezni a területen. Megállapítás nyert, hogy az egyik metszett falunk, ami a pince déli falát fette, az 3 méter vastagságú volt, és ebben 20., 19., 18. századi rétegeket találtunk, tehát a török rétegek ez alatt helyezkedtek el. A másik metszett falunk, ami a pince nyugati falát zárta, az durván 2 méter vastagságú volt, és ott 150 cm mélyen tudtuk megtalálni a törökkori rétegeket. Ez azért fontosak, ezek a rétegtani megfigyelések, mert ilyen ismeretekkel korábban nem rendelkeztünk a történeti település magra vonatkozóan, és így nem is tudtuk, amikor beruházások történtek itt, hogy tulajdonképpen a régészeti örökség az megsérült-e, vagy pedig éppen maradhatott.
1: De ezek szerint akkor meglehetősen vastag modernkori feltöltés van Szolnok belvárosa fölött. Mekkora volt egyébként a történelmi középkori szolnoki belváros, vagy Szolnok városa?
2: Durván olyan 12 hektáros volt ez a történeti településmag, és ahogy említettem, itt a városárok által övezett területről beszélünk. Ez nyilvánvalóan a késő középkorban még nem volt teljesen beépítve, még a török korban sem volt igazán, de a török korban volt, azt kell, hogy mondjam, leginkább beépített, akkor a zagyvaparti rész, a tabáni rész is akkor jött létre, de ugye tudjuk, hogy Szolnok a török birodalom északi végvidékén talál volt, tehát itt mindig voltak kisebb-nagyobb rajtütések a 16. században az Egrivár részéről, tehát itt az állatállománynak is helyet kellett engedni a város területén, a védett területen, tehát ami nem a védett területen volt, az közvetlen veszélynek volt kitéve a 16. 17. században, tehát jóval nagyobb területet kerítettek le valójában, mint ahol laktak.
1: Ismert egyébként a középkori Szolnoknak mondjuk az utca szerkezete? Van ezzel kapcsolatban bármilyen adat?
2: erről csak rekonstrukcióink vannak és elképzeléseink vannak. Tudjuk, hogy a városnak a két jelentősebb épülete, a gótikus plébánia temploma és a Pálóci udvarház hol helyezkedett el, és ezek adták a lehetőséget arra, hogy elkészítsünk egy útvonal rekonstrukciót is, illetőleg meghatározzuk, hogy hol volt a piac tere, a vásártere a középkori szolnoknak. Ez tulajdonképpen a török kor végig nem is változott. A török kor végét követően történt egy nagy cezúra, amikor a visszafoglaló háborúk idején, viszonylag korán 1685. október 18-án visszafoglalják Szolnokot, és ez gyakorlatilag Buda visszafoglalását előzte meg, bekerítését előzte meg, és akkor a várost azt lerombolják, és oda is védműveket építenek, és élelmiszer és katonai raktárakat építenek erre a területre, és egyedül a Tabán városrész maradt meg, egészen a 20. század elejéig megőrizte a telek osztását és utca szerkezetét.
1: De ugye a mostani jelenkori szolnoki városmag az lényegesen nagyobb, mint a középkori volt, tehát például a főtér is kívül esik rajta.
2: Így van, de a mostani utcahálózat kiépülés az a 18. században történt meg. Most is, ahol itt vagyunk a Jókai utcában, lehet látni, hogy ez a várost kelet-nyugati irányban átszélő Kossuth úttól északra nyíló derékszögű utcák sorozatának az egyike, aminek egyébként a korójkorban katonaváros volt a neve. Tehát itt a várban szolgáló obsitos katonák, akik megházasodtak, itt telepedtek le ebben a városrészben. De ez egy teljesen modern utcaszerkezet, és teljesen modern telekosztás már, mint 18. századi. És ahogy helyesen mondta, maga a mostani fűtere is Szolnoknak már a történeti település magon kívül attól nyugatra helyezkedik el.
1: Most megvolt az első, hogyha úgy tetszik, precedens ásatás Szolnok középkori városmagjában. Várhatóak egyébként újabb feltárások, amiknek az apropóját ugye nyilván elsősorban közműmunkák adják.
2: Közműmunkák és házépítések. Mellettünk található például a megyei ügyészségnek az épülete, ami 15 évvel ezelőtt épült, nem volt még régészeti kutatás, egy alápintézett mélygarázsal ellátott épületről beszélünk. Nyilván, hogyha ez most épülne meg, ezt már nem lehetne elvégezni ezt a munkát régészeti megőrző, régészeti feltárás nélkül. Egy nagyon izgalmas és nagyon frekventált helyén vagyunk Szolnoknak, és itt több utcát is érint ez az egész vélettség most már, amit sikerült elérni, és itt régészeti kutatás nélkül a közeljövőben már nem lehet semmilyen munkát végezni, főmunkát végezni ezen a területen.
1: Szolnokon Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásában a vendégem Kárpáti Tibor, illusztrátor, akire már régóta vadászom. Nagyon szerettem volna vele beszélgetni, mert annyi csodás projektben vesz részt illusztrátorként, hogy szerintem ez a hallgatók számára is nagyon érdekes, hogy csak ilyen cégeket említsek, mint az Hermész, vagy ahogy mi magyarok szoktuk mondani, Hermész, vagy a New Yorker magazin, és akkor nem is beszéltünk még a sok jópofa aranyos mesekönyvről, amit illusztráltál, és egyéb illusztrációs közösség szervező tevékenységet, mint például a Budapester című projektnek a vitele, amiről talán hallottak már a hallgatók. Úgyhogy most ez alatt a rövid 20 perc alatt megpróbáljuk itt az életművedet valahogy átfogni. Nagyon kíváncsi vagyok a külföldi munkáidra is, de persze nyilván a mesekönyvekre is, és az egyéb magyarországi projektekre is. Amit itt az utóbbi időben, ami miatt kapkodom a fejem, hogy sorra jelennek meg az Instagramon az Hermész cégnek készített fantasztikus illusztrációid, amik a méregdrága sálakra kerülnek rá, vagy egyéb például táskákra, kirakat grafikákat is, vagy illusztrációkat is csinálsz. Hogy jött ez a kapcsolódás az Hermészszel?
2: Úgy is kezdődött. Annak idején az Hermésznek egy művészeti vezetője találta meg a könyvemet, amit a Pompidou központban lehetett kapni, egy francia kiadó adta ki, és ők ezt a francia kiadót nagyon szerették, és még mai napig szeretik. Igazából gyerekkönyveket csinálni, de inkább művészkönyveknek nevezném, tehát hogy itthon ez biztos, hogy az eladhatatlan kategória, igen. És akkor ott találtak rám. Először egy kis katalógust csináltanak, egy ilyen kis brosúrát, és utána jött az, hogy akkor a sállal is megbíztak, meg ilyen nagyobb dolgokkal.
1: Ez annyira jó pofa egyébként ennek a cégnek, ennek a, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy talán a legnagyobb divat cégnek, az Hermésznek a politikája, a vizuális politikája, mert hogy nagyon-nagyon sok illusztrátort foglalkoztatnak egyébként, és nagyon játékos a nyilván egy csomó klasszikus, gyönyörű dizájn is szerepel a portfólióban, de hogy nagyon nyitottak mindenfélére, és ami például a te profilod egy ilyen abszolút pixeles, Lego figura jellegű, ilyen Tetris játékra emlékeztető vizuális világ, és aztán másoknak meg teljesen más ilyen rajzos jellegű dolgait használják. Ez a nyitottság nekem nagyon-nagyon bejön, gondolom, hogy izgalmas volt ez a közös játék vagy munka. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy játék, nem? Mert
2: abszolút,
1: ez annyira
2: igen,
1: jó
2: igen.
1: Pofa.
2: Igen, érdekes a munka folyamat, mert az is úgy
1: hogy,
2: néz
1: hogy
2: ki,
1: megy ez? Igen.
2: Hogy a céggel közösen találjuk ki a dolgokat, tehát hogy abszolút együtt elkezdjük ezt a, ugye tartunk egy megbeszélést, akkor ott jönnek az ő ötleteikkel, és akkor ott ide dobáljuk a labdát, és úgy végül összeáll az egész, de tényleg így a végén már nem tudnám megmondani, hogy melyik az, amelyiket én találtam ki, amelyiket ők, és akkor általában szinte minden projekttel így megy, és hát jó ötleteik vannak, tehát nem kell emiatt.
1: Tehát mit tudom én, mondjuk az az ötletük, hogy csinálj egy házat, vagy mit tudom én, erről is a kiinduló pont mondjuk legyen az Hermész New York-i üzletháza, vagy Párizsi, és akkor találj ki hozzá történeteket, vagy ők megmondják, hogy milyen történetek jelenjenek, mert egyébként neked elég ilyen storytellingesek ezek a rajzok, szóval mint egy ilyen böngésző, ezerféle dolgot lehet rajtuk felfedezni.
2: Ott például az volt a design folyamat, hogy első körben elkezdtem mindenféle New York-i dolgot összegyűjteni, hogy ha már ugye én a New Yorkerben előtte illusztráltam, akkor onnani Én összegyűjtöttem nagyon sok kis figurát, amik használhatóak lennének, mit tudom, egy New York-i rendőrfigura, meg összes olyan kis elem, ami igazi tipikus New York-i dolog, és hát nekem van egy ilyen szerencsés összeállítás az egésznek, hogy én direkt úgy találom ki ezeket a figurákat, amit egyszer kitalálok egy bizonyos, tehát igazából egy emblémáját csinálom meg egy figurának, és utána ezt tudom pakolgatni bárhova, tehát hogy teljesen kompatibilisek egymással ezek a figurák, mm-hmm. és akkor így gyorsan összegyűjtöttem ezeket. Hát igen. Mm-hmm. Gyorsan összegyűjtöttem ezeket a figurákat, és akkor tele tudtam nagyjából pakolni az egész jelenetet ezekkel a meglévő figurákkal, és akkor még gyűjtöttem jó sok New York-i dolgot, de abból is, ott például az volt, egy kicsit direktnek érezték a dolgot, és azt mondták, hogy akkor egy kicsit így örüljünk meg, és akkor menjünk át egy ilyen másik irányba, és hogy legyen egy-két olyan, mit tudom, Randy MC mondjuk rajta van a sál, ezt nem tudom, hogy Randy MC például rajta van a sálban, uh-huh. ezt nem tudom, hogy egyáltalán el lehet-e mondani, uh-huh. vagy sem. Tehát, hogy ez mintha úgy nézné neki, nyilván azért ebből a pár pixelből ebből nem feltétlenül derül ki, uh-huh. de mit tudom, van olyan ermészgyűjtő, aki megkérdezte tőlem, és akkor neki így elárult, hogy ők azok, igen. De hogy ott akkor egy kis őrületet is vigyünk bele, és akkor végül úgy állt össze.
1: Igen, ez mindig kell egy ilyen csepp őrület ezekbe a grafikákba, vagy illusztrációkba, vagy rajzokba, amik megjelennek az Hermès termékein. És maga egyébként ez a pixeles stílus, ez mióta van neked, vagy ezt hogy találtad ki magadnak?
2: A pixeles stílus, hát úgy jött, hogy első körben még ezt a diplomamunkámnál találtam ki egy ilyen geometrikus stílust, ami hát az egy ilyen kényszerhelyzet volt, két hetem volt még a diplomának a leadásaig, és akkor valahogy kellett egy olyan stílus, vagy egy három könyvet vállaltam be, és kettő megvolt, és egyet még el kellett készíteni egy hét, vagy két héten
1: belül. És közben meg diplomamunkát is kellett csinálni.
2: Ez volt a diplomamunkám, ez a három könyv, és ugye a harmadik az még sehogy se állt, és akkor ezen gondolkodtam, hogy lehetne valami olyan stílust csinálni, ami gyorsan összepakolható, és akkor így
1: megszületett. És megtudtuk a
2: megszületett ez a geometrikus stílus, és utána meg már igazából csak egy lépés volt ez, hogy akkor, hogyha már egy ilyen geometrikusan, ilyen szabályos formában gondolkodom, akkor még egyet egyszerűsítek, és akkor legyen belőle, akkor ez a teljesen egyszerű kocka.
1: Hát igen, de azért a végén nem olyan egyszerű. Tehát amikor úgy szépen egy kompozíció összeáll, akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy ebben azért elég sok óra munka benne volt.
2: Igen, nem így kezdtem, meg nem így terveztem első körben. Én nem szerettem valami nagyon minimálba tartani, de végülis nem bánom, hogy erre felé elmentem.
1: Hogy elburjánzottak a kockák. Igen. És mesélted, hogy a New Yorkernek is dolgoztál például, az, hogy jött az a munka.
2: Hát,
1: az mondjuk minden illusztrátornak az álma, ha valaki ott dolgozik, és mondjuk ebben van egy hagyománya is Magyarországnak, mert ugye Kárász Ilonka, vagy Bányai István például, igen.
2: Igen, hát konkrétan.
1: És most Kárpáti Tibor.
2: Konkrétan Bányai Istvántól jött ez a munka, mert hogy ő ajánlott be a Chris Curry-nek, a legendás művészeti vezetőnek, és akkor ő volt az, aki azt mondta, hogy azt hiszem, hogy úgy volt, hogy ja, tudom, mert a madári influenza volt éppen a téma, és nekem annak idején voltak ilyen kis csirkefiguráim, amiknek nem csőrük volt, hanem orruk, és akkor ettől voltak olyan nagyon jellegzetesek, és akkor ezek a figurák, ezek nagyon megtetszettek az Istvánnak, és akkor mondta, hogy ha madár influenzára lehetne így valahogy reflektálni, és akkor mindenféle ilyen tűzszentő madárkákat rajzolt, ami nyilván egy ebben a szituáció, nyilván most már tudjuk a Covid után, ez nem annyira vicces ez a dolog, és akkor ez inkább egy ilyen kellemetlen fekete humor, nyilván nem is vállalták be, viszont nagyon megtetszett nekik a stílus, tehát maga a rajstílus, és utána mondták, hogy akkor próbálkozzam náluk, utána volt még egy ilyen fél év próbálkozás, mire sikerült is valamivel bekerülni.
1: De ez hogy megy, hogy termeled a rajzokat, küldöd,
2: hát igen,
1: és akkor
2: igen.
1: nem?
2: Aha, hát ez a, én a spot illusztrációban voltam ott náluk majdnem 12 éven keresztül, és akkor ez egy olyan műfaj, hogy 8-10 picike rajz, ilyen 2-3, vagy mit tudom, lehet egy kicsit nagyobb 2-3 centis rajzok, és akkor azok elszórva vannak az újságban, ilyen 8-10 darab. Uh-huh. És én ezekből nagyon sokat csináltam nekik, és ez ugyanolyan műfaj, mint a címlap, tehát az is olyan, hogy nem felkérésre készül, meg megbízásból, hogy akkor most itt van egy cikk, és akkor azt illusztrálni kéne, hanem ezek mind olyanok, hogyha éppen valakinek kedve van, és úgy érzi, hogy akkor csinálna egy húsvéti címlapot, akkor neki áll, megcsinálja, elküldi, és utána kiderül, hogy most így nyer vagy sem. És hát ez a Spot Illusztrációs pont ugyanez volt, hogy akkor most tudtam, hogy akkor most jön éppen most a Thanksgiving, vagy bármi, akkor erre.
1: Ezt címlapot csináltál?
2: Hát a címlapon néha megpróbálkoztam, de aztán végül azt nem erőltettem.
1: Pedig azért jó lenne egy Kárpát Tibor címlap, New Yorker címlap. Nagyon aktív vagy egyébként a magyar illusztrátor közösség szervezésében is. Volt egy eszméletlen nagy projekt, a Budapester című, kicsit a New Yorkernek a áthangzása. Igen, abszolút. Tehát az volt a projekt, hogy az elmúlt 150 évet dolgozták fel az illusztrátorok, és minden illusztrátornak az adott egy darab évre kellett egy címlapot terveznie, valami emblematikus eseményhez kötve, ami abban az évben történt, és hát ebből egy ilyen valami elképesztően csodálatos, jópofa eredmény jött ki, csak nem annyira sokat lehetett sajnos látni, de aki az Instagramot böngészi, az nagyon, de azt hiszem kiadvány végül nem készült belőle, ugye?
2: Készült belőle a kiadvány, és sőt, még egész sokat még kint is volt ott a Városháza téren. Szerintem majdnem egy évig ott kint volt.
1: Igen, csak aztán ilyen nyomtatott formában.
2: Igen, de sajnos a könyv az szegénynek olyan
1: mostoha
2: sorsa lett. Igen, mert hogy nem sikerült az illusztrátorokkal a cégnek meg, ezt a Budapest brand csinálta az egészet, ők voltak az egésznek a főszervezői, és szerintem hát óriási nagy munkát, meg nagyon jó munkát végeztek, mert egy ilyen, hát ez is elég gyorsan megvalósult, ez a Budapest projekt, ugye egy 150 évre 150 illusztrátor jutott, és ebből lett utána egy kültéri kiállítás ott a Városháza parkban, és egy beltér az a Momén, és hát azért az óriási nagy szervezést igényel, tehát hogy a Dajs Szandra volt az, aki a legnagyobb szervezője volt az egésznek.
1: A címmel... Ezt a főváros szervezte. Ezt a főváros
2: szervezte. Igen, hát a főváros és a Budapest branden keresztül. A Vaskó Renáta volt, aki az egésznek úgymond olyan ötletgazdája volt, hogy én vittem ezt a Budapester ötletet, és ő megmondta, hogy akkor ez a Budapest 150 éves projekttel így tök jól össze lehetne kötni. Először azt hiszem, hogy képregényekbe gondolkodtak, vagy valami ilyesmi, hogy akkor a 150 év, akkor valahogy képregényesekkel összehozni, és végül ez lett belőle, hogy ez tök jól működne, hogy minden egyes évre egy-egy címlap, hogy ez nagyon jól összejöttek az elképzelések, és akkor a Cimmermann Zsoltal és a Dajs Szandrával együtt mi voltunk úgymond a kurátorai ennek a dolognak, és akkor mi válogattuk össze az illusztrátorokat. Először így sokan rácsodálkoztak, hogy van 150 illusztrátor így Magyarországon, akik tényleg olyan szinten tudják a dolgokat, hogy ezt úgy érdemes kiállítani.
1: Nem követik akkor az illusztrációs biennálét, ahol azért rendszeresen megmutatkoznak ezek a csodás
2: tehetséges emberek. És hát egyértelmű, hogy kétszer annyi is van, meg akár meg lehet, hogy háromszor annyi is, tehát hogy úgy kellett tényleg
1: válogatni.
2: Igen, mert mit tudom, van aki mondjuk inkább a gyerekkönyv vonalon, és akkor őt neki a stílusát annyira nem éreztük idevalónak, hogy ilyen mit tudom, politikai, történelmi egyéb dolgokban annyira nem passzolt volna egy ilyen kis aranyos kutyafigura, tehát hogy ilyen szempontból egy kicsit

0: megy rájuk, szóval szerintem megérdemli a téma és a terület, meg ti, hogy egy kicsit több publicitást kapjatok. Visszatérve a te munkádra, nem beszéltünk még a gyerekkönyvekről. Mennyire foglalkozol még manapság gyerekkönyvek illusztrálásával?
1: Hát őszintén szóval most már egyre kevésbé. Most nem régen, ugye pont tavaly volt a Szabó T. Annának a Dudorászó könyve a Magvető kiadónál. Ezt csináltam utoljára, de hát most egyre kevesebbet találnak meg ilyen munkával. Megmondom őszintén, most viszonylag kevés időm is jutna erre. Tehát, hogy most
0: Ezt fő műsoridőben csinálod? Fő állásban gyakorlatilag az Ermész illusztráció?
1: Hát nagyjából igen.
0: Ez
1: igen.
0: Nagyon sok munka.
1: Hát most nagyon sok lett, igen. Hát nem bánom, de hogy, de hogy most konkrétan nagyon sok mindenre nincsen időm így pluszban. Tehát most is éppen múlt pénteken kaptam egy új megbízást, és akkor most már egy másik dolgot emiatt vissza kellett mondani, úgyhogy mindig.
0: És ez azt jelenti egyébként, hogy ezen keresztül kapsz újabb más cégektől külföldi megbízásokat is, vagy igen?
1: Előfordul persze, igen.
0: Hú, hát ez nagyon jó. Nem akarok ilyen anyagiakba, piszkos anyagiakba nagyon belemenni, de mondjuk, hogyha összehasonlítjuk azt, amit itt Magyarországon kap egy illusztrátor, mondjuk egy gyerekkönyv illusztrálásáért, és amit külföldön, akkor kb. Milyen aránypárokkal kell?
1: Az biztos, hogy nekem a bevételemnek a nagyon nagy százalék a
0: külföldi.
1: Igen. Tehát, hogy
0: jobban megbecsülik ott ezt a fajta munkát?
1: Igen, hát nyilván az sem mindegy, hogy kinek dolgozik az ember, tehát hogy azért nyilván ott is most én egy szerencsés helyzet vagyok ezekkel a cégekkel, mondjuk egy ilyen New Yorker, meg az Hermes, tehát hogy nem gondolom, hogy...
0: Karásoskodnak.
1: Igen. Igen. Tehát, hogy, de az biztos, hogy ne nehéz helyzetben lennék, hogyha tényleg csak így a
0: magyar piacról.
1: Igen.
0: Pedig azért az utóbbi időben azért szerintem egy kicsit így felpestült ez a magyar piac is, nem? Mint hogyha az illusztrációs biennálé is meglökte volna ezt a témát, jobban ráirányította a figyelmet erre, hogy lehet szövegek mellé rajzokat is tenni, akár, mit tudom én, online médiában, de nyomtatott formában is, meg hát azért egy olyan világot élünk, ahol a vizualitás ömlik ránk. Sokszor ezek a rajzos, animált verziói az illusztrációnak, szóval én úgy érzem, hogy azért itt is már kezd ez picit felpesdülni. Te hogy gondolod ezt?
1: Abszolút, tehát ez egy nagyon jó irány, amit a Herflaci meg a Révészemeset csinálnak, ez az illusztrációs fesztivál, meg hogy tényleg itt egy óriási nagy, meg hát ugye Momén is most már van illusztráció szak, és én nagyon örülök, hogy ez most már ilyen szinten van, hogy abszolút észrevehető és létező dolog lett, mert annak idején nálunk ez a az volt a fura, hogy a képzőművészetén ugye volt mindig ez az illusztrációs vonal, és a Momén meg ez mindig inkább a tervező grafika, tehát ott a tervező része volt, és akkor nagyjából ott a mi generáción környékén kezdett el az ott így be türelmkedni ez a dolog, aztán nem tudom, hogy mindenki örült ennek, vagy sem, de hogy ott így elkezdődött ez rendesen az illusztráció. Hát ezek nagyon jók, ezek a törekvések. Én mondjuk a díjazásában még annyira nem látom a változást. Tehát, hogy ott kifejezetten nem.
0: Tehát a pénzügyi része, amit a cégek fizetnek érte. Igen, egy kicsit szeretik általában a for profit cégek ezeket a kreatív munkákat lejjebb alkudni, valahogy még ennek a becsülete itt Magyarországon megerősödésre vár, de hát igyekszünk ezért tenni. Van-e most egyébként az Hermész projekteden kívül valami, amit mi láthatunk, akár kiállítás formájában, vagy könyv formájában itt Magyarországon hamarosan?
1: A kiállítás az rá nem jellemző, tehát hogy az a legritkább esetben, mert hogy így, nekem az
0: idő.
1: Olyan nagy... Igen?
0: Időkérdések, gondolom.
1: Hát igen, hogy időbe is kerül, ugye valami pénzbe is kerül a dolog, és akkor nekem az ugye általában nem megtérül ez a dolog.

0: Most csinálják egy ilyen. De egyébként pedig nagyon szeretnék egy kiállítást, egy olyan fajtát, ahol meg tudnám mutogatni mondjuk ezeket az Hermès termékeket, amiket így terveztem így az utóbbi években, mert ezekben mindig kapok egy ilyen művész példányt, és nagyon jó kis kollekció gyűlt össze. Ezt például szívesen megmutatnám.
1: Hát szerintem sokan szívesen meg is néznénk. Majd találjunk ennek ki valami jó kis apropót. Hát köszönöm szépen, itt véget ért közben a műsoridőnk. Kárpáti Tibor illusztrátorral beszélgettem.
0: Én köszönöm.
1: Nagyon szuper nemzetközi illusztrátor karrierjéről, az Hermésnél, meg a New Yorkernél, meg sok minden egyéb dolgot mesélt, különböző projektekről, amiket csinál. Köszönöm szépen, Tibor, a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: forget it.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Csak nem 250 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején.
1: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média felelősen a Mediátor szakértőivel.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
2: A stúdióban Dankó Bence kollégámmal, a Mediátor vezető stratégiájával.
1: Köszönöm, és Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével vagyunk ketten itt a Rebrief stúdiójában. Mondjuk is, hogy mivel készültünk a mai napra. A hosszabb beszélgetés előtt még szó lesz arról, hogy az Instagram a gyűjtőfiókokat, a mindenféle többi Instagram csatornát, reposztoló fiókokat hogyan fogja korlátozni, és megpróbáljunk rájönni, hogy miért. Beszélünk az Unikum Live Session sorozat legújabb darabjáról. Beszélünk arról, hogy a kommenteknek milyen hatása van a vásárlás folyamatára, egy Edwig kutatásból kiindulva, és a spot szemlében lesz egy baba spot sorozatunk, amit szerintem eléggé tudunk szeretni, legalábbis én, de Csúlya Imrével és a Suzuki-val kezdünk, ugyanis Csúlya Imre egy újabb karakternek a bőrét, bundáját, külsejét öltötte magára a Suzuki jó voltából.
2: Azaz most tulajdonképpen a szimpatikus per antipatikus mindenki döntse el, okosba dolgozó cégvezető, aki ugye eddig volt.
1: Imádta egy misi, másfél misi, sok misis ajánlatokat.
2: Igen, hát meg magát, ugye, hiszen ugye nem egyszer-kétszer láthattuk, amint a saját magáról készült könyvet osztogatja, szállítatja. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy tulajdonképpen ez a karakter most elbúcsúzik. Itt most egy ilyen teljes, ilyen kicsit platformváltással van dolgunk, tehát hogy a főszereplőnk marad, a karakter változik, de minden esetre, amit látunk itt, hogy egyfajta, ez a klasszikus krimikből ismert, hogy nevezik ezt, ilyen criminal board, amin ugye össze vannak kötve a fotók piros szalaggal, és akkor az összefüggéseket keresik.
1: A nagy parafatábla, amire az apró nyomokat, képeket, azokat így összegyűjtik a legjobb nyomozók, és nyilván cérnával és párgával kötik össze így a mindmap-szerűen a kapcsolatokat, a különböző nyomok szeret, és hát persze minden szál szó szerint a Suzuki-hoz vezet. Ez a spotnak a lényege. Ezen én is gondolkodtam, hogy milyen az, hogy megszoktuk a karaktert, amit Csúlya Imre a Suzuki spotokban magára öltött, és ezt a karaktert akkor sem vetkőzte le, amikor Pokorni Lia mellé társult a Suzuki spotokba, most meg egy teljesen más karakterben jelenik meg, és az is világos, hogy itt arról van szó, hogy ez az aktivitás, ez a magánvásárlókat célozza, nem olyan céges ajánlatokra hívja fel a figyelmet, vagy ilyen KKV-s ajánlatokra, mint amire az előző spotok, bár ott is voltak magánvásárlói ajánlatok, szóval ez egy érdekes váltás.
2: Meglátjuk.
1: Menjünk tovább a baba spotjaira, mert ott viszont nem merült fel bennem kérdés. Ott igazából nagyon kedves jeleneteket látunk arról, hogy egy család az így hogyan használja a fürdőszobát, az anyuka ugye relaxálni a kádba, meg így föltenni az arcmaszkot, az apuka szereti magát nézegetni a tükörben, hosszasan számára ez nyújt megmunkulást, ami lehet, hogy furán hangzik, de bevallom, ilyen kis nyilvánosság előtt, hogy ezt én is szoktam csinálni.
2: De hogy te is feszítesz közben? Tehát ilyen biceps-triceps műveletek így
1: ezt
2: mennek?
1: Egy későbbi műsorra fogom elmondani, hogy igen. És a gyerekek azok pedig van, a tini énekel. Gyerekek, a tini énekel, a kisebbik gyerek az meg nyilván játszik, mert mindenhol lehet játszani, de a legjobb vízben játszani. Ez ugye nagyon-nagyon banális, meg unalmas gondolatnak tűnik. Nem tűnik egy olyan nagyon izgalmas insightnak, de egyrészt a kivitelezés módja izgalmassá teszi, hogy mindig a spot az az egyik szereplőnek a szemszögéből van narrálva, elmesélve. Másrészt meg spot sorozattá fejlődött ez a kampány, hiszen minden egyes szereplő, a család minden egyes tagja megkapja azt a lehetőséget, hogy a maga szemszögéből mesélje el, hogy ki mit csinál a családból a fürdőszobával.
2: Igen, vagy akár önmaga mit csinál, mert például, amit mondtál, hogy az anya szempontjából a férfi az leginkább ott kvázi púposkodik a tükörben és feszít, de ő ugye azt állítja magáról, hogy ő csak rágyúr a holnapra. Tehát mindenkinek lehetősége nyílik akár a saját pozícióját is nyilvánosságra hozni, és szerintem ez is nagyon érdekes szempontja ennek a reklámnak. Ugye ezek ráadásul ugye mindegyik akkor egy ilyen POV-s, tehát a szereplőt követő kamerával készült, tehát gyakorlatilag, mint hogyha ugyanazokat a jeleneteket forgatták volna le, csak mindig más szempontból, vagy szemszögből.
1: És én arra gyanakszom, hogy Azért lett ez a döntés, mert itt a kiinduló pont az a feszültség lehetett. Ugye a fürdőszoba az egy szűk keresztmetszet egy család életében.
2: Időben.
1: Időben, éppen ki van benn, mikor jön ki, miért kell éppen akkor azt csinálnia, ahelyett, hogy a másik ember hozzáférne a fürdőszobához, és sokkal fontosabb dolgokat csinálna. De alapvetően ez a feszültség, ami így igazából a szervező ereje, meg a szerkesztési elve ezeknek a spotoknak, és az az érdekes belőle, hogy nézni viszont nem feszült. Tehát, hogy így gyakorlatilag a feszültséget átformálták egy ilyen kellemes dologá, és ebbe, hogy a feszültséget feloldják, ebbe teszik bele a babamárkát, pont ezért ez egy ilyen nagyon jól pozícionálja, nagyon jó érzelmi üzenetekkel, nagyon jó érzelmi kontextusba teszi bele, ezt az amúgy nagyon szerethető, és egyébként valószínűleg valamilyen szinten feszültségoldó márkát is. Én nekem most így igazából visszagondolva az idei szezonra, azt hiszem, hogy a magyar klasszikus spotok közül, spotsorozatok közül talán ez az egyik idei kedvencem, de nem akarom elkiabálni. Térjünk át arra, hogy mi a helyzet a kommentekkel. Te milyen gyakran szoktál kommentelni? Mondjátok el kommentben, milyen gyakran szoktál kommentelni te, Gyuri?
2: Nagyon-nagyon ritkán.
1: Én gyakrabban, én szerintem 2 hetente, 3 hetente valahol elő nem tudom megállni, és elkezdem osztani az észt. Gyakrabban a Redditen, de be kell valljam, hogy azért néha Facebookon is képes vagyok billentyűzetet ragadni. Mindenesetre az Edwig megvizsgálta azt, hogy 168 millió komment átnézésével, amelyik egy nagy számnak tűnik, de nem olyan sok, mert tényleg kommentből nagyon-nagyon sok van. Ez tényleg, akinek van véleménye, előbb-utóbb lesz kommentje is talán.
2: Sőt, hogyha azt nézzük, hogy ezekből 100 millió magyar volt?
1: Na, ez az izgalmas kérdés. Ez nem derül ki a kutatásból, az viszont igen, hogy ebből a 168 millió kommentből 47% pozitív, majdnem minden negyedik viszont 23,5% negatív. Hogyha az ilyen trollkodó, hangulatot rontó tartalmakat eltávolítják, akkor viszont 74% marad, ami pozitív komment, és ha a trollkodó, rossz hangulatú, hangulatot rontó kommenteket eltávolítjuk ebből a statisztikából, akkor rögtön viszont 74%-ra ugrik a pozitív kommenteknek az aránya, legalábbis ez szerint a kimutatás szerint. És miért érdemes igazából egyre inkább ismét a kommentek felé fordulnunk? Egyrészt többféle kutatásból kijön, hogy milyen jelentősége van a kommenteknek, amikor egy fogyasztó veszi a fáradtságot, hogy nekiálljon kommenteket olvasni a vásárlási döntés előtt. Ugye azért ezzel úgy érdemes gondolkodni, vajon amit éppen el akarunk adni, aminek a reklámját készítjük, az egy olyan termék, aminek a vásárlásra előtt fognak-e az emberek kommenteket olvasni, vagy nem, amik egy ásványvízről nem fognak feltétlenül sokan kommenteket olvasni.
2: Igen, de nyilván léteznek ezek a típusú, akár élethelyzethez, akár mondjuk egy árszinthez köthető elképzelések arról, hogy hol lép be ez a funkció, de összességében azt is megállapították, hogy egyre fontosabbak a fogyasztói döntésekben a kommentek, főként az amiatt is, hogy a fogyasztói döntések előkészítésében, és erre a mi korábbi kutatásunk is rámutatott, sok esetben háttérbe szorul már a klasszikus Google keresés, és egyre több social, vagy akár AI keresés egészíti ki a consumer journey-t, ami azt jelenti, hogy egyre többször olyan felületeken tájékozódnak a vásárolni adott terméket vásárolni kívánok, ahol már viszont szembesülnek kommentekkel, és meg is nézik őket. Ebből ugye az következik, hogy az AI keresésből mindenképpen érdemes a márkáknak viszonylagos gyakorisággal átvizsgálniuk azt, hogy mit gyűjt rőlük össze, akár a kommentek alapján az adott mesterséges intelligencia modell, és ezt utána nyilván meg kell próbálni ennek a narratíváját kedvező irányba fordítani. Másrészt, hogy még az eddigieknél is fontosabb az, hogy aktívabban foglalkoznak az úgynevezett community management-tel, tehát, hogy monitorozzák, vizsgálják a közvéleményt, és próbálják meg a saját üzeneteiket megfelelő módon elhelyezni.
1: Igen, ezt nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy egyelőre az AI keresők nagy része és az AI overjuk, AI áttekintéseket generáló platformoknak a nagy része az úgy működik, hogy egy Wikipedia oldal az majdnem ugyanolyan súllyal szerepel az összefoglalókban az onnan kinyert információk, mint a Reddit post, tehát sajnos emiatt is foglalkozni kell a kommentekkel, és akkor ehhez képest még egy brand aloldal vagy egy brand site-nak a tartalmai azok lehet, hogy kisebb súllyal szerepelnek a válasz összeállításakor, mint tényleg egy Reddit komment folyam. Az Unikum Live Session újabb epizódot kap az Analóg Balaton zenekarral. Nézzétek meg, nagyon klassz videó készült. Unikum Live Session sorozatnak nem ez az első része, az Analóg Balaton előtt szerepeltek már
2: például Koli, Parnograszt, Halott Pénz, Blaha Louisiana, Lehet, hogy még mások is, de szerintem ezek közül legalább kettőről beszéltünk is a műsorban korábban. És miért is? Tehát miért fontos ez egyébként, azon kívül, hogy egy izgalmas content marketing eszközről van szó?
1: Szerintem egyedülálló igazából a magyar piacon az, hogy negyedórás, 20 perces, 25 perces élő jellegű zenéléseket elég érdekes, jól megrendezett, berendezett helyszíneken forgatnak le zenészekkel, tényleg eléggé kraftos előmunkával, utómunkával, kameramozgással.
2: Tehát, hogyha így a spektrumot úgy képzelem el így a vonalzó két végét, hogy az ilyen szuperinfo jellegű page-el rendelkező, bérelhető influencerek teljesen átlagos tartalommal versus ez a megközelítés, ahol alkotók hoznak létre valamit, de ráadásul úgy, hogy a márka hozzáteszi azt a extra, mondjuk ki, hogy költségvetést és odafigyelést, hogy ebből egy egyedi produkció legyen, akkor azért ez egy szívet melengető dolog, hogy van ez a fajta odafigyelés.
1: Ez a kb. Talicska és Concord, tehát hogy így ilyen szintben van a kettő dolog, úgyhogy nagyon örülünk, hogy az Unikum Live folytatódott, és gratulálunk az Analóg Balatonnak, mert tényleg nagyon látványos lett a content, élvezzétek, és egyébként azt érdemes kinézni belőle, hogy az Unikum logó, meg a különböző Unikumhoz kötődő vizuális elemek, azok milyen ízlésesen vannak elhelyezve a tartalomban, mert látszik, hogy ez egy Unikumos támogatta, ez egy Unikumos tartalom, nem nincsen elmismásolva a dolog, de nagyon ízlésesen jelenik meg benne a márka. Egy történetünk maradt a végére, ez pedig az, hogy gyűjtő fiókokat korlátoz az Instagram. Mit jelent az? Azok a fiókok, amelyek már eredeti Insta tartalmakat posztolnak újra, és gyakorlatilag ezeket a másoknak a reeljeit, videóit, fotóit, ezeket használják föl újra, nem is felhasználják újra, nem szerint csak újra kiposztolják, ezeknek az elérését, ezek vissza fogja húzni az Instagram algoritmus, nem lehet követőt gyűjteni azzal, hogy mindenféle virális dolgokat az ember összemixel, és így újra posztol, és akkor ezzel hízlalja a fiókját.
2: Az jutott eszembe, hogy úristen, miért csak most?
1: Szerintem így el kellett odáig jutni, hogy nem nyilván az, hogyha az újraposztolós fiókok működnek, az így a fogyasztóknak rossz, de az Instagramnak meg jó, mert így pörög az algoritmus, pörgögnek a lehetőségek, hogy hova helyezze ki a reklámokat, hogy jelenítse meg reklámokat, de szerintem most így az a gondolat, hogy ez az újraposztolós, beszélgetős, kommentelős funkció, ez legyen inkább a Facebooknak a sajátja, és az Instagramra próbálják az eredeti tartalmaknak a készítését, posztolását ösztönözni a platform gazdái. Virágozzék ezer virág, éljenek az eredeti tartalmak, mi pedig rövidesen folytatjuk a Rebriefet.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: A mai Rebriefben vendégünk Kozma Máté, a Webalize alapítója. Köszöntünk, Máté!
4: Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Mátéval egy olyan témáról beszélgetünk, ami igazából minden kommunikációs tervezés, marketing aktivitás, marketingfejlesztés alapvető részének kéne lennie, ez a versenytárs figyelés. Nem szoktunk erről túl sokat beszélgetni, mert talán egy csomó mindenki számára egy picit ilyen monoton, meg egy ilyen standard, kvázi uncsi folyamat. Mégis ti azért ebbe hoztatok, vagy úgy tűnik, mintha hoznátok valami újat, vagy új megközelítést. Most megnézzük ebben a beszélgetésben, mi lehet a versenytárs figyelésben izgalmas, meg hogy mennyire egy ilyen elfeledett dolog ez. Mi azért gondoltunk arra, hogy megkeresünk téged, mert, illetve titeket, illetve a Webalize-t, mert a kreatív.hu-n volt egy olyan különös hír, hogy egy robotot körbevezettetek a nyugati téren, és ez a robot felmérte a térre kihelyezett hirdetéseket, reklámokat, közterületi felületeket, beazonosította a hirdetőket. Miért csináltátok ezt? Ez miért lehet jó így bárkinek is?
4: Ez azért lehet jó bárkinek, mert azzal a megoldással, ahogyan mi begyűjtjük ezeket az adatokat, költséghatékonyan fogunk tudni adatokat szolgáltatni, versenytárselemzési adatokat szolgáltatni a partnereink számára.
3: Nekem az volt egy kicsikét a furcsa ebben, hogy ugye a Kantar Hoffmannnak van a már klasszikusnak mondható AdExchange, AdEx és az AdScope adatbázisai, amiben a hirdetők költései és a hirdetési aktivitások, tehát effektíve a kreatív anyagok össze vannak gyűjtve. Tehát úgy nagyjából megvan az a forrás, ahova a hirdetők fordulhatnak, ha azt akarják látni, hogy versenytársaik mit csinálnak. Ehhez képest, hogy van egy ilyen standard elérés, ehhez képest nekem ez ilyen elég ilyen extrának tűnt, hogy akkor még külön egy robottal körbevezetni közterületeken, hogy az hirdetéseket gyűjtsön.
4: Megértem, hogyha egy kicsit ilyen extrának tűnik, hogy egy humanoid robotot küldünk az emberek közül, hogy ezeket a hirdetéseket felmérje, viszont itt több dolgot kell megérteni, mi van a háttérben. Az egyik az az, hogy az általad említett oldalak és szolgáltatók az esetek többségében önbevallásos alapon gyűjtik össze az adatokat. Ami azt jelenti, hogy a marketing ügynökség lejelenti azt, hogy egy kampányhoz hány felületen jelent meg, és hogy mikor jelent meg ezeken a felületeken ez az adott kampány. Ezzel szemben mi azt csináljuk, hogy mi mérjük fel azt, hogy ténylegesen megvalósult-e az a kampány, és hogy hány helyen valósult meg az a kampány. Mondok egy egyszerű példát, marketing ügynökség azt mondja, hogy ez a plakátkampány 500 helyen jelent meg, és lehet, hogy a valóságban az csak 370 volt.
3: De ez egy valós példa, ilyen előfordult Magyarországon,
4: ez
3: azért
4: valós
3: az egy
4: példa.
3: Ilyen erős alulteljesítése lenne a vállalataknak.
4: Igen, de hogyha belegondolsz attól, hogy egy ügynökség azt mondja, hogy én ezt a kampányt 500 helyen jelenítem meg, lehet, hogy a valóságban kevesebb helyen vásárolta meg. Tehát ez a probléma az önbevallása.
3: És amúgy, amúgy egyébként ez is a gondolat volt a mögött, hogy ebbe az irányba fejlesztétek a szolgáltatásokat, vagy más motivációkat, meg előnyöket is láttok abban, hogy ti az önbevallós rendszertől eltérően kvázi valós hirdetés kihelyezéseket gyűjtötök össze és mértek föl.
4: Ez igényként merült fel a mi partnereinkben, hogy jobb lenne egy olyan audit struktúrát kialakítani, ami sokkal megbízhatóbb adatokat szolgáltat, és gyorsabban szolgáltatja ezeket az adatokat. Hiszen, hogyha tovább megyünk, hogy miért van erre szükség, amit mi csinálunk, vannak olyan cégek, akik ugye OH auditorok, azaz manuálisan megnézik azt, hogy tényleg kihelyezésre kerültek-e ezek a különböző OH megjelenések.
3: Igen, a robot nélkül egy
4: robot
3: megfelelő
4: nélkül.
3: Ember alkalmazott, ezt megvizsgálja.
4: Na most gondolj bele, hogy országosan manuálisan ezt próbáld meg ezt az adatstruktúrát összeállítani. És ráadásul úgy hibamentesen. Tehát itt ez a probléma, hogy ez rengeteg energiát és pénzt tesz ugyebár igénybe, hogy ezt manuálisan emberek felmérjék. És mi igazából az automatizáció révén ezt az adatmennyiséget sokkal pontosabban és sokkal gyorsabban tudjuk begyűjteni. Hiszen ugye a cikkben a robot jelent meg, de ugye a leírásban szerepelt, hogy mi autóra is szereljük ezt a kamerát, ezt a kamerarendszert, ami az adatgyűjtést elvégzi, illetve utána ezt a kiértékelő rendszerünket, ami az autóban található, ami értelmezi azt, hogy jön a kamera képén.
3: Ez nagyon izgalmasan hangzik, és az is elég izgalmasan hangzik, hogy különben te most az Egyesült Államokból csatlakoztál be a Rebriefbe. Ez azt jelenti, hogy erre a technológiára nem csak Magyarországon van igény, és nem csak Magyarországon vannak potenciális, vagy már meglévő ügyfeleitek erre, hanem a más országokban is érdeklődnek a technológia iránt?
4: Pontosan, ugye, hogyha megnézzük, hogy mi miből indítottuk ezt az egész vállalkozást, akkor nekünk az volt az alapfelvetésünk, hogy mi egy olyan rendszert szeretnénk építeni, egy olyan marketing eszközt, amiben te megkérdezed, hogy hogyan lehetne jobb a marketingem, és visszaad egy pontos választ. Tehát nem egy ilyen ChatGPT-s válaszra gondolok, hanem egy konkrét választ, hogy mivel lehetne több leadet szerezni, vagy nagyobb árbevételt elérni.
3: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de eddig mi versenytárs figyelésről beszélünk, most pedig hirtelen egy sokkal komplexebb témára váltottál. Hogy lehet ez?
4: Ez azért lehet, mert amikor fölmértük, hogy ennek a fejlesztési költsége és a munkamennyisége mekkora lenne, akkor ezt láttuk, hogy ezt egyben nem tudjuk megcsinálni, hanem ezt darabokra kell szednünk. És az egyik darab az az, hogy maga a versenytárs elemzést megcsináljuk. Illetve ugye mi ezt nem csak offline csináljuk, hanem online is. És ugye ez azért érdekes, mert hogyha te elemzel egy versenytársat, ugyanezzel a technológiával le tudod elemezni a partnerednek a marketing tevékenységét, innentől kezdve a kettőt, tehát a partnerednek, illetve a konkurensnek a marketingét össze lehet hasonlítani.
3: Ha jól értem, akkor itt igazából arról van szó, hogy különböző meglévő adatforrásokat, amiket vagy manuálisan meg lehetne szerezni, visszagondolva erre, hogy valaki lefotózga óriás plakátokat, vagy pedig a Facebook Ads Library-t, ezt-azt szintén a AdScope-ot használva digitális forrásokból. Ezeket tudjátok így összegyűjteni, szintetizálni és AI segítségével feldolgozni?
4: Pontosan erről van szó.
3: Miért gondoljátok azt, hogy igazából ennek az egész versenytárs elemzésnek már van egy folyamata, rendszere, cégek ezt évtizedek óta csinálják, ebbe érdemes ennyit belefektetni, és érdemes ennyire ennek a módszertanát, eszközeit új alapokra helyezni?
4: Pontosan azért, amit említettél, hogy az eszközeit, mert több eszköz van, rengeteg eszköz van erre. Említetted előbb az Ads Library-t, vagy mondjuk beszéljünk egy basic példáról, amikor feliratkozol a konkurensednek a hírlevelére, és olvasod a hírleveleit.
3: Igen.
4: Ez azt jelenti, hogy meg kell nyitnod a konkurensed hírleveleit. Nézned kell az Ads Library-t. Akkor be kell szerezned ezeket az offline adatokat, hogy milyen megjelenései vannak a konkurensnek. Tehát rengeteg eszközt, különálló eszközt kell használnod. Hol érnek össze az adatok, ugye? Tehát mi arra törekszünk, hogy egy rendszert építsünk ki, ami egyben tárolja ezeket az adatokat, hogy egy képet tudjunk mutatni arról, hogy a konkurensed mégis mit csinál. Ne kelljen különböző túlokat használni, amik különböző pontossággal mutatnak adatokat.
3: Nekem ez egyébként a stratégia szívemet nagyon megdobogtatja, tehát hogy nem, elég gyakran előfordul az, hogy egy jó versenytárs figyelés az számomra hasznos lehet, de igazából azt látom még egy ilyen nehézségnek, és azt látom még érdekességnek, hogy amikor marketingről, meg kommunikációs stratégia alkotásról van szó, akkor egy csomó szó esik célzásról, a márkának a víziójáról, a kirívóságról, memóriás struktúra építésről, a versenytársak elemzés az ugye a háttérbe szokott maradni. Eléggé, hogy mondjam, nem a legszexibb része a marketing tervezésnek a versenytárs elemzés. Mennyire nehéz nektek bebizonyítani ennek a relevanciáját, és így rávenni ügyfeleket arra, hogy ebbe érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni?
4: Nagyon érdekes, amit mondasz. Én eddig azt állapítottam meg, hogy kétféle ügyfél létezik. Az egyik ügyfelet egyáltalán nem érdekli a versenytársa, és azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a jövő, mi abba megyünk, nem érdekel, hogy mások mit csinálnak. Tehát van a másik kategória, akit viszont nagyon-nagyon érdekel, hogy a konkurensei mit csinálnak, és a lehető legtöbb információt szeretné erről begyűjteni.
3: Nem tartottuk attól egy több második esetben, hogy ők meg elmennek egy ilyen túl reaktív irányba, hogy nem lesznek eléggé vizionáriusak, hogy így nagyon abba az irányba mennek el, hogy amit a versenytárs csinál, azt kell neki is.
4: Emlékszel a 2007-es iPhone bemutatóra, amikor Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t?
3: Nagyjából igen.
4: Oké. Akkor annak a prezentációjában volt több olyan díja is, ami versenytárs összehasonlítás volt. Maga az egyik ilyen díja, az az volt, amikor a kinézetet hasonlította össze. A másik ilyen díja, amikor Steve Jobs magát azt hasonlította össze, hogy ezek a telefonok milyen hardware-rel rendelkeznek. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól megmutatja, hogy az Apple és Steve Jobs egy nagyon vizionáris személy volt, és a cég is eszméletlenül vizionárius. De mégis ezt csak úgy tudják megcsinálni, hogy folyamatosan a piacon tartják a szemüket, és azt nézik, hogy a konkurensek mit csinálnak, és hogy hogyan tudnak föléjük emelkedni. Ezért nem tartok attól, hogy ez túl reaktívá válik.
3: Köszönjük, hogy a vendégünk voltál a Rebriefben.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam.
3: Rebrief pedig egy hét múlva is lesz, addig is mindenkinek jó inspirálódást.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délutáni csütörtök, szokás szerint fél öt múlt néhány perccel. Ez a földgömb rovat ideje, és az eddigi legfrissebb lapszám van előttem, és Jakab Gusztáv a telefonvonal másik végén, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense. Jó napot kívánok!
2: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Jó napot!
1: Fotók és egy rövid írás, a pofók árva csalán, pofók, majd ezt megmagyarázza Gusztáv. Csak egy pici sztori az elején, készültem a beszélgetésre, tudtam, hogy ma beszélünk, de tegnap én még délután, az eső után akartam kaszálni egyet a patakparton, hát kaszálgatni, ahogy én tudok, és csak a képet néztem meg a Földgömb magazinban, a pofók árva csaláról, és ahogy mentem le a patakpartra, ez ugye Pomász környékén van, ez később fontos lesz, kaszáltam, a virágos növényeket próbáltam meghagyni, kihagyni, hát azért néha áldozatul esett egy-egy, és hó, mondom, de jó, hát holnap Jakab Gusztával pont erről növényről fogok beszélni, mert ott az árokban én pofók árva csalánt véltem felfedezni. És aztán utána elolvastam este a kaszálgatás után a cikket, hú, mondom, ez nagy hiba volt, mert ugye ez védelemre szoruló növény, hát még jó, hogy ugye a virágos bokrokat úgy nagyjából meghagytam, de mondom, volt egy-két áldozat. És aztán rájöttem, mikor pontosan elolvastam a cikket, és megnéztem a képeket, és más képeket is, hogy hát ez egy nagyon gazdag faj, 40-50 fehér, bársonyos, sárga, piros, és aztán rájöttem, hogy én valószínűleg a pirosból kaszálgattam, ugye, ott az árokparton, de remélem, hogy nem
2: a pofók. Az a legvalószínűbb. A pofók árva csalán ez kifejezetten egy ritka faj. Igazából Magyarországon egyetlen egy helyen tudjuk jelenleg az előfordulását, ami őshonos, de Pomásztól nem messze, igen, ugye Szentendrén, a Bükkös pataknak a várterében, vagy a Bükkös patak mentén is ismerünk egy állományt, de az minden bizonnyal kertből kivadult dísznövény lehet, és meghonosodott állományról van szó. Hogy hol él ez a növény, ez a pofók árva csalán eredetileg, egy nagyon különleges faj Magyarországon igazából csak egy helyen fordul elő, a Dráva mentén, Zákány, Őrtilosi dombsor mentén. Ez a terület közvetlenül a Dráva parton van, és ugye a Drávára, a Dráva folyóra néző völgyekben él ez a növény. Tőlünk nyugatabbra elsősorban ugye Horvátországban, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában, tehát a illi területeken jóval elterjedtebb, de a magyar határ az elterjedési területe csak egyetlen egy helyen lépi át, Zákány-Őrtilosnál. Érdemes egy kicsit tisztázni, hogy mit is jelent az illír elnevezés, az illír flóraelem, az illír terület. Ez a Nyugat-Balkánt jelenti, és kicsit furcsa lehet ez a földrajzban kevésbé járatos hallgatóknak, mert az illír területre az jellemző, hogy kifejezetten itt ilyen közép-európai balkáni viszonyokhoz képest viszonylag magas csapadékkal, sok éves csapadékkal jellemezhető ez a terület, hogy egy számot is mondjak, ez 800 és 1300 milliméteres éves csapadékot jelent, de ez akár kedvező körülmények között, akár a 3000 milliméteres éves csapadékra is felhúzhat, vagy akár még efelé is, ami Európában is egy kiemelkedő mennyiségű csapadékot jelent. Ugye ez azért van, mert a földközi tenger, az Adriai tenger felől itt nagy mennyiségű csapadék tud lecsapódni már a legelején, amiből viszonylag kevés érjen már el Magyarország. Ugye csak összehasonlításként, ez mondjuk Zákány-Őrtilos környékén, hát jó esetben olyan 800 milliméteres éves csapadékot jelent, tehát milyen illír területen már nagyon erősen a peremény vagyunk csak. Hát ugye az Alföldön meg örülünk, már az utóbbi években
1: hagyjuk. Hát ezért vagyok nyugodt, mert Pomázon 3 hónapja nem esett, csak most ugye a héten vagy a múlt héten, úgyhogy ez biztos nem pofók volt, amit kaszáltam. Ez most már egészen biztos.
2: Igen. Tehát ez az illír terület, ugye ha konkrétan helyszínt akarom mondani, ahol a magyarok sűrűbben megfordulnak, ez mondjuk a Plitvicei tavaknak a környéke. Tehát itt mondjuk lemegyünk Horvátországba, akkor egy kicsit a furcsa dolgot látunk, hogy itt dús, zöld, buja vegetáció van, aztán amikor kiérünk ugye az Adriai tenger partjára, főleg nyáron, akkor ott ez a mediterrán kopárság, kiégettség, az ugye komoly kontrasztot jelent az illő területekkel viszonyítva. De akkor a Pofók Árva családról néhány dolgot.
1: Meg a nevét, a Gusztáv a nevét tisztázzuk, ugye nem Pufók, igen, hanem igen, Pofók. Igen.
2: Nem Pufók, őszintén szóval én fiatalabb koromban meg voltam győződve, hogy itt elírták ennek a növénynek a nevét, és itt valami tényleg ilyen pufók, kövérkés növényről van szó. Hát valóban egy kicsit a virága, ugye itt ajakos virágú növények közé tartozik ez a faj, és a maga a virágának a torka, az egy kicsit a tényleg a kövérkés, mint olyan tokája lenne ennek a növénynek, de tévedtem. Igazából ennek a pofóknak van egy tájnyelvi szó. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy jóképű, csinos, szép.
1: Pofás.
2: Nem véletlen, pofás. Igen, pofás. Pofás, emberekre szoktuk mondani. Olyan pofás kisgyerek, vagy pofás fiatalember, ilyeneket szoktak mondani. Hát tényleg egy szép növényről van szó, tehát
1: majdnem orrideál.
2: Igen. Néha ugye laikusok azt hiszik róla, hogy itt van orrideáról van szó, de hát a rokonság. De leg a virág egy kicsit hasonló, ugye kölek egy kicsit hunyorgunk, vagy csak félszemmel nézzük. Tehát van valami gyenge hasonlóság, de semmi rokonság az orrideáknak. A pofókárva család között.
1: Nagyon gazdag azért ez a rokonság, ugye próbáltam felsorolni, talán csak a levelek hasonlóak.
2: Magyarországon egy olyan 6-8 fajra emlékszem itt, ugye még erről érdemes beszélni, hogy miért árva család. Ugye a családoknak jellegzetes levele van, és az árva családoknak nagyon hasonló a levelének a formája, a levelének az arakja. Ugye az árvaság az nem azt jelenteni, hogy ezek mind elvesztették a szüleiket, hanem arról van szó, hogy az árva jelző az a magyar nyelvben azt is jelenti, hogy nincs felfegyverkezve, nem csík. Tehát ugye a többi család, a csípős családokat, hogyha megnézzük, akkor azok félbeporzású fajok, tehát ilyen zöldes, sárga, jellegtelen, apró virágaik vannak, míg az árva családoknak szinte kivétel nélkül szép dekoratív viráguk szokott lenni. Tehát nem csak a pofókot, hanem például a sárga árva család is előszeretettel ültetik kertekben, vagy a fehér árva család, ugye egy szép gyomnövény az is megjelenik így háza környékén kertekben. Tehát az árva az esetben azt jelenti, hogy ugye nem egy csípős csoportról van szó, tehát nincsenek olyan csípős családszőrei, mint mondjuk a nagy családnak.
1: Fegyvertelen, de azt tudtam, hogy olvastam, hogy fagytűrő és inváziós faj, tehát ezért is jöhet ki kertekbe, ugye, mert nagyon szépen terjed, és talán akkor a bükkös patakba is így került ki valamilyen módon, hogy valaki kivitte, vagy kidobta a töveket, fene tudja, de akkor így kerülhet oda, nem?
2: Hát itt spekulálunk, hogy ott kerülhet oda, a legvalószínűbb az, hogy senki nem érzette, hogy ott kiültethette, de ugye olyan nagy a távolsága az elterjedési, jelenleg ismert elterjedési területéről, hogy erősen gyanítható az, hogy ez nem természetes módon került oda. Vannak a Visegrádi hegységben más olyan növényfajok is, például a ciklámen, amiről sejtjük, hogy nem természetes módon került az erdély ciklámen a Pilisbe, illetve a Visegrádi hegységbe. A ciklámen esetében az is gyanúra ad okot, hogy egykori középkori kolostorkertek környékén van kivadulva. Valószínűleg ezekből a kolostorkertekből már évszázadokkal ezelőtt kikerülhetett. Meghonosodott az itteni erdők aljában, mi pedig gyönyörködhetünk bennük.
1: Mint ahogy egyébként az árva családokban is, mert most, hogy láttam a cikkedet a földgömbben, és a kaszálás kapcsán utána jártam a dolognak, hogy mennyire közöttünk van, mennyire elterjedt a többi fajtája, és hogy mennyire szépek ezek, mennyire különlegesek sokfélék. Szóval ilyenkor, hogy ha az ember picit lehajol, meg figyelmes, akkor mennyi mindent láthat. Hát például, amit most elmondtál, úgyhogy ezért jó egy-egy ilyen edukációs írás, meg fotó sorozat a földgömbrovatban.
2: És ott ugye nem csak mi gyönyörködünk benne, de nagyon fontos táplálékforrás a beporzó szervezeteknek is. Tehát azért is érdemes megkímélni ezeket a szép virágú gyomnövényeket, amik így megjelennek a kertünkbe. Legalább ideig, óráig, amíg virágoznak, érdemes őket megkívülni.
1: De legelterjedtebb Magyarországon a sárga féle fajta?
2: Hát inkább a piros sárga piros? Talán, ez egy kisebb termetű.
1: Igen, ez a rózsaszínes inkább.
2: Ez egy kisebb termetű növény, az a magyar pusztákban is, ahol én ugye előszeretettel kijárok, tömeges tud lenni mindenféle bolygatott területeken, ahova folyószágot tartottak, ott felszaporodik. Még a bárfonyos sárga talán az még egy kisebb termetű, kevésbé dekoratív növény, az is rendkívül gyakori fajnak számít. De a legdekoratívabbak a sárga árva csalán, illetve van még egy a foltos árva csalán, aminek egészen foltos levelei vannak. Az egy picit hasonlít a pofók árva csalánhoz, de talán ennyit érdemes elmondani még, hogy miről lehet megismerni, vagy mi különbözteti meg a pofókot a többi fajtól. Ugye ez egy piros virágú, szép tarka virágai vannak, ilyen piros, lila, fehér tarka virágai vannak, és a virág torka az jellegzetesen megduzzadt, de első rendezés és könnyen meglepőként különböztet, mert a pofók árva család sokkal nagyobb a többi fajnál, tehát kifejezetten nagy méretű faj már a rendes, csípős, nagy csalánnak a méretével ostromolja. Ez a növény, míg a többi árva csalán az ennél sokkal kisebb szokott lenni. Tehát a levelnek a hossza is 10 centi meghaladhatja akár a pofók árva csalának. Tehát ez tényleg egy nagy méretű dekoratív fajról
1: szó. Ismerjük meg, és gyönyörködjünk benne. Nagyon szépen köszönöm a pofók árva csalán története és leírása. Jakab Gusztávtól, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense, és az egyelőre legfrissebb a március-áprilisi Földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Csak nem 4 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévdőlt eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetegi köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabaui, Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztosra ment, kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a meztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű, a nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép délután mindenkinek, péntek van, és jöhet a dopamin löket. Milyen fintech világa, Siklós Bence, a PIK tanácsadója. Igen, azért a múlt adásban, vagy 2005, akkor voltak szexrobotok is, ugye, meg a fintech vonatkozása. Hát azért ez is izgalmas lesz, mert lesz itt dopamin BNPL köntösbe bújtatva, ugye?
2: É, így van, igen. Most az utóbbi időben volt pár kriptós téma, gondoltam, most egy kicsit más témával érkezek, aztán eszembe jutott, hogy milyen rég beszéltünk egyáltalán BNPL-ről, pedig most eléggé hot topic. Úgyhogy gondoltam, ezt behozom, hogy miért teszi amúgy az embereket függővé ez a BNPL dolog. Ja, csak egy előjáróban az olvasóknak, hogy mi is ez, ugye ez a buy now.
1: Hát olvasók meg hallgatók, hát ne csak az írásos műfajra a koncentrálj.
2: Elnézést, igen, jogos. Tehát a BNPL az ugye a buy now pay later-nek a rüdítése, ez a vásárold meg most, fizess később. Itt igazából annyi a történet, hogy a vásárló azonnal megkapja a terméket, miközben az árát csak később fizeti ki részletekben.
1: Nincs fájdalom, nincs akkora fájdalom.
2: Igen, igen, itt ugye a négy pay in four, az amikor négy részletbe fizetnek, ez így a legelterjedtebb verziója. És hát igen, sokkal könnyebben elfogadható ez pszichológiailag, mert a teljes árhelyet csak egy kisebb összeg jelenik meg a döntéskor. Nem tudom, hogy te amúgy éltél már ilyen.
1: Nem. Nem, és az első perctől Marcival kezdtük ezt évekkel ezelőtt, aztán meg veled folytattuk, hogy mi lesz ebből a BNP, mekkora bull lesz, mit mondtál, 560 milliárd dollár 25-re. Hát ezt azt hiszem senki nem gondolta, hogy ez ekkora hot topic lesz. De akkor rögtön az volt, hogy akkor na most elcsábolunk, nem most, hogy akkor rosszul járnak el a szolgáltatók, mert a fene se fog majd fizetni, mert késni fogunk, késedelembe esünk. Mire fogják használni? Sose feltem Marcot, nem tudom hány éve ezelőtt azt mondta, hogy hát igen, hogy ez egy farmer, egy telefon, egy nem tudom mi, akkor ez egy érthető dolog, de amikor a tej, kenyér napi szükségleti cuccba csúszol át, az már függés lesz. Na most akkor erről beszélsz, nem? Hogy ennek lehet függés is a végé, és azért lassan ide érünk. Bár egyébként, hogy lelőjem, leszpoilerezem ezt a dolgot, ez a 6%, mit írtál? 6,4%-kal költenek csak többet a BNPL fanok, mint akik nem. Ez nekem nem is tűnik olyan nagyon sok. Igen, persze hát, a kereskedőknek jó.
2: Igen, ez, hát ugye ez azt hiszem egy két éves előtt, ez 24-es, és ugye hát ebben is látszik, hogy működik a dolog, tehát nem csak, hogy megkönnyíti a vásárlás, de hogy...
1: Ösztönöz.
2: Igen, ösztönzi is, és ezáltal ugye hát a kereskedőknek mindenképp jobb. A felhasználóknak az már kérdéses, tehát nyilván olcsóbban tud abban a pillanatban hozzájutni, és hogy ennek ugye a háttere az, hogy ennyire addiktív, ez ugye a pain of paying, tehát ez a fizetési fájdalom. Tehát amikor például készpénzzel fizetünk, fizikailag megfogjuk, akkor
1: baromira vékony lesz utána a pénztárcán.
2: Igen, pontosan. Igen. És ez fáj így pszichológiailag, tehát van egy ilyen kutatás, hogy például mondjuk 10.000 forintot elveszteni, az jobban fáj pszichésen, mint 10.000 forintot találni. nyerni. Igen. Igen, és akkor ugye bejöttek a digitális fizetések, amikor Revoluton csak odarakod, mobil fizetés, odarakod és pittyen, és már fizettél is, nem érzed ugye ezt a fizikai fájdalmat annyira, vagy pszichológiai fájdalmat.
1: Hú, tudod, mit kéne kitalálni? Ezt védessük gyorsan le, hogy ez a pittyen, és minden ez valami kéjérzetet okozna az agyban. Tehát valami olyan hang, vagy bármilyen effektus, vagy olyan impulzus, ami kifejezetten csak dopamin, tehát lenne valami kéjérzet is, mert akkor még gyakrabban fizetnél, nem?
2: Az
1: óriási lenne, ez nagyon lenne, mint a bér. Na jó, mindegy.
2: Hát igen. Alapvetően már ezek a kis mikrointerakciók, meg ezek a pittyegések, animációk, gamifikációk, ezek már alapból erre vannak kitalálva, tehát a fintech cégek azok.
1: Persze, hát ha ránézel a telefonod, hát odat azt tartod, aztán hadd menjen, pittyen, aztán mész tovább.
2: Igen, ugye most is voltam például a legény búcsú volt hétvégén, és ott is voltunk Krakow, Katowice-ben, és...
1: Azt sem tudod, hol volt a legény, K-betűs és lengyel, jó, rendben, igen.
2: És a mobil, általában mobil tárcával fizettem Revoluton keresztül, és úgy szórtam az 50 zlotyikat, mint bolond péka lisztet, úgyhogy nem volt ilyen fájdalom, de amikor meg készpénzzel kell fizetni a kasszán, akkor meg húztam a számat. Na és akkor erre tesz rá még egy lapáttal a BNPL, hogy van egy ugyan kifejezés, hogy payment decoupling, ez amikor a maga a vásárlás öröme, az elvált elválasztódik a fizetés fájdalmától. Tehát amikor fizetünk, igen. tehát akkor voltak épp nem fizetünk, hanem majd később.
1: Most csak itt a termék, igen. magam a keblemre szoríthatom, igen. ugye, de meg nem kellett kivegyek pénzt a tárcából. Igen, igen.
2: Hát majd később kell.
1: Kés lehetetett dolog.
2: Igen. Igen. És akkor itt ugye egy másik probléma itt a BNPL-el kapcsolatban, hogy ezek a mikroadósságok úgymond felgyülemhetnek, mert ugye most egy BNPL vásárlás, az nem a világ, az teljesen rendben van. Ugye a kutatások azt is kimutatták, hogy akik
1: hát kivéve, BN... hogy Lambót veszel.
2: Hát igen. még nem néztem, de lehet, hogy rápróbálom.
1: Egyre. Vagy a metaverzumba földeket, ugye, mint a múlt heti vendégünk. Igen, igen. Hát az is tud fájni azért, igen.
2: De hogy a kutatások kimutatták, hogy aki BNPL-t használ, azok gyakran nem állnak meg egynél. És amikor ezek összeadódnak, ezek a kicsik, akkor könnyen beleeshetnek egy adósság csapdába, hogy nem tudják amúgy, hogy most mikor mennyit kell fizetni. Tehát az is egy fontos dolog, hogy az ember értse, hogy miért veszi fel, mert ugye maga a BNPL az nem egy rossz dolog, vagy nem rosszabb, mint egy hitel.
1: Egy hitel, ami eddig is volt egy nagy áruházba, oda mentél, soha az életben nem volt. Oda mentél, ha nem tudtad kifizetni a fűnyírót, oda mentél, leültél az ügyintézőhöz, fél óra alatt biztos megkaptad azt a hat részletet. Tök ugyanaz, csak nincs fél óra, nincs ügyintézés.
2: Nincs papír, nincs izé. Igen, igen. És hát ugye itt is a fontos az, hogy a fintech cégek, meg ezek a BNPL szolgáltatók most milyen irányba mennek, mert ugye lehet egyrészt az, hogy kimaxolják ezt,
1: ezt a hullám.
2: A maximalizálás, profit maximalizálás, és akkor még több ösztönző, még nagyobb hitelkeret. Vagy pedig van egy másik út, amikor próbálják edukálni is valamennyire a fogyasztókat, tehát nem feltétlenül a profit maximalizásra mennek rá, hanem támogatja a pénzügyi döntéshozatot, változtatja a hitelkeretet, például a Klarnának van egy ilyen éjjelapú kockázatkezelési funkciója, hogy a részletfizetés ajánlatok igazodnak a felhasználó aktuális pénzügyeihez, és az AI képes felismerni a túlzott költekezést mondjuk, vagy kockázatos pénzügyi mintákat.
1: És akkor megállt parancsol.
2: Igen.
1: Ugye, tehát csökkent a limitemet, egyszerűen 8. feles nem engedik Katowicébe kikérni magamnak, ugye? Igen.
2: Hát pedig... ezt azért lehet, hogy beállítaná, hogy ezt ignorálja.
1: De ami még nagyon érdekes, és most ezt az adatot nem láttam ebben az anyagban, amit átküldtél, de hónapokkal ezelőtt beszéltünk arról, lehet, hogy a Klarnánál éppen, hogy nem ment el a ló, tehát nem lettek rossz adósok nagy tömegben ezeknél a szolgáltatóknál. Mert annak idején ezt gondoltuk itt, legalábbis a Marci, hogy azért ez visszaüthet mondjuk Angliába, vagy bárhol, briteknél, nem tudom hol. De aztán ez nem történt meg. Ez felmérve 4% lenne valahogy, tehát a rossz fizetők aránya.
2: Hát igen, de ez amúgy növekszik évről évre. Hát, most nyilván. A pontos számot azt nem tudom én se, de hogy ugye ez, nem tudom, hogy mikor jött be ez az egész, de szerintem 5-6 éve még nem is hallottunk erről nagyon, hogy éppen aki épp fintekbe dolgozott, de ahhoz képest meg már mindenhol használ.
1: Hát 560 milliárd a szemben látható dolog.
2: Ugyanúgy nő a rossz adósoknak az aránya is. Igen, itt például, még a fiatalok esetében, tehát az E-generáció az már mindent azonnal akar, tehát streaming, ételkiszállítás, stb., és akkor ebbe belejön ugyanaz is, hogy akkor most megveszi, aztán később fizet, de hogy akkor nincsen hozzá megfelelő edukációja még. Ugye ezt korábban is beszéltük már csomó olyan, hogy nem érdemes ilyen dolgokat befektetni olyan dolgokba, amiket nem értünk, vagy BNPL-t használni, hogyha csak meg akarunk venni valamit, mert ugye ez az impulzus vásárlást is elég erősen hajtja,
1: ösztönzi,
2: és akkor ebből tud az kikerekedni, hogy akkor a végén, plusz meg ugye a többi mikroadósság, hogyha több BNPL-t futtat párhuzamosan, akkor nagyon könnyen bele tudnak esni ilyenbe, hogy akkor nem tudják visszafizetni.
1: Hát ez ugye, mint amikor a tárcádban csomó hitelkártya van, ha olyan földrészen vagy országban élsz, és igen. akkor ezek a végén komoly problémát okozhatnak. És azon is gondolkoztam, ha már ugye az E-generációt is mondtad, mert a BNPL azért náluk a legnépszerűbb,
2: igen.
1: hogy nekik meg már eleve nincs meg az a fájdalmuk, hogy kivettek a tárcából egy 10 000-est, vagy 5 darab 5 000-est, és akkor vékonyabb. Le. Tehát már ez már nincs meg, mert már csak telefon van, csak kártya van. Tehát az edukációnak az a régi része már föl sem sejlik az agyamban, hogy hát azért ez is fizetés, ha most pittyentek valamilyen módon, de lehet, hogy nem érzem, hogy lappad a tárca. A kérdés az, hogy mi a fene korlátozhatja a szolgáltatókat abban, ahogy mondtad, hogy kimaxolják ezt az egész folyamatot.
2: Hát most például már...
1: Szabályozás?
2: Igen, tehát egyre a szabályozók is a világon egyre inkább kezdenek odafigyelni a BNPL-re, mert ugye korábban ők úgy pozícionálják magukat, hogy halasztott fizetés, most digitális fizetési élmény, de voltak éppen ugye hitelről van szó, mert ugye most költünk el jövőbeli pénzt, ami nincs nálunk. Például Magyarországon is tavaly már bevezettek egy törvényt, ami idén fog hatályba lépni, most pontosan nem tudom, azt hiszem ősszel, és itt például kimondja, hogy ez az új szabályozás a nagy online kereskedők maximum 14 napos ingyenes halasztást kínálhatnak úgy, hogy az még nem minősüljön hivatalosan hitelnek. A kisebb vállalkozásoknál és a fizikai boltoknál viszont még megmarad az 50 napos mentességi
1: hatály. Amiben belefér egy BNPL négyszeri fizetése, ugye?
2: Nem, mert például a hosszabb futamidejű vagy fintech szolgáltató bevonásával nyújtott BNPL megoldások viszont már teljes értékű fogyasztói hitelnek számítanak majd. És akkor ez ugye szigorúbb hitelképességvizsgálatot és erősebb fogyasztóvédelmi szabályokat fog majd maga után vonni.
1: Akkor nehezebb lesz BNPL-hez jutni tulajdonképpen ebben az országban, mondjuk Magyarországon, akkor talán ősztől, ugye?
2: Igen, meg hát nyilván a világ összes többi országában is indulnak a szabályozások. Most így fejben nem tudom, hogy mondjuk Amerikában vagy a UK-ben most hogy állod, de alapvetően igen, mindenhol kezdenek erre rámenni, mert ugye látják, amiket most is mondtunk, hogy több BNPL futtatnak, nem tudják kifizetni, ugye amikor már kenyeret, meg tejet vesznek BNP-re, már az is hát eléggé
1: átcsúszik a dolog.
2: Átcsúszik a ló túloldalára, de mondom...
1: Ez amikor már reggel is viszkit viszol, ugye? Igen, nem de, várod meg a 11 óra.
2: De hát amúgy önmagában ez nem egy rossz dolog, hogyha neked van egy konkrét terved, akkor és hogy miért veszed föl, ugye rugalmasabban tud fizetni, likviditási problémáid vannak, és ki van számolva, akkor ez egy jó alternatíva lehet, mint mondjuk egy magas kamatozású hitelkártya.
1: Hát egy kismértékben gyógyszer.
2: Igen.
1: Nagymértékben már lehet, hogy nem. Nézzük a bankok meg a fintech oldaláról is mondjuk, ha már némely fintech cégnek az edukáció olyan fontos, akkor ebben lehet terepük valamilyen módon?
2: Abszolút, abszolút. Hát ugye, amit mondtam még korábban, ez a, hát a két út áll előttünk, hogy most mire mennek rá, hogy kimaxolják, vagy pedig a felelősség teljes pénzügyi magatartásra ösztönzik őket. Ugye igazából ez a fontos, mert ugye egy felelős BNPL modell amúgy három fő pillérre támaszkodik, ez ugye az átláthatóság, a fogyasztónak ugye a pénzügyi kontrollja meglegyen, illetve a fogyasztóvédelem. Tehát a felhasználónak pontosan kell látnia, hogy akkor mire költ, mennyit költ, a fennálló tartozását, meg a kötelezettségeit, és az olyan funkciók, fintech funkciók, mint például a költés összesítők, emlékeztetők, vagy ilyen kontrolleszközök, azok mindezt segíthetik, és akkor ugye, amit mondtam korábban, hogy AI, az itt is bejön, hogy akkor látja, hogy a te pénzügyi viselkedésedhez mérten igazítja mondjuk a keretet.
1: Mert ez most Katowice-ben nem működött nála, tehát nem hát volt, nem csicsergett a telefonot, hogy jaj, Bence, most vagy. Ja, kikapcsoltad?
2: Nem használtam, sajnos még nem vagyok ennyire tudatos.
1: Akár a UX kutatások, akár a pszichológiai kutatások azért mindig arra nyomják a fintekeket, és rengeteget költenek, energiát is tesznek rengeteget bele, meg pénzt is, hogy a vásárlás története, pillanata, élménye az dopamin legyen, kéjjelöntsön el, ugye? Tehát csak az öröm legyen, és minden távol, hámozzunk el le a dolgot. Másik oldalról pedig meg nyilván az kell nekem, hogy az ügyfél jó ügyfél maradjon, és ne csúszson adósság csapdába. Tehát most az a kérdés, hogy megelégszenek-e azzal a plusz 4-5-6% kosárbővüléssel, vagy neki az kell, és arra fele megy el, hogy ide nekem az oroszlánt is most pakolja tele a kosát, aztán majd meglátjuk két év múlva, hogy csődbe megy.
2: Na hát igen, ez a kérdés. Én egyelőre azt látom, hogy az oroszlános verzió megy, de hát ugye ez a gamifikáció, meg ugye minden ez a dopamin löket ösztönzése, ez ugye nem csak a BNPL-nél van, ugye a fintech cégek ezt már évek óta alkalmazzák, és ugye a cél az, hogy minél surlódásmentesebb legyen ez a folyamat, mert ugye annál jobb a valószínűsége, hogy a felhasználó vásárolni fog. És akkor ugye itt jön kép, ugye a szám, ugye 6,4%-kal többet is vesznek.
1: És ez már egy régebbi adat, tehát ez azóta több is lehet.
2: Ja, meg a másik fontos dolog, hogy ugye bár ez hitel, de ezek az appok, ugye Klarna, Afterpay, ezeknek az applikációi nem olyanok, mint mondjuk egy banki appnak a, nem tudom, hitelkérelmező része, hanem ezek már kvázi ilyen lifestyle appokként pozícionálják magukat, letisztult felület, egyszerű navigáció, egy-két kattintás, és akkor már megvagy. Tehát ez ugye, ez is hozzájön az a frictionless processhez, ez a folyamathoz, súlódásmentes folyamathoz, ami ösztönzi azt, hogy az impulzus vásárlás.
1: Igen. Magyarországon ez mennyire futott föl? Annak idején 4-5 éve ezen sokat gondolkoztunk, hát én csak kérdeztem, de ti beszéltetek erről, hogy ez vajon hol mehet nagyon előre, és hol kevésbé.
2: Van B2B BNPL, amikor a cégek használják ezt, meg ugye van a B2C, amikor mint felhasználó, ugye most erről volt szó. Most amúgy magam példából kiindulva én pont egy kivétel vagyok, mert életemben egyszer használtam BNPL-t egy cipőre, még két éve, és tényleg csak alá tudom mérni, hogy körülbelül 2 perc alatt megvolt az egész. Azóta elég sokat fejlődött ez a dolog, úgyhogy szerintem még hamarabb meg tudnám ezt venni.
1: A te köreidben egyébként mit tapasztalsz, hogy ez itt most Magyarországon, hát, az generációban mennyire népszerű?
2: Hát eléggé. Több olyan ismerősöm is van, aki már nem csak egyszer, hanem többször is használ. Most nem az, hogy minden hónapban, de egy évben többször is használ BNPL-t. 20 és 100 ezer forint érték között. Meg ugye a másik az, hogy nem is vennék meg alapvetően, hogyha látják, hogy nem tudom, most 120 ezer forintos telefon, az mondják, hogy az így egybe sok, de látja, hogy most ezt meg tudja venni.
1: Tehát az a kereskedő, az a szolgáltató, aki a BNPL-el nem vértezi fel magát, az tulajdonképpen ebben a versenyben most nagyon gyorsan lemarad, legalábbis az E-generációnál.
2: Hát igen, biztos, a verseny ugye hátrányba fog kerülni, az biztos. Hát meg már most is, ugye, mint ahogy mondtuk az elején, hogy ez egy hot topic, ez egy trend, ugye az évek során sokkal jobban jött fel ez a piac, most már ugye 560 milliárd dollár. Szerintem ez egy olyan dolog, amit nem hagyhatnak ki a kereskedők, mert különben az E-generációs fogyasztókat, azokat elvágják maguktól.
1: Azért arról nem beszéltünk, hogy amikor ugye B2B-ben működik, ez nagyon hasznos lehet, és volt ilyen régen is, tehát amikor egy kiskereskedő valamiféle alapanyagot, vagy bármit, vagy egy szálloda, nem tudom, az üdítőt, a sört, az alapanyagot, az élelmiszert így szerzi be, az egy teljesen logikus.
2: Persze, abszolút.
1: És egy fedett dolog, ha úgy
2: igen.
1: tetszik.
2: Hát igen, csak ez két külön más műfaj.
1: Másság.
2: Igen, más műfaj. Ugye a lényeg az ugyanaz, de hogy teljesen más egy fogyasztói BNP, mint egy B2B, de amúgy egy következő műsorban szerintem ezt is kivesészhetjük, hogy mennyiben más ez a kettő, miben tér el, mert amúgy szerintem érdemes lenne egy ilyet megvizsgálni.
1: Oké. Siklós Bence, a PEAK tanácsadója a dopaminról és a BNPL-ről. Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, Horváth Balázs van itt a stúdióban, az Economics újságírója, tegeződhetünk, ugye?
2: Köszi. Igen, köszönöm szépen, csodálkoztam a hallgatókat.
1: Gratulálok, Horváth Balázs a Provident sajtódíj, a láthatatlanokért pályázat fődíját nyerte el. Nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimál béresek, ez volt a cikk címe, és ez úgy van a Provident sajtódíjnál, hogy minden hónapban van egy díjazott, és év végén aztán hirdetnek egy éves győztest, és te voltál a 25-ös év győztese, ugye?
2: Így van, igen.
1: És ráadásul többször is nyertél havonta, ugye?
2: Igen, megnyertem az első díjat, amikor elindítottad a Provident ezt a sajtódíjat, majd utána később novemberben még egy cikkemmel sikerült nyernem, és az, amit említettél, ez volt az, amiben kiválasztottak, hogy az éves legjobb volt.
1: Miért érdekelt téged a nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimálbéresek témája?
2: Azért, mert nagyon kevesen beszélnek arról, hogy a minimálbéresek és azok, akiknek ilyen alacsony a jövedelme, ugye ekkora cikkírás, akkor az ilyen nettó 230 ezer volt a garantált bérminimum, a minimálbéresek meg még ennél is kevesebbet keresnek. Nagyon nehéz helyzetben vannak, és tényleg a hónapról hónapra élés az nem is a legjobb kifejezést talál rájuk nézve, mert megnézve azt, hogy közben milyen élelmiszerinfláció ment végbe 40%-os az elmúlt időszakban, a jövedelmük nem elég arra, hogy ők saját ingatlant vásároljanak, ezért nekik tényleg csak az albérlet tud opció lenni, mert van ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató.
1: És ezt írod is a cikkben, és ezt fejtsd is ki, légy szíves, mert ezt én nagyon sokat beszélgetek a biztosdöntés.hu szakértőivel is, meg egyébként is elég sok bankos téma van itt, meg pénzintézeti téma, meg hitel téma van itt a rádióban, de ezt én sem tudtam, amit ott kifejtettél a cikkben.
2: Igen, ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató, ez a JTM röviden. Tulajdonképpen arra szolgál, hogy meghatározza, hogy a jövedelemnek milyen arányát lehet hiteltörlesztésre fordítani a lakossági ügyfelekre vonatkozóan. Ez most úgy van, hogy 800 ezer forintig a bérnek az 50%-a, fölötte pedig a 60%-át lehet hitelre törleszteni, és fontos, hogy ebben nem csak a lakáshitel tartozik bele, hanem hogyha valakinek van több személyi kölcsöne, bármi, akkor az összességében vehet fel annyi hitelt, igen.
1: Igen, és hát mondjuk 800 ezerből, 1 millióból, vagy másfél millióból, oké, ugye, hogy 50%-ot az ember fizet, de 230-ból akkor időben, ugye tavaly, azért az azt jelenteni, hogy akkor maradna, nem tudom, 100 ezer forint minden másra, ami nem nagyon opció, ugye? Meg hát nem is kaphatják meg.
2: Igen, meg hitelt sem kaphatnak, igen. Tehát 115 ezer forintos havi törlesztővel, ez ilyen 12-13 millió forintos lakáshitelre elegendő. Ugye a többi pedig önerőből kellene megoldani, de hogyha valaki pedig a minimálbért keres, akkor miből
1: nem
2: tudná fedezni ezt?
1: Nagyon sok, igen. A másik meglepő dolog volt, és tényadat volt a cikkedben, az a számossága ennek a halmaznak, mert ez egy nagyon nagy halmaz. Több százezer főről van szó.
2: Így van, körülbelül 700-800 ezer fő van, aki garantált bérminimum alatt keres. Valószínűleg ez a szám azóta egy kicsit csökkenhetett, ugye, hogy a bérek azért viszonylag emelkedtek, de több százezer emberről van szó, és ez itt a magyar lakosság számot nézve tényleg jelentős. És ennyi ember nem képes arra, hogy saját ingatlant vásároljon, és valószínűleg ők egyébként nem is tudnak nagyon ebből kitörni, tehát ez a minimálbér, garantált bérminimum, ez az egész életükben végigkíséri őket, mert olyan munkakörben dolgoznak, ahol tényleg csak annyit hajlandó fizetni a cégek, és többet nem.
1: A 22-es sabda. De mire elég a minimálbér, kérdezed a cikkben, ugye?
2: Igen. Hát lakhatáson nem elég, az biztos.
1: Hát pontosabban albérletre.
2: Albérletre maximum, így van, így van.
1: Hogy készült a cikk? Azért azt érdemes ilyenkor végig beszélgetni.
2: Hát úgy nézett ki, hogy MNB adatokkal kezdtem, megnéztem a jegybanknál, hogy a jövedelem arányos törlesztő részlet mutatóra vonatkozóan tényleg, hogy milyen limitek vannak, meg változott-e egyébként, mert egyébként korábban 600 ezer forint volt, ez ami fölött már 60%-át lehetett arra költeni. Inflációval ezt emelték. Az is egyébként nagy vita volt, ez is ilyen kiinduló pontja volt, hogy elkezdtem ezt a cikket megírni, hogy van egy fajta vita a szakmában ezzel kapcsolatban, hogy ezt a JTM limitet lehet, hogy akinek ilyen alacsony a bérlet, egy kicsit emelni kellene, pont, tehát hogy többet tudjon arra költeni, csak ott pedig felmerül ez az adósságspirál kérdés, hogyha ő elkölti a 70%-át a fizetésének arra, akkor mégis miből fog megélni, mert pont ez a réteg az, akik ilyen keveset keresnek, meg annyira, hogy ők nem pénzügyileg nem edukáltak, és nem tudják tulajdonképpen. Hát nem csak a ATM limittel kapcsolatban nincsen tudásuk, hanem így általában a pénzügyi fogalmakat sem
1: ismerik. Tehát sokan talán közük azt gondolják, hogy egy nagyobb összegre jók ők egy pénzintézetnél, egy banknál, és aztán utána a keserű csalódás, mikor bemennek, és mondjuk információt kérnek.
2: Tehát így van, és a bankban szembesülnek ezzel korábban, igen.
1: Igen, de hogy hallgatlak, meg olvastam a cikket is, meg az egész, ugye a Provident szempontjából is nagyon izgalmas ez a téma, és nyilván ez nagyon odavág az ő profiukhoz, hogy akár arra is gondolt az ember, oké, hogy minimál bérem van bejelentve, de van még jövedelme, ami ugye szürke vagy fekete zóna. Nem? Hát ez is fölmerülhet az emberben, Magyarországon élünk, vagy legalábbis eddig ez egészen biztos, hogy ez gyakorlat volt.
2: Igen, egész biztos, hogy egyébként sokaknak ebből a 708 000-ből talán merem azt mondani, hogy több százezer van, akinek még van valamilyen plusz extra jövedelme, de ugye az meg nem számít bele a jövedelem limitben, mert nem látja a NAV, nem látja a bank.
1: Tehát innentől fogva az eljárás rendez. És akkor marad akkor nincs nuku hitel, ugye, vagy nulla hitel alma, nem, ez szokott leírva lenni, azt hiszem az italboltokban, akkor marad a személyi kölcsönök világa, ami meg azért egy megint csak egy nehezített terep tud lenni.
2: Így van, meg egy sokkal nagyobb THM-mel dolgoznak. Tehát, hogy két számjegyű a THM ott, a lakáshitelekhez viszont mondjuk sokkal magasabb, de sokan csinálják azt, mert a személyi kölcsönöket azért könnyebben föl lehet venni, és ott nem feltétlenül ezt a ATM limitet nem mindig ellenőrzik, hogyha egy gyors kölcsönről van szó. Később lehet, hogy kiderül, de addig, hogyha mondjuk elköltötte már a pénzt, akkor mit tud tenni egy ilyen pénzintézet, amikor már kiadták neki a pénzt.
1: És akkor a személyi kölcsönök világa?
2: Hát a személyi kölcsönök világa meg...
1: Mert ha nem vagyok edukált a banknál, akkor nem vagyok edukált a személyi kölcsönöknél sem. És ahogy mondod, a THM az ott nagyon fontos kérdés.
2: Így van, és szerintem nagyon sokan pont ebből a rétegből veszik föl a személyi kölcsönt a legtöbben, akiknek ugye ilyen alacsony a jövedelmük, mert... A másik dolog szerintem még érdekes, hogy sokan nem tudják mondjuk, hogy a teljes hiteldíjmutató is micsoda, mert mondjuk látják, hogy ennyi a kamat, de nem gondolnak arra, hogy mennyi extra
1: költség van. Még járulékos költség van, igen, a fapados repülőjegy, igen.
2: Így van, és akkor el nem olvassák a papírokat. Igen. Így van, el nem olvassák a papírokat, hanem csak akkor azt aláírják, és akkor később jönnek rá, hogy amikor megjön az első törlesztő, hogy akkor ennyit kell fizetnem.
1: Szóval a Nemzeti Bank adatokkal indultál, bocsánat, csak azt, tehát, és utána?
2: Utána pedig egy kicsit így próbáltam belegondolni abba, hogy milyen lehet így élni, hogyha valakinek ilyen jövedelme van, és pontosan hogyan nézhet az ki. Szerencsére nem vagyok ilyen helyzetben, de kicsit így megpróbáltam belehelyezni magamat, mert gondoltam, hogy úgy jobb lesz megírni ezt a cikket, hogy egy kicsit nekik is szóljon, mert az volt a célom, hogy így edukáljam ezt a közösséget, és talán hozzájuk is eljut. Persze másokhoz is, akik nem így nem ilyen alacsony jövedelemből élnek, de számukra is szerintem hasznos tud lenni egy ilyen anyag.
1: Jó, hát és akkor mire elég? Vagy ez a pénz? Vagy akkor 40%-át fedjük el, ugye, és akkor majd tegyük el, és akkor marad 120, ugye?
2: Igen.
1: Napi életre.
2: Így van.
1: Az napi 3000 forint, 4 mondjuk.
2: Hát
1: igen.
2: Körülbelül.
1: Igen, de abban minden benne van.
2: Abból pedig megélni azért ma Magyarországon nem igazán lehetséges.
1: És akkor nyilván a cikknek végső konklúzió az volt, legalábbis az én számomra, de szerintem így írtad, hogy hát akkor ez álom. Tehát az, hogy önálló lakást, az mindig ugye hozzák az ingatlanosok, hogy hány évén keresztül kell dolgoznod azért, hogy önálló lakásod legyen, hogy Budapesten vagy vidéken. Hát az sok, 10-20-30 attól függ. Most ehhez képest akkor itt ez elképzelhetetlen.
2: Hát nem? Számukra tényleg csak egy álom tud lenni, maximum akkor, hogyha nagyon magas összeget félre tudnak tenni előtte, amiből van önerőjük. A másik érdekes kérdése az pedig az, hogy ha valaki egyedülálló és minimál bérért dolgozik, akkor tényleg számára álom. Hogyha mondjuk van egy párja, aki szintén, vagy mondjuk egy magasabb bérért, akkor már van valami lehetőség.
1: Az, ami összeadódik, igen.
2: Így van, de egyedülállóként, aki ilyen bért keres, tényleg álom marad a saját lakhatás, a saját lakásvásárlás.
1: Azt a cikket tavaly 25 januárjában írtad, azóta sok minden változott, hát változtak az összegek is, ugye? A lakásárak is változtak, azt hiszem a 16%-kal mentek föl talán a lakásárak, vagy valami hasonló egy év alatt. Akkor most mi a helyzet 26 év felezőnél májusában?
2: Hát most még nehezebb a helyzet, mert az ingatlanárak azok tényleg kilőttek, és ott van az otthon start hitel, amiből 50 millió forintot fel tudnak venni, de hogyha valaki ennyit keres, akkor szintén nem jogosult rá még mindig, tehát hogy ő sem tud olyan lakáshitelt sem fölvenni. Talán a megoldás most az lehet így a kormányváltás kapcsán, hogy egy kicsit a saját lakás irányába elindulni a szociális bérlakás programok felé, amire talán a Tiszánál van nyitottság, és talán az egy megoldás lehet ennek a rétegnek, hogyha egy mondjuk Dániához vagy Ausztriához hasonló szociális bérlakás program tudna itthon
1: kialakulni. Hát igen, csak itt a rögzött kötöttségünk Magyarországon meg ebben a régióban sokkal nagyobb, tehát nem lehet összevetni az abban se Angliával, se az északi államokkal, tehát igazából ez nehéz, mert a tulajdonhoz próbálunk mindenképpen ragaszkodni. Tehát
2: nagyon nehéz átütni ezt a falat, hogy ne ragaszkodjanak ennyire ehhez az emberek.
1: A Provident indokolta azt, hogy miért kaptál díjat? Volt valamilyen félefajta indoklás, mert érdekel? Meg egyáltalán az ő viszonyuk ez a témához.
2: Egy rövid indoklást kaptam, annyira nem túl részleteset. Egyrészt azt mondták, hogy a cikknek a szakmaisága volt, ami nagyon felhúzta mind a havidíjaknál, meg a fődíjnál is. A másik pedig az, hogy így a pénzügyi kérdést egy kicsit könnyedebb formában próbáltam megfogni, közérthető formában talán inkább úgy érdemes fogalmazni, és nem nagyon csak a száraz adatokat közöltem, hanem próbáltam egy kicsit értelmezni, és hogy szélesebb réteg számára érthető legyen.
1: A másik cikk, az miről szólt? A másik, szintén havi nyertes volt.
2: Így van, a másik cikk, az pedig arról szólt, hogy mennyire nem képesek a magyarok a megtakarításra, és mennyire rossz a OECD viszonylatban a pénzügyi edukáltság a Magyarországnak.
1: Milyen érdekes ez, ugye? Mert egyébként meg más sem hall az ember, hogy mennyi pénz van az embereknél, mennyi készpénz van otthon, teljesen fölösleges. Egyfelől egy nagy felhalmozás, másfelől pedig, hogyha máshonnan nézem, vagy más adatsorokat néz az ember, akkor egész más következtetése jut.
2: Igen, mert nagyon nagy itthon a vagyonnak a koncentráltsága, tehát nagyon szűk, mondjuk a felső 10% kezében van
1: ennek a vagyonnak. 90%-ot ő körülbelül, ugye? Igen.
2: És a többieknek sokkal kevesebb marad, és a megtakarításra, ha jól emlékszem, nem tudom, pontos adatot mondok, ez pont a Providenttől van, hogy a lakosságnak a negyede nem képes semennyit megtakarítani havi
1: szinten. Hát azt mondják, hogy 2-3 havi pénznek kéne lennie, ugye? Igen, ahhoz, hogy bármilyen váratlan kiadásra, oda kéne eljutni egyszer a világ boldogabbik felel, azért ilyen megtakarításra mindenképpen rendelkezik. Nehéz dolog ez, mert azon gondolkoztam, mik hallgatlak, hogy az Economics-ban újságírója vagy, én meg itt a Trend FM gazdasági rádiónak vagyok a munkatársa. És beszélünk edukációról, pénzügyi tudatosságról, kamatokról, de most éppen JTM-ről, meg TAM-ről, sok mindenről. Csak közben, aki minket olvas, vagy minket hallgat, az nyilván ezekkel nagyjából félig meddig tisztában van. Aki meg nem, az meg nem ezeken a csatornákon keresztül lehet valamilyen módon általában elérni. Most nem akarok senkit kizárni, mert lehet, hogy pont ezek az emberek vannak, akik ezt a téged olvasnak, vagy minket hallgatnak. Szóval ez egy elég komolyan ördögi körnek tűnik a számomra.
2: Igen, és rendkívül nehéz bevonni egy zsákfaluból valakit, hogy olvassa el ezt a cikket, és tényleg érdekelje a téma, mert a legtöbben szerintem itt pont úgy vannak vele ezekben a rétegekben, hogy jaj, nekem úgyse lesz jobb, nem fog történni semmi, akkor most én erről miért olvassak? Pedig lehet, hogyha elolvasná, és egy kicsit jobban tisztában lenne a témával, akkor utána könnyebben tudna ilyen döntéseket hozni, még ilyen alacsony jövedelemből is.
1: Mit gondolsz, hogy mivel vannak legkevésbé tisztában azok az emberek, akik minimálbér alatt keresnek, vagy minimálbért keresnek, és mondjuk bármilyen módon hitelhez folyamodnak, akár személyi kölcsönhöz, akár banki hitelhez.
2: Szerintem pont a cikknek az alapját, amiatt azt hiszem, ezen nagyon kevesen voltak tisztában, hogy van egy ilyen korlát, mert szerintem azt gondolják sokan, hogy így a bank valami alapján mondja, hogy most akkor te megkapod a hitelt, vagy nem. De azzal, hogy ez pontosan, hogy történik ezzel a folyamattal, szerintem nincsenek tisztában. Mert annyira a személyi kölcsönökben, meg a gyors kölcsönökben vannak szocializálódva ez a réteg, mert hirtelen kell nekik a pénz, vagy fizetési előleget kell felvenniük, mert ugye nem elég hónap végén, már kell újra a pénz. Szerintem ez lehet talán a dolog, amiben nincsenek tisztában.
1: Mind dolgozol most?
2: Most kiberbiztonság van a fókuszban.
1: És a pénzügyek?
2: Pénzügyek, igen.
1: Pénzügyek és kiberbiztonság.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Balázs, az Economics újságírója, a Provident sajtódíj éves díjazottja, láthatatlanokért pályázat fődíjasa, nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni, a Minimálbéresek című cikkel nyertél. Gratulálok és köszönöm, itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: bella ragazza. Americana, eh?
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Keresztény Demokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani, belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy orvosnak a saját betegsége a legnagyobb tanítója? Mit változtat meg az emberben, ha egyszer nem ő áll a vizsgálóasztal egyik oldalán, hanem betegként kerül a rendszerbe, és hogyan lesz ebből egy újfajta gyógyítói szemlélet? Ma egy férfi vendégem van itt a stúdióban, nagyon is indokoltan. A stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, aki egyébként 3 gyermekes édesapa, orvos családból érkezett, sok mindent elmond majd még róla. Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek.
1: Ismerjük régóta egymást, innen a tegeződés. Nála tényleg nem egy véletlen döntés, hogy orvos lettél, mert hogy orvos családból érkezel, édesapád szülész nőgyógyász volt, édesanyád pedig dr. Sav Zsuzsanna, ő patológia és korszövettan, azon belül is a citológia elismert szakértője volt. Volt benned valaha ellenkezés, hogy orvos legyél, vagy ez egy egyértelmű út volt?
2: Nem volt más választásom, ez egy egyértelmű út volt. Nem is tudtam más irányba gondolkozni, annyira meghatározó volt a gyermekkoromban, a fiatal felnőtt koromban, amit láttam, és ahogyan ők az élethez, illetve a munkájukhoz álltam, hogy úgy gondoltam, hogy ez a pálya nekem adott, és nem is döntöttem másképp.
1: Sokszor van olyan helyzet, hogy az ember egy picit tart tőle, hogy tudja ő is ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan kiemelkedően azt az adott szakterületet csinálni. Ilyen félelem vagy érzés volt benned, hogy tudod ezt te is ugyanolyan jól csinálni?
2: Hát édesanyámnál azért ez egy nagyon nehéz feladat.
1: De nem ezt véletlenül kérdezem.
2: Igen, mert gondolom, hogy belenyúltál a pszichológiai pontomba. Nem azt a területet választottam, amit ő csinált. Ő egy rendkívül okos asszony volt, nagyon sok elismerést gyűjtött be, díjat, elsőre tudom mondani, tehát most is ugye egy pakolás kapcsán körülbelül, nem tudom, 8-10 dobozt nem tudok hova tenni, mindenféle érmékkel, díjakkal, mondtam is a gyerekeknek, hogy ne legyetek túl okosak, mert a gyerekeitek nem fognak tudni hova pakolni. Biztos, hogy ez egy nem egy félelem volt, ez egy olyan dolog volt, amit láttam, tudtam, és el is tudtam fogadni, mert...
1: És motivált, gondolom.
2: Mindenképpen megvolt egy motivációs szint, de tudtam azt, hogy egy bizonyos tudásszint felett nem fogom überelni. De ezt így az ember elfogadja, tudja, és ő nagyon sokat tanított engem. Tehát, hogy a gimnáziumi éveimtől kezdődően, ugyanis én második gimnáziumtól Ausztriába tanultam, ő kint is dolgozott, és úgy gondolta, hogy meg kell tanulnom németül, abban az időben nagyon fontos volt a német nyelvtudás, mert mai napig ebből profitálok, mind a kongresszusokon, mind pedig az oktatásban, a német oktatásban, és tehát a gimnázium éveimben is segített, biológiát tanultunk együtt az egyetemen, számtalanszor a patológiát, azt fönn a Normafán tanultam meg, elmentünk sétálni, és felmondta, mint Hippokrátesz. És én ott tanultam meg a patológiát, és talán a legjobb, az egyik legjobb szigorlatom volt az egyetemi éveim kapcsán.
1: És később együtt is dolgoztatok?
2: Kutatásokban együtt dolgoztunk, hát azt tudom mondani, hogy ő egyengette az utamat a klinikai, illetve az elméleti kutatásokban, és megmutatta azt az irányt, amelyet egyrészt képviselni kell, hogy meglegyen az a minőség, kettő pedig, hogy azért egy fiatalnak igenis kell, hogy legyen egy olyan mentora, aki nap mint nap tud neki segíteni. Én ebből nagyon sokat tanultam, és remélhetőleg én ezt át fogom tudni adni mind a diákjaimnak, mind a gyerekeimnek.
1: Egyébként mi volt az, ami már nagyon fiatalon megérintett ebben a világban? Ott voltál az orvosi egyetemen már, sőt, ott voltál az első gyakorlati helyzetekben.
2: Hát a legelső az, hogy láttam, hogy ők mennyire fontosak. Tehát az, hogy abban az időben orvosnak lenni egy nagyon kiemelkedő dolog volt, és főleg ahonnan ők jöttek, és az a küzdelem, hogy ők orvosok lehettek, az egy nagyon szép út volt. Tehát nem az ölükbe zuhant, pedig édesem kitűnő tanuló volt, és mindenféle díjat már akkor is összeszedett, de nem volt olyan egyszerű akkor az egyetemre bekerülni. az, hogy láttam, hogy ők mit tesznek az emberekért, független attól, hogy most nem a munkaidőben, hanem este vacsora közben átbeszélték a betegeknek a citológiai eredményét, a daganatos kórképet. Tehát azt láttam, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, hanem este 8-9-ig vacsoránál is tovább
1: folytatja. Ez egy hivatás.
2: Ez abszolút náluk, ez abszolút egy hivatás volt.
1: Most a szülésznőgyógyász szakmánál maradva, ugye ott van a diagnózisok, várandóság, veszteségek, újrakezdés, tehát nagyon sok dolog megérint ebben a helyzetben, és itt nekem a felelősség jut az eszembe, ez nem csak orvos lesz, ez sokkal több annál.
2: Hát óriási a felelősség. Ez egy olyan szakma, ahol talán a legnagyobb felelősség rajtad van, mert két ember van, nem csak kettő, hanem sokkal több, mert a család is, akiért felelsz, és azért tudjuk, hogy nagyon sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát mindent jól csinálsz, és mégsem úgy sikerül, ahogy ezt mindenki szerette volna.
1: És ugye a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben találkozol a nőkkel.
2: Igen, ezt is meg kell tanulni. Ezt akkor, amikor én egyetemre jártam, bár jártam nőgyászati pszichológiára még az egyetem alatt, de nem nagyon tanították meg. És ez hosszú évek kellett, hogy elteljenek azzal, hogy az ember megtanulja, hogy tud igazából nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segíteni, hogy tud egy szülést átbillenteni, hogy tud ott lenni akkor, amikor nagyon nehéz ott lenni, gondolok itt mondjuk egy tragédiánál, és biztos vagyok benne, hogy az ember, ahogy fejlődik és érik tragédiák, azzal jobb orvos lesz.
1: Az első szülés, vagy az első nehéz helyzet, vagy az első veszteség, ezek így megmaradnak?
2: Nekem a mentőzésből nagyon sok már megmaradt, mert ott tényleg drámákat éltem át minden szempontból, és ott éreztem először viszont azt, hogy mi van, hogyha segíteni tudsz, milyen egy újraélesztés, mi van, amikor visszaadod valahogyan valakinek az életét, és ez egy eufórikus érzés volt. Tehát, hogyha gondolnom kell dolgokra, akkor mindig próbálok a jó dolgokra gondolni, és a rossz dolgokból pedig tanulni, azt a tudást, amit akkor adott esetben elkövettem, mondjuk hibaként, azt tovább tudjam adni olyanoknak, akiknek szüksége van rá, és hogy esetleg ők ne kövessék el ugyanazt a hibát. Nem hiszem, hogy létezik olyan orvos, aki nem hibázott valaha. Ez egy nagyon nehéz dolog és kérdés, tehát hogy itt úgy gondolom, hogy ebből is építkezni kell, és jobbnak kell lenni. És az összes tragédia, ami személyesen ér engem, vagy a szakmámba, az építő jellegű legyen, és az egy meghatározó legyen, és azt szerint próbáljam a következő szakmai életemet folytatni.
1: Mit jelent számodra a születés, a születés csodája?
2: Hát ez egy gyönyörű dolog. Én valószínűleg részben ezért is lettem szülésznőgyógyász, mert hát ezt átélni, és ezt én mindig átélem olyanokkal, akik jönnek hozzám medikusként, és még nem láttak szülést. És az ember újra abba az állapotba kerül, és amikor látja azt, hogy a 5. éves vagy 6. éves medika elsírja magát, és teljesen elérzékenyül egy születés kapcsán, akkor te is ugyanúgy ezt újra átéred, mint az első. Talán azt mondom, hogy az első szülésvezetésemnél én nem is tudtam átélni, mert annyira izgultam, és annyira szakmaiság volt, hogy ezt az ember csak úgy később főleg...
1: Hogy ezt jól csinálja.
2: Igen, meg hogy amikor ismerősök, barátok, távoli vagy családtag szül nálad, akkor aztán tényleg át tudod élni a lelki oldalát az egész folyamatnak.
1: A saját gyerekeid születésénél csak mint édesapa, vagy kvázi mint orvos voltál jelent?
2: Csak mint édesapa. Szigorúan csak mint édesapa, nem. Én úgy gondolom, hogy ez ott az embernek el kell tudnia engedni, és tudni kell olyanban megbízni, aki tudod, hogy mindent jól fog csinálni.
1: Egyébként mitől érzi magát szerinted egy nő biztonságban, egy rendelőben, egy műtőben, egy szülőszobában?
2: Hát kezdeném akkor a szülőszobán, illetve az intézményben. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha a körülmények és az emberek, akik körülveszik, azok empátiával és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Ezt azért én úgy gondolom, hogy egy hölgy egyből megérzi, hogy őt hogy kezelik, illetve milyenek a körülmények, amik körbeveszik, és adott esetben egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy érintés, az nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a bizalmat, azt meg kell szereznünk, és amikor megszereztük a paciensünk bizalmát, akkor abból lehet építkezni. És ez neki biztosan ad egy olyan erőt, amivel sokkal könnyebb lesz egy adott esetben egy nehéz helyzetből, vagy benn tovább lépni.
1: Mitől félnek leginkább a nők ilyenkor?
2: Kiszolgáltatottság szerintem. Ugyanúgy, hogy bárki más, aki egy kórházba kerül, hogy egyrészt, hogy ha már rossz az antré, tehát, hogy ha már nem egy kedves mosolyjal indul, vagy nem egy kedves szóval, hanem egy elutasító, megint mit keresít című mondattal, akkor már ott elveszíti a bizalmát, én úgy gondolom.
1: Már a kontrollt elveszítjük. Vagy a kontrollt
2: átadjuk. Ezt is meg kell tanulni, igen. Nem veszítitek el a kontrollt, csak segíteni kell azt a kontrollt pozícionálni. És hogy egy picit nekünk az a feladatunk, hogy téged egy olyan irányba tereljük. Szülés kapcsán azért ez egy jó szülésznőnek a feladata, és általában ők meg is valósítják. Amikor mondjuk engem egy paciens ismer, és úgy történik a szülés, akkor könnyebb, mert régóta ismerjük egymást, tehát tudom azt, hogy őt mivel tudom motiválni, mivel tudom megnyugtatni, és milyen útra tudom terelni, hogy ne történjen baj adott esetben, vagy abból a helyzetből, abból a pontból, amiben beleragadtunk, abból ki tudjunk szakadni.
1: Beszéljünk arról, hogy férfi orvos, női orvos. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt gondolom, a legfontosabb a szakértelem. De ennek mennyi jelentősége van szerinted?
2: Hát ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a paciensektől. Amit én látok, tendencia, egyre több a női orvos, ami női nőgyógyász, orvos is különben, ami jó dolog. Mindenhol külföldön ez egy női szakma volt, Magyarországon volt.
1: Ez egy abszolút férfi domináns szakma.
2: Itthon.
1: Volt. Igen, azért is kérdezem.
2: De volt, most már nem. Most már, hogyha megnézzük azt, hogy a fiatal nőgyógyászok, vagy fiatal orvosoknak a felvétele, hát az most már domináns a hölgyek. Ez régen volt. A helyzet miatt, amiatt a protokoll miatt, vagy nem is protokoll, hanem amiatt a szokás miatt, hogy azért 365 napban készen létben lenni.
1: 0-24,
2: az nem egy családbarát munkahely. Igen. És ez az, ami befolyásolja. Ezért volt szerintem inkább férfi dominancia, mert azért még mindig, bár tudom, hogy megváltoztak a viszonyok, de hát azért a gyerekeknek az édesanyjuk az, akinek otthon kell lenni éjjel-nappal, sokkal jobban elfogadják nálunk is a gyerekek azt, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy mint hogyha a feleségem nem lenne otthon.
1: Mi az, amit a nők tanítottak meg neked ez alatt, a sok ezer szülés alatt, meg ez a sok munkaóra alatt, amin eddig túl vagy?
2: Hát nagyon sok mindent. Biztos, hogy sokkal empatikusabb lettem, mint voltam korábban. Ez egy óriási lecke, és egy kicsit úgy gondolom, hogy bár az ember az évek során keményedhet, és biztos, hogy valamilyen szinten keményedik.
1: De gyakorlatiasabbá válhat.
2: Gyakorlatiasabb is lettél, de engem meg pont az, hogy ez a sok-sok-sok tapasztalat vitt egy olyan irányba, hogy mindenkihez úgy érzem, hogy nem mindenkihez, de sokkal több hölgyhöz megtalálom az utat, mint korábban megtaláltam.
1: Azon túl, hogy beszélgetünk a születés csodájáról, a nőkről, a nők élet különböző élethelyzeteiről, beszélgetünk az immunrendszer helyzetéről, támogatásáról, olyan élethelyzetekről, amikben maga az orvos is lehet, hogy egy picit megáll és elgondolkodik. És a te életedben is, Gábor, volt egy ilyen, hogyha megengedett, hogy ezt behozzam, amikor te beteg lettél a te életedben, és ez egy autoimmun betegség volt. Mit éltél át akkor?
2: Nekem ez nagyon korán kezdődött. 18-20 éves koromban kezdődött, 20 évesen diagnosztizálták. Én azt tudom mondani, hogy ezzel együtt nőttem föl. És egy krónikus betegség nagyon befolyásolni tudja a te lelkiállapotodat, a testi állapotodat, az, hogy milyen ember leszel, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát 20 éven keresztül én ennek a csapdájában voltam. Nem tudtam kiszakadni.
1: De közben egyébként 0-24-ben dolgoztál.
2: Igen, próbáltam mindent is csinálni, tehát ez egy óriási megterhelés volt, és óriási, tehát azt tudom mondani, hogy 200%-on kellett nekem pörögni, hogy tudjam azt hozni, amit hogyha nem lett volna, úgy gondolom ez a megbetegedés minden szempontból.
1: Amit elvártál magadtól.
2: Igen. És ez mind magánélet, mind szakmailag. Tehát ez elég nehéz időszak volt, egy 20-22 év.
1: És volt egy pont, amikor meg kellett állnod?
2: Nem, hanem volt más választásom. Tehát eljutottam egy olyan állapotig, amikor már az a sok-sok gyógyszer, amit kellett szednem, nem segített. Különben igazából soha nem segített, csak hol a tüneteket egy picit elnyomta, akkor volt egy-két hónap, amikor tök jó tünetmentes voltam, és akkor kezdődött minden előről, és mindig mentem lejjebb, mindig mentem be a gödörbe. És annyira benn voltam már a gödörbe, hogy nagyon sok gyógyszer mellett nagyon-nagyon nem voltam jól.
1: Miközben sportoltál, miközben mindent
2: megpróbáltam megtenni, tehát azért tehát tényleg úgy éltem, hogy mintaszerűen, tehát hogy sportoltam, én akkor azt hittem, hogy egészségesen étkezek.
1: És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg, ez nálad is így volt? Vagy nem. Te azért tudatosan próbáltál hát, tenni a magadért? Belenőttél?
2: Belenőttem, tehát hogy én mindig elfogadtam mindent, amit mondtak, viszont 40 éves koromra meg úgy döntöttem, hogy akkor a saját sorsomat én fogom irányítani.
1: Tehát idáig, és nem tovább.
2: Így van. És akkor elnéztem, hogy oké, most már mindent kipróbáltam, nézzük meg, hogy mi az, amit még nem próbáltam ki, és minek van klinikai relevanciája. Magyarul találok olyan bizonyítékot az orvosi irodalomba, ami engem segíthet. Azokon kívül, amit eddig csináltam, mert ez nem volt hatékony.
1: Elkezdtél kutatni akkor?
2: Elkezdtem utána menni, kutatni, mit lehet csinálni, és én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. A teljes értékű növényi táplálkozás arról szól, hogy nem eszel állati eredetű fehérjét, csak növényi tápanyagot. És nagyon érdekes módon elkezdtem csinálni, és 3 hónap alatt jelentős változás mutatkozott.
1: Kezdted elhagyni a gyógyszereket?
2: És el is kezdtem hagyni a gyógyszereket, és nagyjából az utolsó gyógyszert az 9 hónap után tettem le, de úgy gondolom, hogy már előbb letettem volna, de pszichésen nem mertem. És ez volt, ugye, most leszek idén 50, tehát ez most már 10 éve volt.
1: Mit szűrtél le ebből orvosként? Mert hogy nyilván van egy magánember, akinek van egy egészségügyi problémája, de ott van az orvos egy másik szerepkörben, aki lát csomó élethelyzetet, csomó hasonló vagy más betegséget, amiben lehet, hogy pont ez a megoldás lehet.
2: Ezt elkezdtem, mivel úgy gondoltam, hogy addig én erről nem beszéltem, erről a betegségről, csak a
1: nagyon legszűkebb
2: családom és a legjobb barátaim tudtak erről, más senki nem tudott. Egyrészt kinyíltam, tehát hogy tudtam róla, tehát azt, hogy itt beszélek, tehát elkezdtem beszélni róla, azért, mert ezt a negatív élményt át tudtam formálni, és egy pozitív valósággá vált. És úgy gondoltam, hogyha nekem segített, akkor lehetetlen, hogy másnak ez ne segítsen. És elkezdtem fokozatosan bevezetni a gyógyításomba. Nem azt mondtam, hogy valaki hagyja el a gyógyszert, csak annyit csináltam, hogy elmeséltem a történetemet. Mm-hmm. Senkit nem akartam meggyőzni, csak egyszerűen hallgassák meg, hogy
1: ez is lehet egy út.
2: Igen, és hogy én mit éltem át, és hogy mi lett belőle. És aztán ez egyre inkább úgy láttam, hogy ez hatással van a betegségekre, a pacienseimre. És miután az ember, ez egy akkora motiváció nekem, tehát hogy 20 év után te meggyógyulsz valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy soha az életben nem fogsz meggyógyulni, utána olyan motivációt kaptam, hogy a falat is át tudom törni, hogy bebizonyítsam azt, hogy ez működik, és hogy igazam van.
1: Elkezdted akkor ezek szerint kutatni?
2: Igen, elkezdtem kutatni, most már az egyetemen is, ugye ez egész, mondjuk úgy, hogy manapság úgy hívják, hogy életmód, orvoslás.
1: Tehát erről most egyre többet hallunk.
2: Egyre több, szerencsére.
1: Longevity-ről igen, egyre többet hallunk.
2: Ki hogy nevezi, hogy longevity, igen, ez már egy kicsit elcsépett, meg kimélyek a mellettünk lévő edzőterem, az is longevity edzőterem, tehát ezt nem szeretem ezt a szót használni, de valóban ez mondjuk így, hogy longevity, mert hogy az, hogy én mennyire tudom fiatalon tartani a szervezetemet, a sejtjeimet, az határozza meg, hogy a krónikus megbetegedések mikor jönnek, vagy egyáltalán jönnek-e? A saját beteg, én korán lettem beteg, tehát ezt még nincs megoldva, hogy akkor most ez egy korai, vagy a sejtjém elkezdtek öregedni, és egy krónikus gyulladás alakult ki. Viszont ezt a krónikus gyulladást, a 20 éves krónikus gyulladásos folyamatot a szervezetembe vissza tudtam fordítani.
1: És méghozzá ehhez képest egy igen rövid idő alatt.
2: Így van. És én most jobb biológiai állapotban vagyok, mint voltam 20 évesen. Tehát mi ez, hogyha nem anti-aging? Ez az igazi longevity. Tehát, és hogyha ezt be tudjuk vezetni a mindennapjainkba, a nőgyógyászati kórképekbe, akkor számos olyan krónikus megbetegedés van, mint például az endometriózis, amiben igenis lehet segíteni, és meg lehet fordítani a folyamatot. Nincs erre még evidencia, bizonyíték,
1: És akkor még nem beszéltünk a meddőségről, a perimenopauzáról, a menopauzáról, tehát hogy...
2: Miomákról.
1: Humán
2: papillomavírusról.
1: Tehát sok olyan eset lehet...
2: Lehet,
1: lesz hasznos.
2: Amiben hasznos, ezt el kell kezdeni, be kell bizonyítani, és el kell kezdeni csinálni. Mi az egyetemen most sok projektünk van, és elindultunk ez irányba, hogy ezt elkezdjük kutatni, és most már vannak olyan számaink, nem evidencia alapú, de vannak olyan számaink, ami egy tendenciát mutat arra, hogy ez endometriózisban is sikeres lehet.
1: Ez kizárólag az étkezésről szól egyébként, vagy ez azért ennél több? Mert hogyha ez, akkor már rég fölírták volna csodaszerként, hogy 9 hónapig ne egyél húst.
2: És nem is azt mondom, hogy utána az világéletedben nem ehetsz többé húst, vagy nem ehetsz állati eredetű fehérjét, mert én is visszatettem, visszatudtam tenni. Nem állandóan, de ritkán most már én is megengedem magamnak. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, hogy nem egy dolog oldja meg, és nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki egy kicsit más. Mindenkinek egy kicsit más kell. Tehát, hogy nem tudunk sémákat rátenni, tehát nem tudom azt mondani, hogy most fáj a fejed, adok egy algopirint, az neked is elmulasztja, meg nekem is. Igaz, hogy neked lehet, hogy kétszer annyi idő petelik, mint nekem, de hogy egy kicsit mások vagyunk. Tehát ez az egész életmód, ez megint specifikusan egyénre kell szabni. Nem lehet mindenkinek ugyanazt a sémát felírni. De az alap az ugyanaz, tehát az étkezés az adott. Tehát vannak alappillérek. Az étkezés, a mozgás, ami nagyon fontos, a sport, a lélek, az, hogy egyensúlyban legyünk, hát tudjuk azt, hogy a stressz az mit tud okozni, és milyen krónikus megbetegedéseket, daganatképződésekhez vezethet. És ami nagyon fontos, és keveset beszélünk, de ez picit a lelki állapottal függ össze, de én úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok. Az, hogy, és ez egy dolog, hogy biztonságban érezd magad. Tehát, hogyha te egy olyan családban vagy, olyan barátaid vannak, akik ott vannak melletted, és érzed azt, hogy bármi történik a világon, te biztonságban leszel, akkor ez egy olyan löketet ad.
1: Tehát ez egy megtartó erő.
2: Abszolút megtartó erő. Tehát, hogy nem nincs egy gyógyír, hanem ezeket pont ez a lényeg, hogy ezt egy kis csomagba kell megvalósítanunk.
1: Személyre szabottan meg kell találni, hogy kinek mi lehet hatásos akkor ezeknek az alap gondolatok mentén. Folytassuk innen, és bocsánat, hogy belét folytottam a szót, de sok mindenről kell itt még beszélgetnünk, viszont most egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát azért említettem itt azt, hogy HPV specialista vagy, mert hogy nagyon sok éve foglalkozol már a humán papilloma vírus okozta megbetegedésekkel a hölgyek esetében. Én úgy tudom, hogy a HPV centrum létrehozásában is volt szereped. Mi az, amit te viszonylag korán felismertél, ami miatt ezzel nagyon korán itthon Magyarországon az elsők között kezdtél el foglalkozni, és mit változott ez a helyzet időközben?
2: Nem első között kezdtem el foglalkozni, inkább nevet adtunk a gyereknek, azáltal, hogy létrejöttek a HPV centrumok, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és hát ez még mindig formálódik, és még mindig nincs exakt irányelv. Ugye az, hogy a humán papillomavírus hogy alakul ki, azt már tudjuk, mit okoz. Vagy hát nem, hogy hogyan alakul, hogy mit okoz, azt tudjuk, és a különböző kezelési módok is egyre inkább előttünk vannak.
1: Nagyon sokat hallani most már ugye az oltások szerepéről, kifejezetten a 13 éves korosztály esetében, fiúk, lányok esetében, illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan 16-os, 18-os, és talán te jobban el tudod mondani, hogy milyen vírusok, amelyek kifejezetten rákkeltőek.
2: Ugye két nagy csoportot különítünk el.
1: Fontos azért elmondani, hogy a
2: vannak az alacsony kockázat és a magas kockázat típusok, és úgy, ahogy mondtad, ugye a kiemelkedő a 16-18, a méhnyakdaganatok több mint 80%-ában ez a két típus van, de ugye számos egyéb típus, a 31-33-53, tehát nagyon sok olyan egyéb magas onkogenitású vírus van, nagyjából 20-25 ilyen típust ismerünk, ami nekünk nőgyógyászati szempontból fontos, és daganatot okozhat, de azért kiemelném, hogy nem csak nőgyógyászati szempontból, mert mindenhol a laphán van, ez a vírus, ez daganatot tud okozni. Tehát szájgarat, végbél, női nemi szervek, akár a szemérem testen is, tehát mi most a méhnyakrákról beszélünk, de hogy ez nagyon sok helyen tud problémát okozni, és megbetegedést okozni. Az, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy miért nem tudja valaki legyőzni a vírust, és miért tudja valaki legyőzni a vírust. Azt mondjuk nagyjából, hogy az ember fiatalon három szexuális együttlét kapcsolat után már biztos, hogy fertőződött a humán papilloma vírussal.
1: Tehát valami mindenki, igen, elkapja, de nem mindenkinél okoz tünetet.
2: Így van. Tehát nagyjából az, hogy 90%-ban eliminálni tudja a szervezet. Tehát azt jelenti, hogy 10% marad, akinél valamilyen oknál fogva ez nem megy végbe. Valamiért az immunrendszer az nem tudja teljesíteni, amit teljesíteni kell. Most a kutatások azok abszolút azt mutatják, aztán lehet, hogy később ez más lesz, de én is ezzel foglalkozom részben, hogy mi az, ami befolyásolja, és mi az, amit mi befolyásolni tudunk. Ugye van egy genetika, az meghatározott, és amiről most szó van, meg az egész longevity, hát ez az epigenetikáról szól. És egyre inkább azt tudjuk, hogy az epigenetika, a külső hatások, az, hogy én bizonyos géneket mi, hogy kapcsolok be tudok kapcsolni, vagy ki tudok kapcsolni, az befolyásolni tudom. Én a mindennapjaimmal is például, és ezért nagyon fontos az életmód, amiről beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos, és egy bizonyíték erejű. És elkezdtük kutatni, hogy milyen szerepe lehet a hüvei mikrobiomnak a human papillomavírus eliminációjában, vagy megmaradásában. És számos vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos kórokozók, amelyek megváltoztatják a hüvei mikrobiomot, és akkor itt hagy, tehát a hüvei mikrobiomot nem lehet a bélmikrobiom nélkül tekinteni. Tehát ez az a probléma szerintem, hogy nagyon szétválasztottuk a dolgokat, és meg kell próbálni megint az embert, mint Hippokrátesz, egységében nézni. És itt a hüvei és a bélmikrobiomot nem lehet ketté választani. Szóval most itt ez irányba is mennek
1: ez
2: a kutatások.
1: Ez az a nagy változás, amiről beszélhetünk, így az elmúlt akár 20 éves távlatot, hogyha nézzük.
2: Hát igen, az elmúlt 20 év talán a vakcina, ami egyértelmű, ami hogy a megelőzésben nagyon volt, fontos. Igen. Igazából most az elmúlt években van ez, hogy a hüvei mikrobiom hogy befolyásolja a már meglévő humán papilloma. Egyelőre a vakcina az azt tudjuk, hogy megelőzésben segít, bár vannak kutatások, ami az eliminációba is a hatását azt mutatják, de egyelőre erről még nem beszélünk.
1: És hát azért nem menjünk el a szűrések fontossága mellett. Szülésznőgyógyászként, nőgyógyászként itt kifejezetten azt gondolom, hogy ezt megerősítheted.
2: Abszolút. Tehát ugye van a prevenció. A prevenció az, hogy hivatalosan 3 évente, ugye 18 és 65 év között kell menni szűrésre Magyarországon. Én ezt egy picit sűrűbben szoktam javasolni. És vannak különböző dolgok, amiket tudunk szűrni. Tehát tudjuk a citológiát le tudjuk venni, tehát a rákszűrést tudunk csinálni, amikor sejteket mutatunk ki, ugye egy tárgylemezre kikenve, vagy most már ugye egy folyadékba beletéve, és a patológus, citológus megnézi ezeket a sejteket, hogy van-e gyulladás, van-e olyan elváltozás, ami egy daganat előtti állapotot igen. mutathat, és akkor megjön a HPV tipizálás lehetősége is, hogyha azt látom, hogy van valami kóros rész, akkor megnézem, hogy van-e HPV, milyen típusú HPV van, és akkor túlmegyek, mert most már vannak molekulárbiológiai vizsgálatok is, amik mondjuk úgy, hogy sejtszinten nézik meg, tehát olyan fehérjéket mutatunk ki, most gyorsan elmondom, P16, NINK4, AKI67, ezek olyan markerek, amik segítenek abban nekem, hogy eldöntsem, hogy ez a folyamat, ez egy rosszabb irányú folyamat, vagy megnyugodhatok, mert valószínűleg a szervezet le fogja győzni. És akkor persze még vannak metilációs tesztek, ugye ez is nagyon fontos, amelyek mind-mind segítenek engem abban, hogyha gondolj, most akkor teljesen gyakorlatias leszek, ott egy 26 éves hölgy. Még nem szült. Megcsináljam-e neki a konizációt, ugye az a kúp alakú kimetszés a mészájról, amivel esetleg befolyásolhatom az ő későbbi terhességét, vagy terhességvállalását, vagy adott esetben egy koraszülését, vagy nem kell még megcsinálnom azt a beavatkozást. Tehát nekem ebben segítenek ezek az eljárások, és hogy a szűrés minél inkább pontosabb legyen.
1: Nagyon sok mindenről beszéltünk, arról, hogy végig kíséred, Gábor, a nők különböző élethelyzeteit, és nagyon sok elakadást, nagyon sok problémát látsz, ami, ahogy te magad is rájöttél a saját esetedben, sok minden megelőzhető, vagy visszafordítható, csak jól kell csinálni. Viszont amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy egyénileg kell ezt csinálni. Vannak, azt mondtad, olyan alap dolgok, amelyek segíthetnek, ilyen például az étkezés, azon belül is mondjuk egy böjtölés. Ezt hogyan képzeljük el?
2: Ugye a böjtöléssel akkor kerültem kapcsolatba, amikor 10 évvel ezelőtt sikerült kijönni ebből a krónikus állapotból, és akkor elkezdtem utána tényleg kutatni, és én azt találtam egy nagyon jó módszert, ami professzor Walter Longo nevéhez fűződik, ez a FMD, Fasting Mimicking Diet, böjtöt utánzó diéta. Ez azért nagyon jó, mert én is ezt csináltam, bár akkor nem tudtam, hogy ezt csinálom, ő már 25 éve kutatja ezt a területet. Én ezt abszolút saját magam jöttem rá, hogy ez egy hatásos módszer. Én is azon voltam, hogy nagyon leviszem a kalóriamennyiséget, csak növényéretű étrendet eszem, nagyon sokat sportoltam, lelkileg is helyre tettem magam, és nagyjából ez vezetett az én, úgy gondolom, hogy gyógyulásomhoz. A böjtöt utánzó diétának a lényege az az, mint a böjtöknek a lényege, hogy létrehozok egy állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy autofágia. Az autofágia az állapot, amikor a szervezetem nem jut elég energiához, és elkezdi a senesz azokat a öreg, nem jól működő sejteket felemészteni, azokat a nem jó fehérjéket, enzimeket megemészteni, a sejten belüli kis kukát, a lizoszomot kiüríteni, amelyek utána a normál szöveti működéshez elengedhetetlen. Tehát megszüntetem azt a krónikus állapotot, ami a szövetekben jelen van.
1: Hát most ideig elhangzott, ugye, hogy inkább növényi alapú, vagy először kizárólag növényi alapú étkezést folytattál, illetve kevesebbet ettél, de mondom, itt sem ért még véget, hogy mikor eszel, mennyit
2: nem.
1: eszel.
2: Tehát az FMD-nek a lényege, ez egy 5 napos program, különben 5+1 napos, amikor első nap, tehát ez egy teljes értékű növényi táplálkozás. Nincsen állati eredetű fehérje. Első nap egy 1100 kalóriát viszel be, és utána a következő napokban olyan 700-800 kalória között mi általában kicsit megemeljük 800, mert majd ennek is elmondom az okát, 800 kalória egészen az 5. napig, és a 6. nap pedig jön a visszatöltés. A 6. nap ott már 1700 kalória van, és ott megjelenik az állati eredetű fehérje, ez pedig a hal. És lehetőleg olyan hal, aminek magas az omega 3 zsírsav tartalma, és megjelennek különben a gyümölcsök is, mert addig nincs igazából az 5 napba gyümölcs, ugye nincs cukor. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy abban az 5 napban igazából nincsen, van szénhidrát, mert nagyon fontos, megváltoztatjuk az egész ugye fehérje, zsírok és a szénhidrát viszonyát, a fehérje megy le a legaljára, tehát alig van fehérjefogyasztás, van, de mondjuk a növényi zsírhoz képest kevés, és természetesen a szénhidrát az nagyon fontos, tehát az kell, de ez egy olyan meghatározott mértékben, hogy elindítsuk ezt a hatást, amit mondtam, ezt az autofágiát.
1: Azt gondolom, ezt senki ne egyedül otthon próbálgassa.
2: Nem, hát ez mindenképpen azért...
1: Ez nagyon fontos, azt gondolom, hangsúlyozni.
2: Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy gondolom, hogy utána már lehet, de legyen egy útmutatás, legyen pár alkalom, amikor valaki
1: folyamat.
2: Segít, megtanulja, hogy nála hogy működik, nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát ezek mind olyan fontos momentumok, amivel utána később fogja tudni csinálni, de meg kell ismernie magát, és hogy ez hogy hat. Mi a lényege? A lényege az, hogy ugye beindul az autofágia. Azt kell tudnunk, hogy a krónikus megbetegedésekben és a daganatban vannak bizonyos jelátviteli rendszerek. Ezek a jelátviteli rendszerek, ezek sokszor feleslegesen aktivizálódnak, illetve fokozódnak. Ha én ezeket a rendszereket csendesíteni tudom, akkor nem indul be az a burjánzásos folyamat, az a gyulladásos folyamat, ami különben beindul, hogyha mondjuk én nagy mennyiségben fogyasztom. Miről is beszélek? Egyrészt 3 olyan dolog van, ami befolyásolja itt ezeket a működéseket. Az egyik, az az mTOR. Ez a mechanistic target of rapamicin. Ez van 2 nagy komplexum, és hogyha ez fontos például a protein szintézishez. De egy bizonyos idő után neked már nem kell a protein szintézis. Illetve, hogyha te nagyon sok állati fehérjét eszel, akkor ez nagyon elkezd termelődni. És mihez fog vezetni? Ugye sok-sok-sok sejt fog kialakulni, és az meg, ahogy már korábban beszéltünk róla, egy rossz sejtvonal indul el.
1: Egy korábbi mondatodat idézném, orvosként kezdtem, betegként változtam meg, most pedig gyógyítóként szolgálok. Miért fontos ez a mondat számodra?
2: Beszéltünk a prevencióról. Úgy gondolom, hogy a világ az megy a primér prevenció felé. Tehát nagyon jó, hogy betegségeket tudunk gyógyítani, mind gyógyszeresen, nagyon fontos, mind műtétileg, nagyon fontos, de az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket. Ez a legkevesebb befektetés, és hogyha megtanítjuk az embereket, a pacienseket arra, hogy hogyan tudnánk, vagy hogy az esélyét növelni annak, hogy betegségeket megelőzzünk, akkor abból csak mindenki profitál. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyógyítás az itt kezdődik, hogy én megtanuljam, és utána továbbadjam azt, hogy lehet megelőzni a betegségeket. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. Persze tudni kell használni a gyógyszereket, és tudni kell adott szakmákba megoperálni, mert csak az az egy mód van, de ez a primér prevenció, ez egy rendkívül fontos dolog, és ahogy látjuk, efelé tendál a világ.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol van a határ, ameddig még életmóddal, étkezéssel lehet segíteni, és hol van az, amit már nem lehet megoldani.
2: Szerintem nincs határ. Azért nincs határ, mert nem azt mondjuk, és nem azt mondom, hogy te a bőjtöléssel, vagy az FMD-vel meggyógyulsz, vagy hogy meggyógyítod magad, vagy hogy én meggyógyítalak, hanem azt mondom, hogy a kezelésedhez hozzá tudjuk tenni, és be tudjuk illeszteni az életedbe. Amikor még nincs betegséged, akkor a legjobb elkezdeni, mert akkor beszélünk megelőzésről.
1: Itt az időszakos böjtről beszélünk, ha a hallgatók most kapcsolódnak.
2: Igen,
1: be.
2: Az időszakos böjtről beszélünk, vagyis hát a időszakos böjt, ugye ez is nagyon sokféle van, de igazából itt a böjtöt utánzó diétáról beszélünk, ami ilyen szempontból nagyon fontos.
1: Tehát határ nincsen.
2: Azért nincs határ, mert számos olyan klinikai vizsgálatot csináltak, ahol az FMD-t kemoterápia vagy immunterápia mellé tették be, és azt találták, hogy a kemoterápia és az immunterápia hatásosabb volt azon csoportban, mint akinél nem volt a böjtöt utánzó diéta a kezelés mellé hozzátéve.
1: Mi az, amit most esetleg másképp mondasz egy betegnek, mint régebben, és akkor beszéljünk pár szót a páciensekről is, hogy mennyivel nyitottabbak most, mint régen?
2: Nagyon sok minden felelhető az interneten, a közösségi médiától kezdve mindenhol, és viszont nagyon sok fals információ van. Én nagyon sok olyan orvost követek, a social médián, aki szintén helyre teszi a dolgot. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek nyilatkozzanak, akik kutatások birtokában mondanak ki valamit, és nem csak úgy, hogy hallottam valahol, és akkor próbált ki, mert Manci néni azt mondta. Tehát ezt hívják evidence-based medicine-nek, amikor nagyon komoly kísérletek, kutatások állnak a háttérben, mert én orvosként csak akkor tudok kimondani dolgokat, és csak akkor tudok egy kezelést egyértelműen javasolni, hogyha a mögött komoly vizsgálatok állnak. Nyitottak a paciensek, legalábbis hát az a paciens keres meg téged, aki nyitott, aki nem nyitott, az nem keres meg téged, mert ő teljesen más dologban hisz, vagy gondol. Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, minden szempontból. Tehát már a paciensek úgy jönnek, hogy...
1: Edukáltabban érkeznek.
2: Sokkal edukáltabban érkeznek, és ez egy nagyon jó dolog. Én ezt Angliában tapasztaltam, hogy amikor a 2000-es évek elején kim voltam, hogy ott a betegek már úgy jöttek, hogy sokkal többet tudtak a betegségekről, mint akkor itthon, és ez egy jó tendencia, hogy ő már képben van, és tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat.
1: Szülésznőgyógyász vagy, kutatsz, oktatsz, műtesz, több száz vagy ezer szülésen vagy túl, ahogy mesélted. Hogy van egyensúly az életedben? Van?
2: Van.
1: Most már van?
2: Most már van. Elértem azt, hogy van. Persze mindig vannak időszakok, amikor nehezebb, meg több, de úgy átlagban sokkal inkább van, mint korábban. Erre egyrészt meg kellett érni, másrészt pedig a rendszernek át kellett alakulnia, hogy ez működhessen, és új dolgokat tudjak csinálni, és hát ez, mivel én így élek, meg világéletemben így éltem, ez a terület, amivel most elkezdtem foglalkozni, ez nekem nem csak kutatás, meg nem csak szakma, hanem ez a mindennapok. Tehát ez nekem azért könnyű csinálni, mert ez a mindennapjaim. Tehát én most azt mondom el neked, hogy én most elmondanám, hogy milyen egy napom, akkor nagyjából ezek, amiket elmondtam neked. Tehát hogy ez nekem egy nagyon könnyű dolog, nem megterhelő. Tehát nagyon könnyű úgy valamivel foglalkozni, hogy neked az nem okoz stresszt, hanem az feltölt. És én úgy gondolom, hogy ebben azért tudok mindenféle szerényen próbálom mondani, de azért tudok jó lenni, mert én ez vagyok. Uh-huh. És hogyha ezt valaki befogadja, annak én nagyon-nagyon tudok örülni.
1: Mennyire tudsz határt húzni, ugye egy három gyermekes édesapáról is beszélünk, nem csak egy szülésznőgyógyászról, a munka és a magánélet között. Ugye ez egy orvos esetében borzasztó nehéz kérdés.
2: Nem tudod azt a határvonalat meghúzni, amit egy átlag ember, hogy...
1: Mintha 8-tól 4-ig dolgoznál.
2: Igen, küldök egy e-mailt, és akkor visszajön, hogy nem vagyok az irodában. Azért itt te mindig elérhető vagy. Amikor nem vagyok elérhető, akkor is megmondom, hogyha olyan probléma van, akkor mondjuk üzenjenek. Tehát ilyen szempontból nehéz, de megint csak azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint korábban volt. Tehát korábban nagyon, nagyon nehéz volt, és nem volt egy normális élet, amit korábban éltünk az előző ilyen rendszerben, hogy tényleg az a 365
1: nap az ügyelettel, ügyelet, szüléssel,
2: nem az ügyelet, levezetésével. Nem az ügyelet volt, hanem az, hogy te
1: hogy mindig rohantál.
2: Mindig rohanni kellett. Mm-hmm. És hát

0: windsurfözök, síelek, snowboardozok, wakeboardoztam, karatéztam gyerekkoromban, boxoltam, sorolhatnám, tehát szinte mindent csináltam. Most már úgy sportolok, hogy az engem a hosszú egészséges egészséges élethez vezessen ez az út. Tehát meghatározott megint csak, amit én a különböző klinikai tanulmányokból látom, én azt alkalmazom, ezt mind saját magam miatt, mint pedig, hogy tapasztaljak, és hogy át tudjam adni ezt a pacienseimnek. Tehát én most rezisztencia edzést csinálok, zóna 2-es, zóna 5-ös edzéseket csinálok, ugye a zóna 2 az edzés az az, hogy vagy elmegyek egy súlymellénnyel sétálni, mondjuk 1-1.5 órát, az például egy zóna 2-es edzés nekem, vagy csinálok ilyen tabata hit edzéseket, amikor fölmegy a pózus, lemegy a pózus, fölmegy, és mellette a rezisztencia edzés, tehát nagyon fontos, és hogy erről nem beszéltünk a menopauza, perimenopauza kapcsán, hogy az izomtömegnek a megtartása. 25 éves korunktól elkezd csökkenni az izomtömegünk.
1: És aztán hirtelen ott vagyunk 40-45-50 évesen.
0: Ott meg
1: exponent,
0: tehát ott meg nagyon elkezd, és erre nagyon kell figyelni. Ugyanis az izomzatunk az nem csak ugye arra van, hogy megemeljem a kezem, hanem az egy hormonális szerv, egy endokrin szerv, egy anyagcsere szerv, immunszerv, tehát hogy ezek mind, és hogyha elveszítem az izomtömegem jelentős részét, akkor elveszítem ezeket a lehetőségeket. És ezért nagyon fontos perimenopauza, menopauzába a rezisztencia edzés, és az, hogy az izomtömegünket, azokat tartsuk meg, és próbáljuk fejleszteni.
1: Mi az az egy dolog, amit minden nőnek tudnia kell, és akkor vagy kellene, és térjünk vissza a hölgyekhez, a saját testéről, de még mindig túl kevesen tudnak?
0: Inkább azt mondom, hogy mindenki a jelzésekre figyeljen, mert nagyon nehéz ez a kérdés, ezt így nem tudom megválaszolni exakt, hanem hogyha mindenki figyelje a jelzésekre, és a megfelelő információ birtokában, tudatában van, akkor ezek a jelzések, ezekkel tud mit kezdeni. És ugye mondtad, hogy a hölgyek rátér, és akkor visszavezetve én is, hogyha én jelzéseket figyelem a szervezetemben, hogy mit jelez nekem, mit nem kéne ennem, mit lehet ennem. Tehát én nekem abszolút jelez a szervezetem, és a hölgyeknél is, ha már menopauza perim, ha jönnek az első tünetek, akkor igenis foglalkozni kell vele, és nem elfogadni azt, hogy most akkor oké, ez el van, és 10 évig nem, hanem ez ellen tenni kell.
1: Na most egy dologról nem beszéltünk, bár azt mondtuk, hogy edukáltabban érkeznek a betegek, nyilván emögött ott a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, és sorolhatnánk a több ilyen programot. Szeretik ezt az orvosok?
0: Én szeretem. Van olyan, aki nem szereti. Tehát én azért szeretem, mert mindig óriási viták vannak, hogy a ChatGPT-t használjuk, vagy ne, az iskolában használjuk, vagy ne. Ezzel nekem volt is, hát nem mondom, hogy vitám, de nem fejtettem ki a vitámat az iskolának. De én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ebben
1: a világban
0: föl.
1: Kell felnőniük.
0: Tanuljuk meg használni. Uh-huh. Tehát nem ellenség, hanem próbáljuk meg használni ezeket. És hogyha egy páciens, persze nagyon fontos, mert ha valami ez jól értesz, mondjuk például HPV-hez, akkor látom, hogy számtalan szól, nagyon nem jó dolgokat ír a ChatGPT, tehát vissza kell kérdezni számtalan, tehát nagyon sokszor, és helyre kell tenni. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez...
1: És utána konzultálni az orvossal.
0: Igen, de hogy ezek fontos dolgok, és ezeket használnunk kell, és nem azt mondom, hogy akkor vegyem be azt a gyógyszert, amit, de akkor legalább elmegyek, és tudom azt, hogy mik a lehetőségek.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyeljünk önmagunkra, és az jutott még eszembe, hogy ha most egy nő minket hallgat, vagy sok nő minket hallgat egyszerre, és azt érzik, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a leleteivel, hanem ahogy te is mondtad belül, bármi felmerül, akkor mi az első lépés, amit meg kell tenni? Illetve mikor kell orvoshoz fordulni?
0: Vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy menopauzában abszolút orvoshoz kell fordulni, tehát vérzési rendellenességek esetén mindenképpen azt mondom, hogy először azt nézzük, megvizsgáljuk ki, csináljunk egy ultrahangot, és utána el lehet kezdeni gondolkozni, hogyha kizártuk a lehetséges rossz dolgokat, hogy akkor ez mitől lehet. Tehát, hogyha van valami olyan tünet, ami nagyon nem volt addig az életébe, és akkor mindenképpen orvoshoz kell, nőgyógyászhoz el kell menni. Így van.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont személyesen téged érintő kérdés, hogy ha nem orvos lennél, akkor gondolkoztál rajta, hogy milyen más szakmát választanál?
0: Biztos,
1: tudnál más csinálni?
0: Biztos, hogy sporttal kapcsolatos, vagy gyógytornász, vagy dietetikus.
1: Tehát életmóddal.
0: Abszolút életmóddal foglalkoznék, abszolút, vagy szörfogtató. Vagy.
1: Mit ad neked ez a szakma, ez a hivatás? Mert fogalmazzunk inkább így, mert onnan indultunk, hogy ez a hivatás.
0: Így, hogy most már így csinálom, nagyon sok mindent. Tehát a családomon kívül mindent, meg a barátaimon kívül. Tehát ez az, ami egy óriási motivációt jelent számomra, és megtaláltam azt a területet, azt a tudományos területet, amivel foglalkozni szeretnék. Még remélem, hogy a életmódom kapcsán még nagyon sokáig.
1: Hát beszéljünk erről majd még részletesebben, mert azt gondolom, hogy tényleg komoly tervek vannak.

0: a fejedben, illetve előtted állnak. Úgyhogy örülök, hogy ma itt voltál velem. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnit közterületi plakáton alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 000 forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedű művész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Balatoni mediterrán botanikus kert Kisapáti. A Szentgyörgy-hegy közelében különleges mediterrán kert található. Bicskei Sándor alapító ritkaságnak számító egzotikus növényeket, fügefákat és pálmákat telepített az egyedi mikroklímájú hegyoldalba. A kertben nyár elején különösen intenzív a fűszernövények, leánderek és levendulák illata. Csodás kertem magánarborétum, Kaposvár. A több mint 26 éves kaposvári magánarborétumban közel 5000 négyzetméteren találhatóak juharok, magnóliák, rózsák, dendrológiai ritkaságok és különleges növénytársítások. A hely különlegessége ugyanakkor a fenntartható szemléletben rejlik. A beporzó barát, biodiversz kertben geotextília nélkül, esővíz hasznosítással, tudatos talaj élet fenntartással és víztakarékos megoldásokkal gondozzák a növényeket. Folli arborétum és borászat, Badacsonyőrs. A Badacsony oldalában megbújó, a Balaton édenkertjeként ismert arborétumban a hely különleges mikroklímájának köszönhetően ciprusok, cédrusok és illatos mediterrán növények között barangolhatunk. Az 5 hektáros kertben a világ összes ciprusfaja és a cédrusok mind a 4 alapfaja megtalálható. Az öreg arborétumban több mint 100 éves fák is szegélyezik a sétautakat.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában

0: korábban Sissi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
0: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Nights.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagylemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
1: Trend Night.
2: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 000-et. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zene.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel. Ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Nights.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

nyár. Tó a szál és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

Oh man, can't you do better?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévdőlt eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói, Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztos tament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a meztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatás.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát. Nemrég indult el, most ébredtem fel. Épp csak egy pillanat, hogy látom. Senki nem felel, hiába érem el. A szívem hidegen nyugszik az ágyon.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzést.